0: A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Tudományos testület a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. 10 nap alatt 4000 program a Művészetek Völgyében. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmány bíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Medl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hobby Rádió.

0: Komu reklám?
1: Hát nem esik messze a szódás a lovától.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezetők.

0: vezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

Big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a Dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Komu reklám?
1: Szia! Te is ezen a vonaton utazol?
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Ubi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
9: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
10: a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Új korszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a víz hiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize, még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
9: Minden tudás egyeteme, válogatás.
5: Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni, a hűtés táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány! Szivárvány!
7: Szivárvány!
6: Szivárvány!
7: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az Ina Horváth és a Petrol Szovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az Ina szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
5: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Muzsika kérése következzék, a 24.000 bacillus.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
6: Ma éjjel táncolunk, hát ez a táncol szép, a hőt táncra fel.
1: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Bándi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét.
2: Bőszedi fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolíts el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket.
1: Bándi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad, köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője, üdvözli a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma július 27-e, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 23 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 27-én a Liliana és az Olga nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Liliana angol eredetű női név, a Lilian olaszos továbbképzése. Jelentésebb Lilium. Ünnepelnek még a Lilianák augusztus 11-én is. Betézésebb Lili, Lilika, Blia, Bliácska, Liana, Blianka, Blina és Linácska. Ezen a napon köszöntjük még Olga nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű Helga, orosz változata ez a név. Ünnepelnek még az Olgák július 21-én is. Betézése Olgácska, Olgi, Olgika, Olgica és Olika. Jeles viselői Ábel Olga, újságíró, író, műfordító, Gyarmati Olga, atléta, Olga Nikolajevna, Romanova, orosz nagyhercegnő, második Miklós legidősebb leánya, valamint ön, kedves Olga. Ezen a napon köszöntjük még Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, Bertold, Beten, Celestin, Gajána, György, Hugó, Kamilla, Keresztély, Konstantin, Krisztián, Lilian, Lilianna, Lilium, Natália, Noella, Pantaleon, valamint Rudolf nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: mai nap is különleges. Ahogy.
1: Július 27-én az építészeti világnapot tartják, ugyanis Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először az építészeti világnapot. Július első napját az Építészek Nemzetközi Szövetsége, azaz a VIA, nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Június 27-e a cukorbetegek világnapja. Magyarországon jelenleg több mint 1,1-1,2 millió diagnosztizált cukorbeteg él, de a szakértői becslések szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet, ha azokat is beleszámoljuk, akik nem tudnak betegségükről. A cukorbetegek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett, és a tendencia várhatóan sajnos tovább folytatódik. A cukorbetegség egyik leggyakoribb és legsúlyosabb szövődménye a látásromlás, amely akár vaksághoz is vezethet. Összefoglaljuk a megelőzés, a kezelés és a már kialakult látásproblémák esetén elérhető lehetőségeket cukorbetegek számára. Minden cukorbetegnek legalább évente egyszer ajánlott szemészeti vizsgálaton részt vennie, még panaszmentesség esetén is, az esetleges szövődmények korai felismerésének céljából. Fontos a vércukorszint folyamatos és gyakori ellenőrzése, valamint a megfelelő diéta betartása, illetve az esetleges magas vérnyomás és a magas koleszterin szint kezelése is. A megelőzésben fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak, a dohányzás elhagyásának, valamint a kiegyensúlyozott étrendnek. Amennyiben a szemészeti szövődmény már megjelent, például diabéteses retinopátia, szürke, illetve zöldhályog, a probléma kezelése lehet gyógyszeres terápia, lézerterápia, injekciós kezelés, de súlyosabb esetekben műtéti beavatkozás is szükséges lehet. Amennyiben a látásromlás súlyos és visszafordíthatatlan, a betegek számára fennáll a komplex rehabilitáció lehetősége, amely magában foglalja az elemi készségek, például tájékozódás, mindennapi tevékenységek újratanulását, különböző segédeszközök, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó programok használatának megtanítását, valamint munkaügyi rehabilitációt és pszichológiai támogatást is.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1657. július 27-ével kezdünk. Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Folytatjuk továbbra is a 17. században. 1663. július 27-én elfogadta az angol parlament a második hajózási törvényt, amely kimondta, hogy csak angol hajók szállíthatnak és csak angol árut a gyarmatokra. Ugorjunk a 19. századra, 1824. július 27-én megszületett ifjabb Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb alkotásai a Kaméliás hölgy és a Traviata. Folytassuk 1841-el, július 27-én meghalt Mihail Lermontov orosz költő. 7 évet lépünk előre, 1848. július 27-én született Eötvös Loránd világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. Folytassuk 1866-tal, július 27-én Cyrus Field irányításával lefektették az Atlanti kábelt. Ez volt az első víz alatti távírókábel Észak-Amerika és Európa között. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 27-én megszületett Sár Erzsébet Munkácsi díjas szobrász, érdemes művész. Egy évet lépünk csak előre, 1909. július 27-én Orwell Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra, 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 27-én a szovjet csapatok elhagyták Ausztria területét, ezzel véget ért az ország megszállása. Ugorjunk 1980-ra, július 27-én Kairóban 60 éves korában meghalt Mohammad Reza Pahlavi, aki Irán utolsó sahja volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. július 27-én Los Angelesben meghalt Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Van, aki forrón szereti, a Furcsa pár és a Szomszédnője mindig zöldebb. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígér-e olyat, amit nem teljesít?

0: Papír Rádió.
1: 2026. július 27-e, hétfő. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 31-től a 35. versig. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Elmélkedés. Jézus két hasonlattal beszél a mennyek országáról, a mustármag és a kovász képével. A mustármag a legkisebb minden mag között, mégis nagy fává nő. A kovász elkeveredik a lisztben, és közben megkeleszti. E két kép közös mondani valója, Isten országa kicsiben kezdődik, de hatása határtalan. A világ szemében sokszor csak a látványos, harsány dolgok számítanak. A kis dolgok, a halk ima, egy jóságos szó, a csendes segítség alig észrevehetőek. Jézus azt tanítja, a mennyek országa nem fentről lefelé épül, hanem belülről kifelé. Nem tömegek meghódításával kezdődik, hanem egy-egy szív csendes átalakulásával. Amikor a hit magként bekerül az ember szívébe, nem látványos forradalmat eredményez, hanem kis lépésekben, de gyökeres változást. Először észrevétlen, majd szárba szökken. Növekedni kezd. A kovász ugyanígy. Kicsi, láthatatlan, de képes megkeleszteni az egész tésztát. Ne becsüljük le a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem látjuk is azonnal a gyümölcsét. Aki a jót cselekszi, az már Isten országát építi. Lehet, hogy nem lesz belőle hír, nem ismerik el, de Isten látja. Isten a legkisebbből is képes a legnagyobbat kihozni. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az ige a világot. Nem kell nagy dolgokat tennünk, elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd gondoskodik a növekedésről. Uram, Istenem, köszönöm, hogy a legkisebb dolgokban is jelen vagy, és nem a látványt, hanem a hűséget nézed. Segíts, hogy ne csüggedjek, ha erőm kevés, ha imáim halkak, ha tetteim kicsik, mert veled ezekből is élet fakad. Add, hogy szívem termékeny talaj legyen, ahol igéd mustármagként növekedhet. Formálj engem kovásszá, hogy csendben átalakítsam a környezetemet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 2004-ben Magyarországon a műtétek 5%-át 49 ezer esetet végeztek egynapos beavatkozásként, amire a teljes 384,8 milliárd forintos költségvetés 0,7%-át fizették ki? Illetve egy amerikai vizsgálat szerint az észak és a kelet-európai emberek genetikailag hajlamosabbak a liszt és a laktóz érzékenységre, mert a szervezetük kevésbé képes lebontani a lisztben található glütént.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ponyhalászlét fogok önöknek beállani. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikkelyekkel megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, ezt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel főnni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalapjét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeletekre felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 órára a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, térjesztek be a lecsót. A halászlét ízlés szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elmúlja az étel jellegét, és ez élvezhetetlené teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállat tálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés sem lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, módozata van. Ez színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaképpen említhető többféle halból készített halászlé vagy adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat ezen a 2026 szaki napon Olga és Liliana nevű hallgatóinkat köszöntjük. A fővárosban 23 fok van, a mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1964. Szablik István pesti piarista tanár fizikai kísérletképpen óriási léggömböt bocsájt fel. Az egykorú feljegyzések szerint a léggömb 21 hüvelyk átmérőjű lehetett. 1896. A II. Internacionálé Londonban tartja a 4. kongresszusát. A magyar pártot az osztrák szociáldemokrata párt egyik tagja képviseli. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még rengeteg érdekes műsorral várjuk Önöket. 8 órakor kezdődik a Népzenei Kavalkád Ferenczi István népzenei műsora, majd 9 órától Szabolccsal találkozhatnak a Sztár Portré című műsorban. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora, az Egészségedre várja az érdeklődőket, 11 órától pedig Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsi Pesz következik. Délben a Déli Hír összefoglaló tájékoztatja Önöket a legfrissebb eseményekről. 13 órától a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják az érdeklődőket. 15 órakor az 4 ütem autós magazin következik, 16 órától a Rét magazinok szegmensében, pedig többek között Zsoldos Árpád irodalmi műsorát és a BBC angol nyelvleckéjét hallhatják. 17 órától a Live Hungary műsorban a legnagyobb hazai előadók koncertjei kerülnek terítékre, 18 órakor az Esti Hír összefoglaló összefoglalja a nap fontosabb eseményeit. 19 órától a műsorunkban vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei várnak Önöket, majd 20 órától ismét a Népzenei Kavalkád Ferenczi István műsorával találkozhatnak. 21 órától Szabolcs Sztár Portré című műsorát hallhatják, 22 órakor Turcsányi Sipos Éva Egészségedre című műsora következik, végül 23 órától Törtei Takács Kriszta Facsi Pesz című fogyasztóvédelmi magazin műsorával zárjuk a mai napot. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, folytatódik a meleg, de változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedű Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanúságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, 4 ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa alá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta a civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső záporzivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Július 27-e hétfő. A fővárosban 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányúsították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Ezen a reggeli napon Olga és Liliana nevű hallgatóinkat köszöntjük. Magyarországon 23 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 27-én a Liliana és az Olga nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Liliana angol eredetű női név, a Lilian olaszos továbbképzése. Jelentése Lilium. Ünnepelnek még a Lilianák augusztus 11-én is. Becézése Lili, Lilika, Blia, Bliácska, Liana, Lianka, Lina és Linácska. Ezen a napon köszöntjük még Olga nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű Helga, orosz változata ez a név. Ünnepelnek még az Olgák július 21-én is. Becézése Olgácska, Olgi, Olgika, Olgica és Ollika. Jeles viselői Ábel Olga újságíró, író, műfordító, Gyarmati Olga, atléta, Olga Nikolajevna, Romanova, orosz nagyhercegnő, második Miklós legidősebb leánya, valamint ön, kedves Olga. Ezen a napon köszöntjük még Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, Bertold, Beten, Celestin, Gajána, György, Hugó, Kamilla, Keresztély, Konstantin, Krisztián, Lilián, Lilianna, Lilium, Natália, Noella, Pantaleon, valamint Rudolf nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A mai nap is különleges.
1: Július 27-én az építészeti világnapot tartják. Ugyanis Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először az építészeti világnapot. Július első napját az építészek nemzetközi szövetsége, azaz a VIA, nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobby Rádió.
3: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
4: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1657. július 27-ével kezdünk. Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Folytatjuk továbbra is a 17. században. 1663. július 27-én elfogadta az angol parlament a második hajózási törvényt, amely kimondta, hogy csak angol hajók szállíthatnak és csak angol árut a gyarmatokra. Ugorjunk a 19. századra, 1824. július 27-én megszületett ifjabb Alexander Dumas, francia regényíró. Leghíresebb alkotásai a Kaméliás hölgy és a Traviata. Folytassuk 1841-el, július 27-én meghalt Mihail Lermontov orosz költő. 7 évet lépünk előre, 1848. július 27-én született Eötvös Loránd, világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. Folytassuk 1866-tal, július 27-én Cyrus Field irányításával lefektették az Atlanti kábelt. Ez volt az első víz alatti távírókábel Észak-Amerika és Európa között. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 27-én megszületett Sár Erzsébet Munkácsi díjas szobrász, érdemes művész. Egy évet lépünk csak előre, 1909. július 27-én Orwell Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra, 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 27-én a szovjet csapatok elhagyták Ausztria területét, ezzel véget ért az ország megszállása. Ugorjunk 1980-ra, július 27-én Kairóban 60 éves korában meghalt Mohammad Reza Pahlavi, aki Irán utolsó sahja volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. július 27-én Los Angelesben meghalt Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Van, aki forrón szereti, a Furcsa pár és a Szomszédnője mindig zöldebb. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
3: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. július 27-e, hétfő. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 31-től a 35. versig. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Elmélkedés. Jézus két hasonlattal beszél a mennyek országáról, a mustármag és a kovász képével. A mustármag a legkisebb, minden mag között mégis nagy fává nő. A kovász elkeveredik a lisztben, és közben megkeleszti. E két kép közös mondani valója, Isten országa kicsiben kezdődik, de hatása határtalan. A világ szemében sokszor csak a látványos, harsány dolgok számítanak. A kis dolgok, a halk ima, egy jóságos szó, a csendes segítség alig észrevehetőek. Jézus azt tanítja, a mennyek országa nem fentről lefelé épül, hanem belülről kifelé. Nem tömegek meghódításával kezdődik, hanem egy-egy szív csendes átalakulásával. Amikor a hit magként bekerül az ember szívébe, nem látványos forradalmat eredményez, hanem kis lépésekben, de gyökeres változást. Először észrevétlen, majd szárba szökken. Növekedni kezd. A kovász ugyanígy. Kicsi, láthatatlan, de képes megkeleszteni az egész tésztát. Ne becsüljük le a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem látjuk is azonnal a gyümölcsét. Aki a jót cselekszi, az már Isten országát építi. Lehet, hogy nem lesz belőle hír, nem ismerik el, de Isten látja. Isten a legkisebbből is képes a legnagyobbat kihozni. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az ige a világot. Nem kell nagy dolgokat tennünk, elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd gondoskodik a növekedésről. Uram, Istenem, köszönöm, hogy a legkisebb dolgokban is jelen vagy, és nem a látványt, hanem a hűséget nézed. Segíts, hogy ne csüggedjek, ha erőm kevés, ha imáim halkak, ha tetteim kicsik, mert veled ezekből is élet fakad. Add, hogy szívem termékeny talaj legyen, ahol igéd mustármagként növekedhet. Formálj engem kovásszá, hogy csendben átalakítsam a környezetemet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 2004-ben Magyarországon a műtétek 5%-át 49 ezer esetet végeztek egynapos beavatkozásként, amire a teljes 384,8 milliárd forintos költségvetés 0,7%-át fizették ki? Illetve egy amerikai vizsgálat szerint az észak- és a kelet-európai emberek genetikailag hajlamosabbak a liszt és a laktóz érzékenységre, mert a szervezetük kevésbé képes lebontani a lisztben található glütént.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1384. Szablik István pesti piarista tanár fizikai kísérletképpen óriási léggömböt bocsájt fel. Az egykorú feljegyzések szerint a léggömb 21 hüvelyk átmérőjű lehetett. 1996. A második internacionáli Londonban tartja a negyedik kongresszusát. A magyar pártot az osztrák szociáldemokrata párt egyik tagja képviseli. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete augusztus 15-én nyárzáró közösségi napot szervez, amelyen a résztvevők számára izgalmas programok és ebéd vár. Olvasható portálunkon, hogy a rendezvényen a résztvevők bemutathatják tehetségüket a Ki mit tud programban, valamint csapatépítő játékokon és egy totó játékon vehetnek részt. Kiemeltük, hogy a látássérült emberek szervezeteinek országos hálózata részletes szakmai anyagot készít a közlekedési szabályokról, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak nyújtanak be. A hálózat várja a látássérültek tapasztalatait, hogy valódi védelmet kérhessen a leginkább kiszolgáltatott közlekedőknek. További érdekes hírekről is beszámoltunk, például arról, hogy Alexandra Adams, a siket és vakorvos, elárulta, hogyan kommunikál a pácienseivel. Emellett a Vakok Vietnami Egyesülete tudományos szemináriumot szervezett, valamint a digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetéséről is tárgyaltak. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még sok izgalmas műsor várja Önt a rádióban. 8 órakor kezdődik a népzenei kavalkád Ferenczi István vezetésével, majd 9 órától Szabolcs vezeti a Star Portré műsort. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva Egészségedre című műsorával találkozhatunk, 11 órától pedig Törtei Takács Kriszta Facsipesz fogyasztóvédelmi magazin műsorát hallgathatjuk. 12 órakor a Déli Hírértékelő szolgáltatja a legfrissebb információkat, majd 13 órától a Délután című műsorban interjúk, riportok és kulturális, szociális és közéleti eseményekről szóló tudósítások várnak. 15 órától az 4 ütem autós magazinműsor kerül adásba, 16 órától a Réteg magazinok sorozatban olyan érdekes műsorokat találhatunk, mint a Heti prózája Zsoldos Árpáddal, a BBC Takeaway angol nyelvleckeje, vagy Zentai Tibor QTC rátói amatőr műsora. 17 órától a Live Hungary koncertműsorban a legnagyobb hazai előadók lépnek színpadra, 18 órakor az Esti Hírértékelő összefoglalja a nap legfontosabb eseményeit. 19 órától a Vers Esti Mese Kabaré műsorban szórakoztató és érdekes tartalmakkal várjuk Önt, majd 20 órától ismét a népzenei kavalkád következik Ferenczi István vezetésével. 21 órától Szabolcs Star Portré műsorát hallgathatjuk, 22 órától Turcsányi Sipos Éva Egészségedre című műsorával találkozhatunk, végül 23 órától Törtei Takács Kriszta Facsipesz fogyasztóvédelmi magazin műsorát tekinthetjük meg. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ma hétfőn a hőmérséklet 23 fok, és a napot napsütéses idő jellemzi, azaz a felhők csak ritkán takarják el a napot. A szél enyhén fúj, 6 km per órás sebességgel, északnyugati irányból. A következő két napban hasonlóan szép időre számíthatunk, a hőmérséklet kissé ingadozhat, de a napsütéses órák száma növekszik. Holnap, kedden a minimum hőmérséklet 21 fok, a maximum 31 fok lesz, és bár az eső valószínűsége 0%, a napsütéses órák száma 12 lesz. Szerdán pedig a hőmérséklet 22 és 34 fok között fog mozogni, az eső esélye továbbra is 0%, és a napsütéses órák száma 14 lesz. A szél sebessége mindkét napon mérsékelt marad, kedden 40, szerdán 27 km per órás sebességgel fúj. Az UV-index mindhárom napon magas lesz, 7-es értékkel. 8 órakor kezdődik a népzenei kavalkád Ferenczi István vezetésével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istáló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Ma már a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 27-e hétfő. A fővárosban kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát, mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Az elmúlt percekben két népdalt hallottunk egy két érintő soros citerán, egy kunszállási adatközlő előadásában. A felvétel 1976-ban készült. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszöntöm Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Folytatom a múltkori adásban elkezdett Hangszeres Magyar Népzene című sorozatomat. Most a második befejező rész következik. Hát most is dr. Sárosi Bálint gyűjtéseiből válogattam. Most ismét egy citerás adott közölt hallgassunk meg, aki szintén egy két érintő soros citerán fog játszani. A felvétel Röszkén készült 1972-ben.
1: Ha ezt hallja,
2: vagy ezt,
1: vagy netán ezt,
2: akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

Hallgassunk meg még egy citerás adott közlőt, aki szintén egy két érintősoros citerán játszik. A felvétel Sarkadon készült 1967-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy keservest, Gyimesből, hegedűn és énekelve. A felvétel Gyimes középlokon készült 1977-ben.

Most pedig egy halott melletti keservest hallgassunk meg. A felvétel szintén Gyimes középlokon készült 1977-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy sebes csárdást Hegedűn és Ütőgardonon. A felvétel szintén Gyimes középlokon készült, de ez már 1962-ben.

Most ismét egy hegedű és ütőgardon páros következik. A felvétel címe az Öröm anya tánca. A felvétel Csíkszent Domokoson készült 1970-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy lassú és egy sebes magyarost. A felvétel Gyimes középlokon készült 1960-ban.

Most pedig egy lassú magyaros következik Hegedűn és Ütőgardonon. A felvétel úgyszintén Gyimes középlokon készült 1960-ban.

Most pedig egy lassú csárdás és egy gyors csárdás következik. A felvétel Csíkszentdomokoson készült 1969-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy magyarost, Kobzont. A felvétel 1965-ben készült, számomra ismeretlen helyen.

Most hallgassunk meg egy friss csádást egy vonózenekar előadásában. A felvétel Magyar Péter Lakán készült 1973-ban.

0: Az előző felvételen egy hegedűst hallottunk, és fiát, aki harmonikán játszott. Most pedig hallgassunk meg egy népdalt hárfán. A felvétel Mohácson készült 1962-ben.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Most pedig hallgassunk meg egy vasvári verbunkot, fa cimbalmon. Ez a hangszer olyan, mint a xilofon, csak fából van. A felvétel Miskolcon készült 1961-ben.

0: Most pedig hallgassunk meg egy csárdást, fa cimbalmon, majd hagyományos cimbalmon. A felvétel szintén Miskolcon készült 1961-ben.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

Most egy olyan nóta következik, amely egykoron a Jó ebédhez szól a nóta című rádió műsorban már sokszor volt hallható. A felvétel 1970-ben készült egy ismeretlen helyen. Egy adatközlő egy nyakba akaszthatós kis cimbalmon játszik és énekel. A felvételt még Seres Rezső szerezte. Szerintem mindenki rá fog ismerni a következő felvételre.

Következő felvétel Miskolcon készült 1961-ben. Egy adatközlő énekelni fog, és énekét cimbalmon kíséri.

A következő felvétel Magyar Péter lakán készült 1965-ben. Egy fordulóst és egy csárdást hallunk.

A következő felvételen egy lassút, egy fél oláhost és egy verbunkot hallunk. A felvétel Királyfalván készült 1971-ben.

Befejezésül egy cigányzenekart hallgassunk meg és közönségét. A felvétel Budapesten készült 1961-ben. Szerintem, akik ismerik a magyar nótát és szeretik, azok rá fognak ismerni a most következő felvételre.

0: Sajnos a műsor ugye véges, ezért nem tudtam minden felvételt bemutatni, de megígérem, hogy a következő adásaimban fogunk még hallani hangszeres magyar névzenét Sárosi Bálint gyűjtéseiből.
1: Hobby Rádió.
2: Mit is akartam mondani?
0: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió heteti jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Kamat támogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszköz hitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítés érdekében előrehozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 km-es sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyöste, Ekerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podbaniszki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztasági és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Montenegró vízumkötelezettséget vezet be november 1-től az orosz, a fehér orosz, a kínai, a török és a szaúd-arábiai állampolgároknak az unió vízumpolitikájához igazodva. A vízumpolitika harmonizálása az Európai Unió egyik követelménye ahhoz, hogy le tudják zárni a csatlakozási tárgyalásokon a 24. fejezetet. A montenegrói reformprogram szerint az ország a jövő év végéig teljes mértékben összehangolja a vízumrendszerét az uniós szabályokkal. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 27-e hétfő. A fővárosban 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza.
7: Hobby Rádió.
8: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Itt lesz Tarján Pál.
9: Ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
8: Lovasi András.
10: Nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
8: Ladinek Judit.
11: De én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karbantartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet.
8: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
13: Az életed első emlékképe, az neked mi?
14: Hát ugye azt mondják, hogy az emberek ilyen 3-4 éves korában vannak az első emlékei.
8: Lovasi András, szerző, előadó.
14: Egy van nekem, amikor állok a törött puskával a hóba, és sírok, mert akkor tört össze a puskámnak a csöve.
13: Játék, puska?
14: Ját, persze. Ja. És szerintem olyan 3 éves lehettem.
13: Megvan neked az első emlékkép az életedből?
14: Talán az óvoda.
13: De egy konkrét kép van, hogy mondjuk ott
14: igen, ott ülök, és...
8: Tarján Pál operaénekes.
14: Valami éneklés folyt, és akkor azt mondtam, hogy én akarok a karmester lenni.
13: És lehettél?
14: Lehettem.
13: De jó, és akkor kiálltál, arra is emlékszel?
14: Arra is emlékszem.
13: És aztán tovább meséled a szituációt?
14: És akkor elkezdtem így vezényelni, mert azt láttam már, hogy azt hogy csinálják. Másra már nem emlékszem. Megtanítottam az óvodai csoportomnak a Rózsa Sándor a kocsmában feszül című. Nem tudom, hogy így kezdődik, de egy ilyen valami nóta volt akkor, valami egy magyar, azt hiszem, egy inkább ilyen kurucos népdal, vagy már tudom.
13: Emlékszel rá, hogy az óvodás társaidnak tanítok, hogy
14: gyertek. Esik eső, szép csendesen csöpörő, úgy kezdődik. Rózsa, hát ez a volt, az akkor volt a Rózsa Sándor nevű filmsorozat, és szerintem onnan gyűjtöttem be, és akkor ezt jól megtanultam.
13: Tehát tisztos volt. A többiek, hát akkor ott már kiálltál biztos.
14: Mondhatnám, hogy megtanulták, de én megtanultam.
13: Nem kérted számon tőlük.
14: Nem hajtottam, de lehettem olyan 10 éves, amikor elmentünk egy moziba, és ott még volt híradó.
13: Film híradó,
14: és a Ray Charles zongorázott. És az valami olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy elképesztő, tehát egyszerűen teljesen a hatás alá kerültem.
12: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
7: Hobby Rádió!
15: Hallottál már erről a rádióról?
16: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Mikor már nagyobb acska voltam, és rábíztak a kalocsai táncban egy szólót, és Japánban jártunk. Tokióban egy hatalmas halléban léptünk fel, nem tudom hány ezer ember nézett minket, és egy olyan felemelő érzés, amikor katarzis élményed van a színpadon, amikor azt érzed, hogy tiéd az egész színház, amikor érzed, hogy a lelked beragyogja a termet, és hogy ezt átadod a nézőknek. És tudom, hogy utána Somogyi Tibi bácsi, sajnos már nincs köztünk, ő volt a néptáncmesterünk, odajött, és azt mondta, hogy jó van, Juditkám, ember kelettél, megérkeztél. És így láttam a szemében, hogy észrevette, hogy itt most nem a néptánc lépések, hanem amikor a lelked kiragyog. Az nekem egy olyan pillanat volt, hogy amit így viszek magammal a kis batyumban egy életen át.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
3: 13 éves koromban valahol voltam egy tábortűznél, és láttam, hogy és az nagyon tetszett, hogy valaki a saját énekét tudja gitárral kísérni, és hogy ez hogy akkor el tudnám énekelni azokat a dalokat, amik tetszenek. És akkor vettem egy ilyen akkordtáblázatot, vettem egy gitárt, és akkor elkezdtem ez a táblázat alapján ilyen akkordokat megtanulni, és akkor mindjárt tudtam három akkordot, akkor mindjárt írtam belőle három dalt. Hát és akkor megalakult az első panel.
4: Na hát igen, akkor ott a tábortűznél, lehet, hogy ott volt a fordulat, nem? Amikor a jó hát Isten is megsimította a fejedet, hogy
3: hát nem magyaráznám bele valahogy, inkább csak azt jöttem rá, hogy
4: ez de jó.
3: Hogy ez de jó, illetve hát én egy olyan időszakban voltam gyerek, amikor ez egy ilyen, ez a zenekarosdi, meg ez az egész ilyen, tehát, hogy ennek volt valamiféle ilyen iszonyú revelációja, meg valami olyan szabadság árad belőle, meg valami olyan klassz dolognak tűnt, olyan annyira más volt, mint azért ez a szürke 70-es évekbeli nagyon unalmasnak tűnő kis polgári millió, amiben én belenőttem, vagy ahol én fölnőttem. Annyira az ellenpontja volt mindennek, ami az én világomat, vagy a beleszülettem világomat jellemezte, és én azt nagyon nyomasztónak találtam engem. Borzasztóan nyomasztotta az, hogy néztem, hogy apukám és anyukám hogy élnek, mit csinálnak, és arra gondoltam, hogy ennél rosszabb, hogy reggel 8-kor elmegyek, és délután 5-kor visszajövök, van két hülye gyerekem, és soha
4: az
3: nem...
4: Az egyik
3: én vagyok. Soha nem lehet szabadságra menni, hanem egy évben csak két hét szabadság van, ennél nagyobb büntetés nem lehet. És nyilván most ez így viccesnek hangzik, meg izé, de valószínűleg engem tényleg nyomasztott ez a fajta ilyen kis-szerűség, vagy ez a kis világ, amiben be volt zárva magyar. Tehát én ennyit érzékeltem belőle, de valahogy ez az egész nagyon nyomasztónak tűnt, hogy én nekem ebbe kell majd lennem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió.

0: És akkor azt mondta, odajött a Sipos, aki volt az énektanszakvezetője, hogy jegyezzék meg, hogy a nagyművészek fönnállnak a színpadon, maguk meg lehet vannak a zenekari árokba. És én akkor mondtam, hogy ilyen fene gyerek voltam, hogy fiatalnak, és mondtam, hogy hát ezt még én is el tudom így énekelni. És igen, aztán jó, akkor két hét múlva ebbe a nagy előadóba várom, meg fogjuk hallgatni. Egy hét elteltével találkoztam vele a folyosón, azt mondta, kirugatom, ha nem lesz ott. Szóltam egy zongorista tavernak, hogy tanuljuk már meg a Tessundormát, vagy mondjuk az. Nem tudom, hogy miért az, de azt. És akkor megtanultuk, és fölmentünk az előadóba, és az összes énektanszakos ott volt. Hát, hogy röhögjenek, persze. És akkor elkezdtem énekelni, és a felénél leállított, és azt mondta, hogy mindenki menjen ki, és pakoltam, mondom, akkor én is azt mondja, nem, maga nem megy sehol. És akkor mondom, és akkor azt mondta, hétfőtől kezdünk, mondom, mit kezdünk hétfőtől? Azt mondja, hát énekelni, de mondom, én fuvolista vagyok, azt mondja, kirugatom. És elkezdtünk énekelni, és aztán a legjobb haverom lett a jel. Sztárportré.
1: Meddig lehet szerinted ezt csinálni?
2: Hát dalt írni azt szerintem nagyon sokáig lehet, meg méltóképpen csinálni azt is sokáig lehet.
3: Tarján Pál operaénekes.
0: Én azt mondom, hogy ha valaki karban tartja magát, akkor nem lehet meghatározni, hogy meddig tud énekelni.
1: Nem, tehát nem megy el.
0: De hogy megy el?
1: Nem megy?
0: Nem, ez karbantartás.
1: Nőknek sem megy el?
0: Szerintem nem, de az igazság, hogy aki átlépi a 60-at, már nem a hajlandó.
1: Már mit csinálni?
0: Én, gyakorolni.
1: Ja, tényleg? Az a tapasztalat?
0: Nem. De azért ez egy nagy lemondás is, és fizikailag is megterhelő. Meg főleg, ha valaki úgy gondol, tehát aki sajnálja magát éppen valamiért, vagy azt mondja, hogy én már beteg vagyok, vagy mit gyötörjem magam, az a vég. Akkor pillanatokon belül elmúlik a történet.
1: Ja, mert tényleg tulajdonképpen ez egy fizikai megterhelés.
0: Hát ez abszolút fizikai munka.
1: Tehát akkor tulajdonképpen azon múlik tényleg, hogy mondjuk amikor 85 éves vagy, hogy akkor fizikailag bírod.
0: Hát azért 85 éves korban már nem szoktak énekelni, de én azt még el tudom.
1: Jutott eszembe most egy példa,
0: de ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Vannak intő példák, talán több is van, mint amennyi.
1: Elrettentő arra
2: gondolok. Igen.
1: Tényleg?
2: Hát arra gondolok, igen, hogy ne, így nem szeretném, hogyha ezt csinálnám.
1: De mi a megoldás? Mert mindig azt szoktam mindenki mondani, hogy valaki majd szól, hogyha már nem kellene csinálni, akkor majd legyen egy bizalmas oda, aki szól, hogy
2: nem,
1: most már
2: nem kell foglalkozni.
1: Magától rájön az ember?
2: Nem, szerintem nagyjából szóba kell állni magunkkal, tükörbe kell nézni, önazonosnak maradni, nem kell azon, nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
4: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Van a világon tükör, van egy fizikai állapot, amire valaki jobban tud vigyázni, valaki kevésbé, vannak genetikai adottságok, de én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karban tartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet. De van egy határ, amikor már azt érzed, hogy ez most nekem sok, ez nekem, számomra megterhelő, egyre fáradtabb vagyok, nem bírom, akkor kell keresni egy rokon szakmát. És akkor ez lehet rendezés, dramaturg, koreografálás, tanítás, annyi...
3: Hogy tudja azt megtenni az ember? Mert te ezt nem tudod még, meg neked ez messze van.
2: Hát köszönöm, egyszer... hogy ezt mondod.
3: Hát te tényleg így van, de amikor egyszer csak eljön, akkor azt észreveszi az ember, vagy mások szólnak, vagy másokon veszem észre, hogy hát már úgy néznek, hogy
2: én
3: vagy
2: szerintem,
3: már úgy fogynak a felkérések, vagy...
2: Minden együtt, de...
3: De ha valaki nem akarja észrevenni, meg nem akar visszavonulni, akkor...
2: Az sajnos az nagyon szomorú és méltatlan tud lenni. Úgyhogy én felhívtam a környezetem figyelmét, hogy légy szíves,
3: hogy szóljon valaki, hát mert biztos sokan megtették már, lehet, hogy a 80 évesek között is, hogy már 60 éves korukban szóltak, hogy drágáim, hogyha már azt látjátok, hogy már nem kellene színpadra menni, szóljatok, hogy Szabolcs, már most már...
2: De
3: ők esetleg szólnak, hogy Szabolcs, bírod még? Ez a szólás, és akkor én, persze, hogy bírom,
2: igen,
3: mondom,
2: jaj,
3: én vagyok, de már bottal megyek
2: fel. Drágám, jól vagy, bírod még.
3: Persze, hogy
2: igen.
3: Jól vagyok, mondom én, és akkor már botot leteszem, segítsetek már fel, mert nem bírom
2: meg
3: fel.
2: Meg az a helyzet, hogy meg kell találni, szerintem ez vezető és színész dolga is, hogy a vezető, a színházigazgató és a rendező dolga az lenne, hogy az idős kutyát is etessük, tehát hogy találjuk meg azokat a szerepeket, amiben egy idős színész lehet, hogy már nem lubickolni fog, lehet, hogy nem egy jutalomjáték, igen, de én tudom, hogy egészen más, nagyon sok olyan előadást játszunk, amiben idős színészek játszanak, és tudom, mikor az idős színész jön be és elmondja azt a kis jelenetet, azt a pár mondatot, akkor az ott áll a levegő, ott annak a mondatoknak azok érvényesek. Míg mondjuk egy másik szereposztás, aki 20-30 évvel fiatalabb, és őszített hajjal, álszakállal, mit tudom én, mivel bemaszkírozva, kimaszkírozva, mondja el ugyanazt a jelenetet, az ott nem érvényesül. Annak ott nincs súlya.
3: Hát,
2: muszáj,
3: értem,
2: hogy korok legyenek a színpadon.
3: Értem,
2: és muszáj azokat a szerepeket megtalálni, szerintem az idős színészeknek is, mert, és nem szánalomból, bocsánat, ja, nem, hát, hanem pont a közönség iránti tiszteletből, hogy ne gondoljuk, hogy a közönség nem veszi észre, hogy egy 20 éves megy be a színpadra, és játszik el egy 70 éves, nem hülye a néző, pontosan tudja, hogy ez itt most nem az. Még én soha nem felejtem el, a Téli regét láttam a Madách Színházban, hát nagyon-nagyon régen, és Mensáros László mondta benne az idő monológot az első rész végén. És tudom, hogy eddig úgy történtek a dolgok, néztem az előadást, és egyszer csak azt hiszem, hogy Kerény Imre rendezte még ezt az előadást. Hátul ölt egy figura, aki tudjuk nagyon jól, hogy ez egy báb figura volt, az egész első felvonás alatt ott ült ez a figura. Történt egy nagy vihar, és egyszer csak beült oda a valódi színész. A színész, Mensáros, megfordult, mondott egy 10 mondatos monológot, és így belesüppettem a székbe, pedig már akkor sem volt fiatal. És akkor azt mondom, hogy Uramisten, ezekért a pillanatokért érdemes színházba járni.
3: Egyébként nem a színházi vezetőnek az igazi feladata az, hogy a színésszel nagyon őszintén, nagyon nagy szeretettel megbeszélje ezeket a dolgokat, hogy mi a helyzet?
2: De sokszor egyébként mi színészek sem úgy látjuk magunkat,
3: hát
2: mint ami a valódi helyzet. ebből aztán adódnak konfliktusok, de szerintem egy jó vezető az figyel erre is, hiszen azért vagyunk művészek, mert érzékenyek vagyunk.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az első és az utolsó szó, mondták neked, hogy mi volt az első szavad? A szülők.
2: Igen, azt hiszem, igen, anyukám, ebben jó. Ádó.
1: Ádó?
2: Azt hiszem, azt jelenti, hogy adjál, vagy adod. De ezt lehet, hogy a bátyám mondta. Meg még volt, de azt hiszem, az biztos, hogy a bátyám mondta, az AKK, az a kakaót kérek.
1: Ez az AKK?
2: Mert én nem szerettem a kakaót.
1: Ja.
2: Tehát biztos, hogy a bátyám mondta. A fiamnak az első szava az volt, hogy nem.
1: És egyszer csak van egy utolsó szó, ami tulajdonképpen nem számít, hogy mi. Számít?
2: Szerintem számít.
1: Számít,
2: igen.
1: Az utolsó szavunk.
2: Van egy ilyen. Hát, ja, hogy az enyém az nem számít, de az, hogy milyen gesztussal távozunk a világból,
1: az
2: számít.
1: A gesztus.
2: A számít. Hogyha ez egy
1: hogy
2: szó,
1: hogyan?
2: Akkor az, hogy
1: vagy egy sóhaj.
2: Igen. Nagymamám, amikor 87 éves volt, mikor meghalt, és anyukám mesélte, én nem voltam otthon, mert épp turnéztam, és anyukám mesélte, hogy kiült a kis járó keretével a teraszra, tavasz volt, nézte, hogy nyílnak a növények körülötte, diófa, meg mit tudom, itt a virágzott hozzá a fura virága. És akkor azt mondta anyukámnak, hogy Évikém, olyan nehéz ezt itt hagyni.
1: És ezután hagyta itt?
2: Aznap halt meg éjszakban.
1: Ő már lehet, hogy tudta.
2: Igen, de érdekes, mert egyszer 82 éves korában kapott egy infarktust, és mondta, hogy mi is így álltuk körbe, mint egy ilyen húvatost, akkor nyilván a fejünkben ott volt a gondolat, hogy akkor most mi lesz a mamával, és akkor így nézett bennem, és ne aggódjatok, nem halok meg.
1: Azt is tudta. Elvileg lehet, hogy mi is tudjuk.
2: Tehát valószínűleg az ember. Így inkább azt szoktam bizonyos értelemben tesztelni, meg szerintem ezzel sokan vagyunk így, hogy mennyire vagyok felkészülve arra, hogy hogyha el kell menni, akkor menjek. És van, amikor egészen fura pánikreakciókat érzek magamban ez ügyben, meg van, amikor meg azt érzem, na ez most menne.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt olyan az életben neked, amit végleg abba hagytál? Egyszer s mindenkor.
2: Igen, szerelem is volt ilyen. Na. Sajnos, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Házasságom is volt ilyen, amit egyszer csak azt mondtam, hogy na, akkor most itt.
1: Vége.
2: Itt most pont, igen.
1: És onnan már nincs visszaút, lezártad, akkor vége.
2: Nem, volt egy kis visszaút, de ezek tényleg igaz, hogy csak a töltött káposzta, jó felmelegítve. Okay.
1: Van olyan dolog, amit abba hagytál végleg?
4: Például a síelés.
1: Tényleg?
4: De az úgy történt, hogy még amikor nagyon szerettem síelni.
3: Soltész Rezső, énekes.
4: Gyerekkoromban síeltem a Szabadságkenyen, még ilyen hátulcsatolós, felkötő, szíjas cuccok voltak, és akkor már fejlődött egyet is az unokámmal, a Dáviddal síeltünk Ausztriában, és akkorát estem, hogy csoda, hogy nem tört össze valamint, tehát ez valami, mert ugye a snowboardosok mennek a pályán, nem tudom, te tudsz síelni?
1: Hát nem igazán.
4: Hát én is így vagyok, ezzel csak szeretek. De ennek a kalannak az lett a vége, hogy mentem lefele, mert szigorúan a kék pályán természetesen, és egyszer csak hasra estem, illetve a léz belefordult egy ilyen snowboard, oda megfagyott vágatba és keresztül, és akkor... És úgy estem el, hogy az a... Tehát az volt az a pont, amikor azt mondom, most ez föntről jött, hogy most kell abba.
1: Hát vetted a jelzést. És van akkor ott rögtön tudtad, hogy...
4: Tudtam, hogy nekem most vége van, igen.
1: Márhogy a síelésnek vége van. És egyébként olyan fajta ember vagy, aki így veszi az adást, és befejezi.
4: Nem csak én vagyok ezzel így.
1: Hát szerintem van, aki még feszegeti.
4: Például a fordulásunk elmondtál, nagyon nagy motoros volt.
1: Hogy
4: nem olyan régen, imádta a motort, és mindig azzal jött. És nem olyan régen történt egy olyan helyzet, hogy hatalmasat esett. Fölállt, és azt mondta, hogy most vagyok abban. És már is ott a motorját, tehát nem csak velem fordul elő, de velem ez ugyanígy volt. Úgyhogy akkor elfelejtettem egy életre. Ez okos dolog szerintem, az ember eljut addig agyban, hogy megérezze azt, hogy mi az a jel, ami fentről jön.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
7: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Elindult a főszezon a diákhalbérletek piacán. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telepein, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységes 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyit levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene mennünk a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevi és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podmanicki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztaság és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Ma már a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 27-e hétfő. A fővárosban 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát, mert a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, volt kolléganőmet, Kosos Ilonát, abból az apropóból, hogy megjelent Ilona új könyve, aminek a címe Személyiség térkép magamhoz és másokhoz.
1: Bocsánat, rögtön, én is üdvözlök mindenkit, de rögtön javítalak, mert személyiség térkép magamról és másokról, nem magamhoz, hanem magamról és másokról.
0: Oké.
1: Okay. Bocsánat.
0: Alcíme Ön és Te ismereti kézikönyv.
1: Ez tökéletes, igen.
0: Köszönöm, hogy itt nálad sor kerülhet erre a beszélgetésre. Kosos Ilonát több évtizede ismerem, a 80-as években mindketten a divat szakmába dolgoztunk. Ilonáról több gyönyörű kép is található az interneten. Ilona, hogy lettél manöken? A nagy kérdés.
1: Szerintem ugyanúgy, mint abban az időben mindenki, hogy mentünk az utcán, és egy jó szemű fotós, vagy egy jó szemű divatbemutató szervező leszólított. Akkor kezdődött abban az időben, az artista képzőben egyáltalán a manöken képzés. És engem is még anno, hát nem tudom, mondhatom-e a nevét, de Módos Gábor szólított le a
0: utcán?
1: Gimnazista lányt a Blaha Lujza téren, és mondta, hogy hát akkor nekem el kéne menni ebbe az iskolába. Én gondolom, sokan voltunk így. Hát így lettem manöken, meg fotómodell.
0: A divat világából milyen út vezetett tovább?
1: Hát a divat világa az nekem mindig egy olyan világ volt, amikor ahhoz, hogy pénzt keressek. Kifutón imádtam csinálni, szerettem menni vidékre is, szerettem menni a Haknikba, de nekem ez gyakorlatilag a tanulás mellett mindig egy bevételforrást jelentett. És nem is olyan nagyon hosszú ideig maradtam a kifutó környékén, mert ahogy mentek az évek, és ahogy sok mindent tanultam, meg sok mindennel foglalkoztam, ez háttérbe szorult.
0: Milyen megállók voltak nagy lépésekbe az életedbe?
1: Én azt javasolnám, hogy az én életemben végigmenni, az egy messze kimeríteni a műsoridőt, mert hogy valójában az újságírótól a revütervezőig, ugye a Foglerik volt, nek a magántanulója voltam, mint revütervező, az éjszaka világából a főiskolán át, az újságíró iskolán át, a pszichológus asszisztens képzésen és meglepő módon a felsőfokú társasházkezelő képzésen tényleg az egész életemben mindig tanultam, és közben mindig dolgoztam, tehát mindig csináltam valamit.
0: Mikor kerültél az írás bűvkörébe?
1: Ó, az nagyon régen. Nagyon régen, az 30 éve, több mint 30 éve, amikor újságíróként alapítottam egy újságot, ami 22 évig jelent meg, egészen 2018-ig.
0: Mi volt a címe?
1: Printinfo. Ez egy szakmai lap volt, és az életem volt az újságírás. Illetve ez így nem igaz, nagyon szerettem, de azért szerettem nagyon, mert ahogy te is, szeretsz beszélgetni. Meghallgatod a másikat. És én őszinte érdeklődéssel hallgattam mindig. Nyilván ez abból fakad, hogy több mint 40 éve kezdtem el foglalkozni asztrológiával, még a Körösi Csoma Buddhológiai Főiskola asztrobiológia szakán végeztem, és gyakorlatilag több mint 30 éve foglalkozom, ami mindig összekötött, és ezért élveztem az újságírást is, hogy embereket, tehát nem munkaként, nem az, hogy most akkor milyen beruházása volt, hanem mint ember. És ez kísérte végig az életemet, és valahol itt egyenes út vezetett ehhez a könyvhöz.
0: Mert mindig segíteni is akartál.
1: Az asztrológiának is nem az a része érdekelt, hogy mikor jön a királyfi fehér lovon. Nyilván vannak tendenciák, és nem kérdőjelezem meg, de a személyiséget tekintve az asztrológia is egy ugyanolyan jó látleletet tud valakitől adni, abból a szempontból, mint minden önismereti technika, mint az eneagram is, amiről ugye a könyv készült, hogy alapjaiban mit hordozunk zsigerileg. És ez egy más dolog, hogy azzal, amit hozunk, útravalót, azt azzal mit kezdünk. És ez a lényege. De ahhoz, hogy tudjunk vele kezdeni valamit, ahhoz tudnunk kell valójában, hogy mi van bennünk, ki vagyunk. Mert abból tudunk főzni, hogy a nagyi mondta, hogy abból tudok főzni, ami a spájzban van. Abból tudok létezni, ami bennem van.
0: Meg amit kifejlesztek magamból.
1: De az is benned van, legfeljebb magformájában. És van olyan dolog, amit az agyunkkal szeretnénk megoldani, de igazából nincs bennünk, és ezt szerintem mindenki érzi valahol, amikor úgy igazából őszinte önmagával, akkor ezt érzi is, hogy oké, hogy nagyon tetszik, meg nagyon jó lenne mondjuk az operaház színpadán balettozni, de nagyon tudom, hogy nem biztos, hogy vagyok olyan tehetséges.
0: Én már sejtem, de azért fejts ki, légy szíves, hogy született meg a személyiség térképkönyved, és miért ez a témája?
1: Én azt gondolom, a visszakanyarodva, tehát az önismerethez, és a személyiség térkép, vagy ahogy, hát nem tudom mennyire ismerik Magyarországon, azért most már kezd itthon is elterjedni, az enneagram, az egy önismereti fogódzó eszköz.
0: Mankó.
1: Mankónál egy picit több, tehát így rávilágít, bevilágít, ugye a könyvemben is írom, hogy olyan, mint a Vergilius a Dante isteni színjátékában, hogy valami fajta vezető, hogy segítse azt, ami ugye nagyon sok impulzus ér bennünket, nagyon sok impulzus él bennünket, és néha tényleg keresi önmagát az ember. És ez pedig egy, ha őszinte vagyok saját magammal, tehát segít felismerni azokat a gyengéimet is, amik nem muszáj, hogy gyengék maradjanak, pont azért, mert tudatosodott bennem. Mondok egy példát. Én majd belehaltam világéletembe, legalábbis jó sokáig, ha nekem nemet mondtak.
0: Igen?
1: Mert nem tudtam el, úgy éreztem, hogy elutasítanak.
0: Ki.
1: Igen, de ez egy hosszú, hát sajnos az elején mondtad, hogy évtizedes múltra nézünk vissza, igen, azért ez egy hosszú út, hogy megtanultam a nemet úgy értelmezni, hogy nem nekem szól, hanem annak a dolognak, amit adni szeretnék. És amikor ezt így tudati szintre emeli az ember, és nem kezdi önmagát belül enni, akkor egy egész más
0: energia jön ki belőle.
1: Pontosan, nagyon pontosan. Ez egy egész más energia, és akkor tudom, hogy ez az én Achilles-i pontom. Ha tudom, akkor már tudok vele valamit kezdeni. Nem kell megváltozni. Az eneagram, illetve a személyiség térkép egy olyan nagyszerű rendszer, ami tényleg a saját magunk legjobb verzióját
0: hozza ki.
1: Tudja kihozni, ha szembenézünk vele mindazzal,
0: reálisan.
1: Amit az eneagram, a személyiség térkép feltár.
0: Tehát, ha jól sejtem, te azért tanultad ezt a témát, és azért írtad ezt a könyvet, hogy a saját belsődet jobban tud kezelni, épp úgy, mint természetgyógyásznak. Nagyon sok ember azért tanul, hogy a saját maga orvos által kikezeletlennek mondott lehetetlen betegségét meggyógyítja.
1: Majdnem, bocsánat, majdnem. Az Enneagram az több mint 30 éve jött velem szemben. Itt Magyarországon nincs oktatása, tehát a vonatkozó szakirodalmat, ami nem túl sok, kutattam fel, és abból azt kezdtem el olvasni, és biztos érzette is, hogy van, ami a tied megfog, belemegy a zsigereidbe. És ugye, ahogy az elején mondtam, pszichológus hallgatóként is ugye elvégeztem a sulit, mindig is érdekelt az emberi személyiség, a motiváció, hogy hogyan lehet valaki harmóniában önmagával, hogyan tudja megtalálni önmagában azt az utat, ami az övé, ami valóban az övé. És az Enneagramnál, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor azt mondtam, hogy Úristen, miért nem tudják, miért nem ismerik, hiszen ez egy olyan fantasztikus iránytűt tud adni, ami nagyon-nagyon megkönnyíti abban, hogy abban az ember életét, hogy önmagával, és ha önmagával harmóniában van, akkor a világgal is harmóniában van.
0: Mint a szeretetnél. Csak akkor tudsz szeretetet adni, ha szereted saját magad.
1: Ha szereted saját. Pontosan így van. És a másik, hogy az Enneagram fantasztikuma még abban is van, hogy nem csak az önismerethez, hanem a másik embernek a zsigeri megértéséhez segít. Tehát az, hogy a szomszédasszonyom nem azért talál a kákán is csomót, mert hogy egy rossz indulatú boszorkány, zárójel lehet, hogy az is, de mondjuk maradjunk abban, hogy nem, hanem azért, mert az ő tulajdonsága az egyszerűen az a fantasztikus tulajdonsága, hogy ő mindenben meglátja, hogy lehetne még jobb. Tehát a kritikái, ami kritikaként használ.
0: Alkotó kritika.
1: Nem alkotó kritika, csak azt mondja, hogy igen, ez jó, de ott még lehetett volna jobban összesöperni az udvart.
0: Igen.
1: Csak mondok egy példát. És ez például fantasztikus, hogyha azt nézzük mondjuk, hogy egy csapatot, mondjuk egy cégnél egy csapatot állítanak össze, túl a szakmai felkészültségen. Tehát az ugye nem ide tartozik, a szakmai felkészültség, de a személyiség az a csapatban egy nagyon fontos tényező. És például egy csapatban Isten áldása egy ilyen, a kákán is megtalálja a csomót, hiszen mindig a csapatmunkába arra tud rávilágítani, amelyik a gyenge pont lehet. És ugyanígy vagyunk ugye az Enneagram, vagy személyiségtérkép 9 személyiségtípusra épít, de ez nem azt jelenti, hogy az egy vegytiszta, hogy az olyan és kész, és semmi, hanem azt jelenti, hogy van az az ő zsigeri töltése, amit a mellette levő személyiségtípus még befolyásolhat, pluszban hozunk mindenfélét a szocializálódásunkból, az bennünk ért traumákból és örömökből, és ez formálja ki ezt a mi egész személyiségünket. Mindenkiben minden van, viszont az tény, hogy van egy olyan nagy vonal, amire ez a minden ráépül. Tehát az jelenti az alapját. Az a zsigeri töltésünk.
0: Most azt említeném meg, mondtad, hogy a csapatba a kákán is csomót kereső egy áldás, mert rámutat a gyenge pontokra, lehetséges, sőt, biztos így is van, de ez a kákán is csomót kereső, aztán nem közkedvelt.
1: Igen, ezért jó, ha csak egy van belőle. Tehát nem jó, ha
0: mert
1: már
0: többi akkor utálja.
1: Nem utálja. Na, pont ez a lényege. Na, itt most egy nagyon fontos dolgot mondtál. Pont az a lényege, hogy az Enneagram, tehát a személyiségtérkép segít megérteni a másikat. A múltkor beszélgettünk, és azt mondtad, hogy mindenki magából tud kiindulni. Ez így igaz, de az Enneagram, tehát a személyiségtérkép nagyon-nagyon rávilágít arra, aki nem én vagyok. És rávilágít arra, lehetővé teszi azt, hogy nem én vagyok, másként gondolkodik, de értem őt. Nem csak értem simán, hanem megértem az ő késztetését. És rögtön nem utálom a szomszédasszonyt. rögtön nem utálom a csapattagot. És akkor a csapat azért egy jó példa, mert ott sokféle emberre van szükség. Van, aki a dinamikájával
0: akkor
1: viszi.
0: Akkor azt mondom, nem közkedvelt lesz.
1: Nem közkedvelt, de nagyon-nagyon hasznos.
0: Könyvekben az olvasó választ kaphat többek között olyan kérdésekre, mint miért nem tudok szót érteni valakivel? Miért?
1: Hát ezért, amiről az előbb beszéltünk, ezért, mert abból indulok ki, hogy magamból.
0: Miért nem értenek meg engem mások?
1: Pont ugyanezért.
0: Mert?
1: Azért, mert én ilyen vagyok, ő meg másmilyen, és ő nem ismeri az eneagramot.
0: Miért reagálok másként bizonyos dolgokra, mint a többiek?
1: Megint csak azt tudom mondani, azért, mert én más vagyok. Mindegyikünk más, de van olyan bennünk, mindegyikünkben minden van, mint a búcsúban, de van egy olyan alaptöltésünk, nekünk ilyen, neki meg olyan, ezt lehet, hogy ki fogjátok vágni, de mondom a kedvenc példámat, az Annie Hall-ban, ugye mind a Woody Allen is, meg a Dan Keaton is ugye külön-külön jár pszichológushoz, és akkor megkérdezi, ilyen vágóképben van a filmben, hogy megkérdezi a Woody Allen-től a pszichológus, hogy hetente hányszor élnek házas életet, és azt mondja a Woody Allen, hogy nagyon kevésszer, hetente háromszor. És ugyanez a vágókép van a filmben, hogy az Annie Hall-tól is, a Diane Keaton-től is megkérdezi a pszichológus, hogy hetente hányszor élnek házas életet, és mondja a Diane Keaton, hogy nagyon sokszor, hetente háromszor. Tehát az, hogy miért van az, hogy én bizonyos dolgokat így élek meg más, na azért, mert hogy mások vagyunk, és meg kell értenem Woody Allent is, meg a Diane Keaton-t is.
0: Miért viselnek meg engem egyes dolgok jobban, mint másokat?
1: Erre is ugyanez a válasz.
0: Azért érzékenyebb vagyok?
1: Nem, mindenkiben van érzékenység, másként éljük meg.
0: Látom a világot.
1: Másként éljük meg a különböző érzelmileg ránk ható dolgokat.
0: Miért követem el újra és újra ugyanazokat a hibákat, és mi ebből a kiút?
1: A kiút az, hogy az ember szembenéz a saját magával, hogy milyen, tehát, hogy mi az érzékeny pontja, mert az érzékeny trigger pontjaink miatt követjük el azokat a hibákat időről időre, és a sors vissza is dobja, ha nem tanulunk belőle, más formában, vagy hasonló formában.
0: Vagy súlyosabb formában.
1: Hát igen.
0: Rendszerint.
1: Igen, ez így igaz. Tehát akkor nem tanultad meg, ez a lecke a tied, és megkapod.
0: Ha törik, ha szakad. Miért különbözik az értékrendem és a világlátásom másokétól?
1: Majdnem minden kérdésre ugyanaz a válasz. Igen, mert különbözőek vagyunk, és a különbözőek

0: Akkor a negatív ugyanúgy, és ez egy 9 fokú skálán, a 9 személyiség térképen egy függőlegesen egy 9 fokú skálán még mozog is, attól függ, hogy éppen milyen paszban vagyunk. Rossz paszban az ember, amikor azt mondjuk valakire, hogy kifordult magából, tehát az ő alapszemély...
1: A magyar nyelv tökéletes.
0: Tökéletesen, és ez bizony az egyes személyiség típusok esetében is nagyon érdekesen és nagyon pontosan mutatja, hogy valaki milyen alaphabitusú. Mindig amikor jó paszban vagyunk, ez olyan, mint amikor a kutya harapja meg a postás, az nem hír. Amikor a postás harapja meg a kutyát, az hír, és a személyiség térképen pedig a nagy indikátor az igazából, hogy milyen olyankor, amikor kvázi kifordul önmagából. Mert az rögtön utal arra, hogy milyen az ő alapszemélyisége. És rögtön tudjuk akkor, hogy úristen, hogyha ez...
1: Amikor a civilizáció leomlik róla.
0: Tulajdonképpen...
1: Vagy a külső máz.
0: Nem, ja, amikor azt mondom, nem, amikor belülről nincs egységben. Tehát amikor rossz paszban van. Tehát nem a... Mert én nem hiszek abban, hogy a személyiség az nem egy ruha. Tehát ez nem felveszem, meg leveszem. A személyiség az egy zsigeri töltés. És ha rosszul érzem magam, ha nem vagyok harmóniában.
1: Megdobjuk a törő között.
0: Igen, amikor akkor tényleg kifordulunk önmagunkból. Tehát nem egy máz omlik le, hanem a saját magunkon belül lemegyünk egy, nem szeretem ezt, hogy, de egy beteges szintre. Tehát egy, nem egy normális. Ez sokkal jobb. Igen, lemegyünk egy béka segge alá. És akkor olyan viselkedési allőröket veszünk fel, amit normál körülmények között, még akkor is, hogyha nem vagyunk toppon, hanem csak a normál mindennapok mennek.
1: Akkor se tennénk meg.
0: Messze nem tennénk meg.
1: Azt írod, a személyiségtípus a gyermekkorban alakul ki. Igaz ez?
0: Igen. Mindegyikünknél, minden személyiség elemzésnél, minden pszichológiai megközelítésnél nagyon-nagyon nagy szerepe van a gyermekkornak.
1: Első 3 év, vagy első 6 év?
0: Én azt mondom, hogy 1-5 év. Tehát az a pillanat, amikor igazából valahogy egy ösztön, egy tiszta ösztönlény, amilyen egy gyerek, amikor úgy leszületik, és persze hoz magával mindenfélét, de most vegyük azt, hogy még nincsenek társadalmi elvárásai, még nincsenek megfelelési vágyai, hanem csak hozza magát. Ebben a 3-5 éves korban alatt, a kevésbé, de 3-5 éves kor környékén úgy hívjuk, hogy kikristályosodási időszak, amikor hirtelen a világra
1: rácsodálkozik,
0: ad egy választ saját magára, hogy hogy látja az ő saját egzisztenciális boldogulását, és itt most nem a szakmáját kell hanem egyáltalán a létezésének az egzisztenciális boldogulását. Tehát, hogy úgy érem el a szüleimtől, vagy a meghatározó gondozótól, védelmezőtől, azt látja, hogyha ő teljesít, akkor az mindig pozitív hatása van, akkor úgy érzi, akkor egy sikerorientált valaki lesz, mert hogy...
1: Mindenki örül.
0: Mert ugye így van, ha más azt látja, hogy az, hogy ilyen szigorúan, merevebben, betartva a szabályokat, akkor az lesz az ő támaszpontja, tehát a zsigeri töltése, és most nem mennék végig a 9-en, és nem... De nagyon, nagyon fontos, hogy az alap személyiség, tehát ez messze az alap személyiségről beszélünk, az igen, ebben a korban alakul ki.
1: 9 alap személyiség típus van, és mindegyiknek 3 altípusa. Hogy lehetséges ez? Tehát 27 variáció?
0: Hogyha, most egy nagyon érdekes dolgot mondok neked, hogyha csak a primer megközelítést nézzük meg a személyiség térképnél, hogy egy ember, nem ismerek sem, hogy hányféle variáció lehet egy személyiségen belül, ezek az alcsoportok azt jelentik, hogy összességében 100, ugyanaz az alapszemélyiség, és mégis 108 féle.
1: Hú.
0: Tehát nagyon szofisztikált, nagyon-nagyon árnyalt

0: zeneagram, de nem szabad ilyen árnyaltságra lemenni. Mert akkor bemegyünk az erdőbe, és nem látjuk a fát. Tehát hátra kell lépni, és tulajdonképpen már azzal, hogyha az alapszemélyiségemet továbbá az alapszemélyiségemre ráközelítek. Továbbá arra is kicsit fókuszálok, hogy vajon a jobboldali vagy a baloldali személyiség van-e bennem, melyik, mind a kettő, és hogy milyen arányban. Nem függ össze, ez tényleg csak a zsigeri töltés.
1: Baloldali?
0: Mert egy kör mentén, tehát ez egy szisztéma, egy kör mentén helyezkedik el, nincs prioritás.
1: És ki határozza meg, hogy mi a jobb oldali és a bal oldali, aki a témát...
0: Nem, egy kör mentén képzelj el egy olyan, egy körasztalt, ahol körben ülnek az emberek. Tulajdonképpen nincs sorrend, nincs rangsor, és a két melletted levővel van kontaktusod. Hogy most melyik a szimpatikusabb, vagy melyik az, akivel kontaktálsz, a jobb oldalid, vagy a bal oldalid, az a te belső alapszemélyiségednek a
1: döntése.
0: A döntése, az a gyerekkori impulzus döntés, amitről az előbb beszéltem, tehát igazából ez határozza meg. Aztán van olyan, maradjunk ennél a körasztal példánál, hogy amikor jó paszban vagyok, akkor a tőlem harmadik levővel valami elképesztő kokettálok, hullámhosszon vagyok, szinte lebegünk. A baloldali, de ez nem biztos, hogy baloldal, tehát nincs ilyen, hogy jobban. A baloldalival meg hát egy kávé mellett nem tudnék két szót beszélni, mert hogy...
1: Így változhat.
0: Igen, tehát ugye gyönyörű dolog az, hogy a tényleg mindenki egyedi. És az eneagram, a személyiségtérkép ezt az egyediséget képes lefedni, csak nem szabad.
1: Ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsod. Áll a Delfi Jósta bejáratánál, és a te könyvedbe is. Hogy értsük ezt?
0: Igen, nem véletlen tettem be a könyvbe ezt az idézetet, mert valóban bennünk van a sors, de ez nem a determináció, hanem a determináció az, hogy milyenek vagyunk. Azon belül az már nem determináció, hogy milyen paszban vagyunk. Amit az előbb beszéltem, ez a 9 szint, hogy nagyon rossz paszban vagyok, meg nagyon jó paszban, meg normál átlag paszban vagyok, úgy nagyjából. Tehát, hogyha tudom, hogy milyen vagyok, az a determináció, akkor az enyém a szabad döntés. És ezért mondom azt, hogy ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsod, mert akkor valamilyen szinten nem irányítod, csak megismered, és a te sorsodat akarod élni, nem másért.
1: Vagy nem egy előírt sorsod. A legnagyobb boldogság, ha megismerjük boldogtalanságunk forrását...
0: Dostojevszki.
1: Igen, ezt is fejts ki, légy szíves. Pedig logikus, nagyon.
0: Persze, nagyon, szerintem is nagyon logikus, mert hogyha tudom, hogy
1: mit tesz szomorúvá, akkor azt elkerülöm.
0: Nem csak, nem biztos, hogy elkerülöm, megnézem, hogy mit akar tanítani nekem, tehát tudok vele valamit kezdeni. Miért vagyok szomorú, miért nem vagyok jóban önmagammal?
1: Ez épp olyan, mint a forró tűzhely esete? Hogy addig nyúkál a kisgyerek, míg egyszer megéget.
0: Vagy... Ő nem fogja meg a tűzhelyet később, igen. De te kezdesz vele valamit, amire rájössz, hogy az neked forros párhet.
1: Uh-huh. Te valami hasonló.
0: Igen, tehát ezzel kezdesz valamit, hogy oké, akkor most ezzel mi, és nincs olyan, hogy jó meg rossz. A szeretet, azt mondjuk, hogy az egy pozitív dolog, és a majom szeretet, és a folytogató szeretet, tehát minden,
1: halálos.
0: Igen. Tehát nincs olyan, hogy jó meg rossz, attól függ, hogy mire használjuk, tehát mire, hogyan éljük meg.
1: Most Kósos Ilona által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Ilona, a műsor címe egészségedre, ami a testi, lelki, szellemi egészséget is magába foglalja. Mit jelent neked ennek a könyvnek a megírása, és kinek ajánlod nagy szeretettel? Elsősorban magadnak, és...
1: Azt gondolom, zsigerileg vagyok egy segítő. Tehát valószínűleg zsigerileg, mert állandóan.
0: Tenni akarod a jót.
1: Ha valaki akarja, akár nem, én boldoggá akarok mindenkit tenni. Erről igyekszem azért leszokni, hogy akarat ellenére bárkit is boldoggá tegyen. Én azt gondolom, hogy ahhoz tudom, én a könyvet azért ajánlom, mert, vagy azért nem tudok neked dedikált célcsoportot mondani, mert gyakorlatilag,
0: mindenkinek
1: aki nyitott már arra, hogy elmélyedjen abban, hogy hogyan tudná harmonikusabbá tenni saját magával, önmagával a viszonyt, a világgal, egyáltalán megtalálni egy belső békét, az nyugodtan elmélyedjen el. Mert nem tudom, hogy lehet azt mondani, hogy igen, ez a 35-től 45-ig felső, nem tudom. Mind bárki.
0: Harmonikus egység önmagunkkal, másokkal és az egész világgal. Igen. Van ilyen?
1: Időszakonként, de törekedni lehet rá, ez a klasszikus mondás.
0: Tehát nem illúzió.
1: Nem biztos, hogy elérjük, de hogyha afelé megyünk, az már egy nagyon jó dolog.
0: Akkor jó felé megyünk.
1: Klasszikus példa, a pasik mondták régen, amikor még tánciskola volt, hogy nem lehet mindenkivel táncolni, de törekedni kell rá. Ugyanezt tudom mondani, hogy minden olyan lépés, amit azért teszek, hogy önmagammal harmóniában legyek, másokkal megértsek másokat, nem csak értsek, megértsek másokat, az egy lépés. És ez pontosan egy lépéssel több, mintha nem tenném meg.
0: Ilona, mi is az az út nagy U-val és nagy T-vel?
1: Én elvégeztem az ultrarövid terápiás konzulensi képzést, a dr. Buda László által kidolgozott módszert, ami abban tud segítséget nyújtani, és ez nekem az Enneagram során, tehát hogy valaki megkeres, hogy segítsek neki ebben, hogy a múltnak az olyan leragadásai, elakadásai megtaláljuk gyorsan, tehát nem hosszú üléseken keresztül, hanem rendszerint egy max. Két ülés alatt, amikor valaki cipel magával valami olyan terhet, ami meggátolja őt abban igazán, hogy a saját személyisége kiteljesedhessen. Tehát olyan, mint az életvizén egy gerenda, az ő életének vizén egy gerenda keresztbe állt, és ez az ultrarövid terápiás módszer, nem tudom, dr. Buda László dolgozott ki, és sikerrel oktatja, és ma már nagyon széles körűen.
0: És te is megtanultad, és te is levizsgálsz.
1: Igen, én
0: akkor
1: is levizsgálsz.
0: Akkor te is tudsz segíteni.
1: Igen, tudok, mert nekem is megvan a képzettségem, most már több mint két éve, és ez azt segíti, hogy arra fókuszál, arra az elakadt gerendára. Tehát ugye sok gerenda úszik az életünk folyóján.
0: Amit egy kívülálló jobban lát.
1: Mi soha nem mondjuk meg. Soha senki nem tudja megmondani a tuti frankot, hanem mi azt tudjuk, hogy hozzásegítjük ahhoz, hogy az illető, ami kérdései megtalálja, és azzal kapcsolatosan meg tudja hozni a saját döntését. És itt az a lényege, hogy ugye sok gerende van, ha egy keresztbe áll, az összes többi elakad. És ez a módszer azt csinálja, hogy arra nagyon jó eszköz, kérdéssel, beszélgetéssel, hogy ezt a gerendát megtaláljuk, és ezt irányba állítsuk. És akkor az életvize
0: akadálytalanul folyhat.
1: És a többi gerenda is tud. Na, ez az ultrarövid, az UT, az ultrarövid terápiás módszer, amit én is csinálok, igen.
0: Könyvedben írsz a személyiség típus kapcsolódásairól. Mi ez, társkeresés?
1: Lehet mondani, de megint visszanyúlok oda, hogy nincs recept. Tehát tessék tudomásul venni, hogy nincs recept. Vannak olyan személyiségjegyek, amik más személyiségjegyekkel jobban könnyedebben.
0: Tehát de úgy, mint a az asztrológiában, melyik csillagjegy kivel jön ki?
1: Jó az analógia, itt annyi, de csak irányzéknak, és az ellenkezője is igaz.
0: Tehát
1: lehet.
0: Mindig vannak kivételek.
1: Mindig vannak kivételek, és nem az, hogy ezzel nem lerázni akarom, amiket írtam a könyvben, mert az valójában úgy van, de ott is felhívtam a figyelmet arra, hogy nem megoldhatatlanak, csak nem biztos, hogy az ember akarja megoldani. Tehát, ha akarom, meg tudom csinálni, de nem biztos, hogy akarom, mert biztos, hogy az én utam az az út. Tehát a lenyűgöző egyébként, szóval tényleg lenyűgöző, és az asztrológiánál is azért nem úgy van csak, hogy van a 12 csillagjegy, vannak asztendensek, vannak bolygókapcsolódások, vannak fényszögek, tehát hogyha egy tisztességes asztrológiai képletet csinálunk meg, az nagyon bonyolult dolog, nagyon-nagyon sok aspektussal, tehát az a fajta újságasztrológia, az egy szórakoztató. Igen, a szórakoztató.
0: Ilona, most rövid kérdések következnek, és rövid válaszokat várok tőled, gondolkodás nélkül, spontán. Kossos Ilona szép, reprezentatív hölgy, ha valahol megjelenik, minden szem rá szegeződik. Ez tény. A manöken vér nem vált vízé?
1: Nem.
0: Nem. Hiú vagy?
1: Igen.
0: Détázol?
1: Nem.
0: A tükör a barátod?
1: Igen.
0: Főzöl?
1: Néha.
0: Mindenevő vagy?
1: Az egzotikus kajákat kivéve igen.
0: Kedvenc ételed?
1: Töltött káposzta.
0: Sport vagy kanapé?
1: Kanapé.
0: Mindig a te szabad az utolsó?
1: Sajnos rendszerint igen.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen.
0: Ha valaki megbánt, igen. Azt elfelejted?
1: Túllépek rajta.
0: Az öltözködésed egyedi? Saját, vagy néha vásárolsz is?
1: Jellemzően...
0: Kiválóan tudsz varni.
1: Igen, jellemzően saját is, de alkalmasint beleszeretek valamiből, simán és vásárolok.
0: Smink és fodrász. Kellenek ezek?
1: Kellenek.
0: Hobbid?
1: Olvasás.
0: Féltékeny típus vagy?
1: Nem.
0: Az irigykedéssel hogy állsz?
1: Nem vagyok irigy. Egyszerűen jóba vagyok magammal, és nem látok, és nem azért, mert gazdag vagyok, mert nem vagyok az, meg nem azért, mert fiatal vagyok és szép, nem, azért egyszerűen jóba vagyok magam, nincs miért mást irigyelnem.
0: Állatbarát vagy?
1: Ó, nagyon, minden szörös négylábú.
0: Kutya vagy macska?
1: Macska.
0: Száma?
1: 3.
0: Milyen férfi típus a zsánered?
1: Akinek erős kisugárzása van, és nem érdekel, hogy mennyire kemény a feneke.
0: Mit nézel meg először egy férfinál?
1: Semmit. Nem nézem meg.
0: Kezét,
1: a szemét, a szavait. De azt nem megnézem, hallom. Tehát a habitusát, ahogy van-e aurája, van-e kisugárzása.
0: És egy nőnél?
1: Ugyanezt.
0: Egy hétköznapod átlagosan nagy lépésekbe.
1: A reggel az nagyon fontos nekem, én nagyon korán kelek, tehát ilyen 5 óra, max. Fél 6, és a reggeli rituálém a kávé, az erkélyen, a cicák, természetesen akik éjjel etióp menekültekre fogytak és ordítanak, hogy reggelit kérnek, tehát a reggeli tötyögésem, és utána beindul a nap, mikor, mivel. Tehát van, amikor lejövök a kelmekreáldába, és akkor kreálok. Van, amikor jönnek hozzám konzultációra, van, amikor utána találkozom a barátaimmal, tehát az egész napom...
0: Van, amikor kezelsz?
1: Hát úgy kezelek a konzultációimmal, azokkal, igen. Vannak olyan barátaim, akikkel minden nap beszélünk. Nagyon ritkán vagyok az online térben, tehát naponta max reggel meg este 10 percet. És mikor fekszem? Hát valahogy az 10 és 11 környékén.
0: Hát a napod. Új könyv készül esetleg?
1: A gondolat megvan, igen, megvan a gondolat. Ennek egy másik változat, ennek egy bővített és átdolgozott változata, egy kis asztrológiával, egy kis asztrológiával.
0: Terveid? ebbe az évbe jövőre, privát és munka?
1: Nem, élem a mindennapokat, tehát amit kapok, abból a nap, tehát ami jön elém a nap folyamán, azzal van dolgom. Tehát nem tervezem, hogy elutazom. Most éppen egyébként elutazom, mert most Keszthelyre lemegyek, de jön az élet, és vagy hoz valamit, és arra igent vagy nemet mondasz, és én nyitott vagyok arra, ami jön és az életben. Tehát nincs olyan, hogy én nem tudom, én tényleg nincs.
0: Szingli nő vagy. Jó ez így?
1: Mindig is az voltam. Van egy nagy lányom, de mindig is szingli voltam.
0: Nem irigyled a házas nőket?
1: Ó, nem. Nem. Semmi bajom. Nem nekem való. Ennyi. Tehát mindenkinek az a jó, ha megtalálja valaki. Valaki megtalálja, hogy neki szüksége van egy társra. Akkor legyen társa, de azért, mert így várják el, ez, az nem jó. Azt kell megnézni, hogy neked mi az, ami a te... Nem, azt mondom, hogy nem kell átlépni a komfortzónát, először meg kell találni. És ugyanígy vagyok ezzel is, hogy nincs olyan, hogy nekem van igazad, meg neked van igazad, mert az igazság az nem egy abszolút történet, akkor sem, ha az élet hozzáállásáról van szó.
0: Igen, mondja.
1: Nekem a szingliség, ráadásul az én korosztályomban, ugye 65 pluszos vagyok, tehát ez kuriózum volt, hogy soha életemben nem mentem, ráadásul lányanyaként van a gyermekem. De nem azért, mert különlegesnek, hanem azért, mert én ebben találtam meg saját magam.
0: Árszpoétikát, hitvallásod.
1: Az élet szép.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Korsós Ilonának, hogy hagyta magát kikérdezni, és bemutatta a könyvét, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek nagyon-nagyon szép nyarat kívánok.
0: Tehát Korsós Ilona és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. Rádió.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Hol van a tisztesség határa? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Vagyis, szabad-e úgy pénzügyi konstrukcióra rábeszélni bárkit, hogy csak a vélt előnyeit sorolja a banki ügyintéző, mégpedig vég nélkül, a hátrányokról és a kockázatokról meg valahogy nem szól, de ha szól is, nem domborítja ki kellőképpen. Ez lesz ma az egyik témánk. Aztán a korábbi adásból időhiányában kimaradt, ma biztos szó lesz róla, hisz még mindig nagyon aktuális, a nyári táborokról, vagyis a vakáció időszaka alatti megoldásokról fogunk beszélgetni. Hova menjen a gyerek a családi nyaralásig, hogyan tudják megoldani a szülők ezeket a heteket? A legtöbbek számára a nyári táborok jelentik a evidens megoldást, nem is meglepő, de mint az élet minden területén, itt sem ajánlott, hogy csak és kizárólag az ár határozza meg egy-egy szülő döntését. Aki még nem döntött, de már gondolkozik rajta, annak kívánunk segíteni azzal, hogy átbeszéljük a legfontosabb kritériumokat. Szerintem nagyon hasznos lesz mindenkinek, mert aki már erről lemaradt, vagyis már régen táborban van a gyereke, az is érdemes figyelnie, mert a jövő évi tábort majd akkor e szerint fogja talán megszervezni. Következő kérdésem, hogy mennyi az annyi? Melyik ország áfáját kell fizetni, ha neten rendelünk közvetlenül egy külföldi cégtől? A másik országét, vagy a világ első magyarországi áfát? Ezt a kérdést is meg fogjuk ma fejteni szakértő vendégemmel, és végül, de nem utolsó sorban beszélni fogunk megint a marketplace-ekről, ugyanis ismét aktuálissá vált, és ígérem, hogyha még marad idő, akkor fogunk még hallgatói kérdéseket is megoldani. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái. Tartsanak velem! Azt ígértem a múlt héten, de most a héten is azt ígértem, hogy beszélni fogunk arról, hogy ugye itt a nyár, még szerintem a legtöbb szülő dolgozik ezerrel, és a vakáció ide alatt valamit csinálni kell a gyereknek, és erre egy nagyon szép nagy iparág föl is épült, mégpedig a táborok iparága. Sok rémtörténetet is hallani, azt is hallani, hogy nagyon drágák, de én most nem akarok itt semmit se előjáróban beszélni. Azt ígértem a hallgatóknak, hogy segítünk abba, hogy az, aki még mindig rágja a körmét, hogy na most még erre a két hétre, hogy meg mind, azoknak segítünk, illetve szerintem érdemes annak is meghallgatni, aki majd jövőre lesz megint aktuális, ugyanis egy csomó minden bajt, problémát el tudunk kerülni akkor, hogyha megfelelőképpen választunk tábort, és ahogy mondtam is, nem mindig az olcsó a jó. Na ezután, a hosszú lózunk után végre bemutatom nagyon mosolygós szakértőmet, Baran Alexandrát, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség elnökét, akit először hallhatnak ebben a műsorban, de nem utoljára. Szia!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Szóval azért neked is van két gyereked, tehát érintve is vagy. Én nagyon sok rémtörténetet hallottam ilyen nyári táborról, sőt tovább megyek, miután minden reggel az uszodába kezdek a fiam miatt, én látom nyáron, hogy mit művelnek, illetve mit nem művelnek az úszótáborba a gyerekekkel. Hogyan tudunk jól választani?
1: Mi mindig azt hangsúlyozzuk fogyasztóvédelmi szakértőként, hogy a megelőzés mindig a legfontosabb. Tehát, hogy igyekezzünk tájékozódni, és lehet, hogy régóta ismerjük azt, aki a tábort szervezi, de azért legyünk mi tudatában, hogy mi az, amiről tájékoztatnia kell minket.
0: Na mi az?
1: Minket, fogyasztókat, hiszen itt mi fogyasztónak
0: minősülünk. Itt is fogyasztók vagyunk, egy fogyasztói szerződést kötünk gyakorlatilag?
1: Így van, igen. Tehát ez azt is jelenti, ez a jó hír, hogy ha valami problémánk van, akkor utána igénybe vehetünk esetleg olyan lehetőséget, amit ugye kifejezetten a fogyasztói szerződések esetén, fogyasztói jogviták esetén vehetünk igénybe. Itt például a békéltető testületre gondolok. Aha. De ne menjünk ennyire előre.
0: Kezdjük az elején, igen. Tehát azt mondjuk, szerintem kevesen gondolják végig, hogy fogyasztói szerződést kötünk, aminek a tárgya nem más, mint a világ legértékesebb dolga, a gyerekünk tulajdonképpen. Hogyan tudunk, regisztrálva vannak-e azok, akik nyári táborokat szerveznek, vagy ügyre, fütyre, akár én is gondolhatnék arra, hogy én most csinálok egy nyári tábort, vagy ennek vannak szigorú feltételei.
1: Igen, 2005-ben, tehát tavaly nyáron egy...
0: 25-ben akkor, a tavaly
1: igen,
0: nyáron.
1: Igen, 2025-ben egy átfogóbb változás történt ebben a témában.
0: Végre.
1: És ez azt is jelenti, hogy egyrészt bizonyos adminisztrációs terheket csökkentettek, ami jó hír azoknak, akik tábort szeretnének szervezni. Másrésztről pedig nyilván azt is rögzíti ez a jogszabály, hogy miről kell tájékoztatni a szülőket, ami nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a tábor előtt írásban, tehát fontos, hogy írásban, hogy legyen róla később egy vita esetén egy tájékoztatónk, hogy mit vállaltak. Tehát mondjuk vállalták-e azt, hogy bizonyos plusz programok esetén a belépőt is fizeti maga a táboroztató, vagy majd azt nekünk kell fizetni. Láttam már olyan tábort is, ahol a táborosztató vagy a táborszervező azt írta ki a tájékoztatóra, hogy ebéd igényelhető, tehát magyarul az nincs benne az árban.
0: Aha.
1: Hát, hogy ezekkel így kell, hogy kalkuláljunk.
0: De mi a kötelező nekik? Tehát kötelező nekik tájékoztatni, hogy adnak elne a gyereknek, hogy vannak-e fakultatív programok?
1: Ugye a felügyeletről, az esetleges kockázatokról, nyilván a programokról részletesen kell, hogy tájékoztassanak.
0: Akár a napi rendről is? Tehát, hogy mi történik?
1: Akár igen.
0: Aha.
1: De itt a kockázatok esetében például azt értem, hogy ha olyan jellegű táborról van szó, ahol a kullancsveszély szóba jöhet, erről is tájékoztatniuk kell, hogy egyrészt létezik védőoltás, aha, hogy az a védőoltás mi ellen véd, vagy hogyha valamilyen állatokkal kapcsolatos a tábor, akkor az állat érintésének, simogatásának veszélyeiről. Erről, tehát egész részletes, aha, hogy...
0: És ha ezt a tájékoztatót aláírom, akkor innentől kezdve az enyém a felelősség, mert én döntöttem, úgyhogy a gyereket odaengedem. Így nagyon leegyszerűsítve.
1: Hát kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy attól van felelőssége természetesen a tábor szervezőjének, de azt, ami kötelező, hogy tájékoztattak engem, azt nyilván ők megelőzték azt, hogy esetleg később azt mondjam, hogy hát nem tudtam, hogy viszik erdőbe is a gyereket, mert akkor lehet, hogy adtam volna kullancsriasztót.
0: Igen.
1: Egyébként ugye kérdezted, hogy be kell-e jelenteni, igen, be kell jelenteni ezeket a táborokat hivatalosan. Ez is változott, tavaly óta már elég, hogyha 3 héttel a tábor kezdete előtt bejelentik a kormányhivatal népegészségügyi igen szervének. Ez azért fontos, mert hogy kell, hogy tudja a hatóság, hogy lesz egy tábor, és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ellenőrizzen ez a hatóság.
0: És ellenőriznek is, mi a tapasztalatod?
1: Ugye mi civilként erről kevesebb tapasztalatunk van, hozzánk inkább az olyan ügyek jutnak el, amikor egy fogyasztó már elégedetlen, mert azt mondja, hogy hát nem valósult meg ez és ez, és mit tehetek?
0: Táborozással kapcsolatban igen. Sok ilyen volt?
1: Igen.
0: Mesélj példákat, mondja. Mert talán akkor el tudják kerülni, akik...
1: Igen, igen. Hát pont a belépő kérdése, hogy elviszik valahova, és ugye külön a belépőt utána mondjuk a szülőtől kérik el.
0: Utólagosan.
1: Így van, utólagosan.
0: És nem tájékoztatták előtt.
1: Igen, igen. Vagy nem valósul meg egy olyan programelem, ami bele volt írva a tájékoztatóba.
0: Miért ami baj benne ez? Volt az árba.
1: Így van, mert hogy azt belekalkulálták az árba, tehát ilyenkor mondhatjuk azt szülőként, fogyasztóként, hogy mi mondjuk árleszállítást szeretnénk.
0: És általában ezek pozitív, tudom, hogy te békéltetsz is.
1: Igen, igen.
0: Tehát azért is jó, hogy te jöttél, mert ezeknek pozitív a fogyasztó számára a végeredménye nagyjából?
1: Igen, abszolút. Tehát én csak ajánlani tudom a békéltető testületet.
0: Én is mindig el szoktam mondani.
1: Mint ingyenes és igen. Viszonylag gyors lehetőséget, mert hogy ma Magyarországon ugye a bíróságokon kívül kizárólag ez a igen, testület fogadó. Foglalkozik fogyasztói jogvitákkal.
0: Akkor ugorjunk vissza egy kicsit a nyári táborokra. Ezek még a jobbik esetek. Mi van, akkor a gyereket baleset ér? Tehát például kötelező-e valamiféle biztosítást kötni az, aki nyári táboroztat, egy ilyen, azt nem talán viszont biztos, nem tudom, hogy hívják pontosan, tehát mert bármi előfordulhat.
1: Nincs ilyen, mint az utazási irodáknál például, viszont hogyha bármilyen baleset történik, akkor ugye ez megalapozhat akár egy kártérítési felelősséget is, illetve hát súlyosabb esetben ugye büntető jogi felelősséget is. Tehát azon túlmenően, hogy nem valósul meg valami programelem, és mi szeretnénk árleszállítást, hogyha valami sérelem éri a gyereket, akkor itt gondolhatunk egy polgári eljárásra is, polgári peres eljárásra.
0: Egyébként nagyon megemelkedett a nyári táborok ára, és a lehetőségek is végtelenek. Régen volt lovastábor, úszótábor, meg nem tudom, 3-4 féle. Ma már minden nap eljövök a rajzfilm tábor felirat előtt a Pannonia filmstúdiónál, tehát már tényleg nagyon sok minden van, de vannak olyan táborok is, amik nagyon-nagyon drágák, és nagyon divatosak, tenisztábor, vitorlástábor, azért mondjuk egy vitorlástábor már a veszélyesebb, ott kötelesek-e például a tábor szervezői bárkit beengedni, vagy valami olyasmihez kötött, hogy legalább tudja kúszni. Tehát, hogy a feltételeket ők megszabhatják-e, és ezt aláírathatják-e a szülőkkel.
1: Persze megszabhatják, hiszen az ő felelősségük, hát ő rájuk van bízva a gyerek. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy már pedig nem tudom úgy vállalni, hogy a gyerek nem tud úszni, akkor ők ezt mondhatják.
0: Visszautasíthatják.
1: Így van. Igen, igen.
0: Azzal kezdtem, hogy nem mindig a legolcsóbb a legolcsóbbat válaszuk, de én senkit nem akarok ezzel megbántani, tehát van, amikor olcsó és árérték arányba sokat ad. Hol tudunk utána nézni mi ezeknek? Mert most mondok egy teljesen más példát, hogyha kamu webáruházzal találkozunk, egy csomó helyen már a Facebookon is van egy olyan csoport, ahol felsorolják azokat, akik becsapják a vásárlót, és ezeket el tudjuk kerülni. De azt gondolom, hogy egy nyári tábornál vakon vagyunk. Kivéve, ha a gyerek mondjuk jár edzésre valahova, és akkor azok is szerveznek tábor.
1: Igen, nagyon fontos, tehát hogyha csak lehet, legyen egy korábbi jó kapcsolata a táborszervezővel, hogyha mondjuk, ahogy mondtad is, hozzájár úszni évek óta a gyerek, akkor biztosan szívesen megy hozzá egy táborba, és... Egyébként arról, hogy be van-e jelentve a tábor, arról tudunk ugye a járási hivatalnál tájékozódni, de ez még ugye nem előz meg semmilyen bajt, illetve...
0: Hát nem, de legalább akkor egy tájékoztatás nagyon fontos lehet, hogy ez nincs bejelentve, akkor köszönöm szépen, én innen abszolút továbbállok. Egyébként, ha ugye azzal kezdett, hogy egy teljes körű tájékoztatót kell, hogy adjanak, utána aláíratnak velünk egy szerződést? Tehát egy írásbeli szerződés kötet, vagy csak egy szóbeli megállapodás?
1: Ugye az írásbeliség itt nem kötelező tulajdonképpen. Az, hogyha van egy írásbeli szerződés, az mindig jó, mert akkor mindkét fél
0: hát tudja, hogy
1: igen, és nekünk fogyasztónak is jó, hogy tudunk arra hivatkozni, mert hát olyan is előfordul, hogy mondjuk nincs bejelentve a tábor, valami, tehát úgy gondoljuk, hogy nem valósult meg valami elmondott programelem, és utána bottal üthetjük az adott illető nyomát, mert
0: de ez azért
1: le is tagadja, hogy tábort szervezett például.
0: Igen, de
1: ilyen
0: volt
1: is lehet.
0: Már ilyen, ugye? Nem
1: igen,
0: is
1: igen.
0: Tehát nagyon kell erre vigyázni. Ezek szerint én azt gondoltam, hogyha itt a szigorítások kapcsán már egy-két oldalú, tehát egy szerződést írunk alá, ahol feketén-fehéren le van fektetve a költségek, minden.
1: Jó esetben ez így történik, sokszor így történik.
0: Igen, tehát vannak nagyon megbízható
1: vannak
0: táboroztatók.
1: Vannak, abszolút, így van. De hogyha már azt látjuk, hogy egy tájékoztatóban egész sok minden szerepel, és tudjuk, hogy ez egy bejelentett tábor, esetleg a legjobb, hogyha személyesen is ismerjük a táboroztatót, akkor már azt gondolom, hogy olyan nagy meglepetések nem érhetnek.
0: De azért mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy egy papíron leírt tájékoztatót kapunk már az érdeklődésünkkor,
1: ugye? Így van, illetve, hogyha nincsen ilyen, akkor esetleg, ha interneten, weboldalon, Facebookon, bárhol hirdetik ezt a tábort, célszerű arról egy képet csinálni, hogy és elrakni, hogy később vita esetén mondjuk meg legyen, hogy mit is hirdettek ők, mit vállaltak ezért az árért.
0: Igen, mert hogyha mondjuk már vitára kerül a sor, vitatunk dolgokat, akkor az lehet egy bizonyító erejű.
1: Aha. Így van.
0: De én azt mondom, én ma már annak tudatában, amit te elmondtál, hogyha valaki nem ad egy tájékoztatást, akkor köszönjük meg szépen, és menjünk tovább. Még akkor is, hogyha mondjuk ott úszik egész nyáron, vagy finoman föl lehet világosítani, azért jó lenne egy írásbeli tájékoztató. Csak az emberek túl, azt mondom, ilyen álszemérmesek, de lehet ilyenkor azt mondani, hogy hát a férjem ragaszkodik hozzá, és akkor már is, ugye?
1: Így van, igen, igen.
0: Meg lehet találni, mi nőknek tudjuk találni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, remélem, hogy sokaknak segítettünk, ha már most késő is van egy kicsit itt júliusban, de azért a jövőre nézve okvetlenül fontos, hogy ezeket a szempontokat figyelembe vegyük. Baran Alexandra, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség elnöke volt az elmúlt percekben a vendégem, és már sokaknak mondtam, neked is mondom, nem utoljára voltál itt, és segítettél nekünk, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Facsi Pesz. A műsor elején a felvezetőbe feltettem egy kérdést, hogy vajon hol van a tisztesség határa, mert hogy azt is kérdeztem, hogy szabad-e úgy pénzügyi konstrukcióra rábeszélni valakit, hogy elfelejtik, ezt persze idézőjelbe tettem akkor is, most is. Tehát nem mondják el a hátrányait, csak az előnyeit és a kockázatát sem. És hogy miért kattantam rá erre a témára, nagyon egyszerű, egy konkrét történet kapcsán az történt, hogy az idős hölgy, aki 80 pluszos, nem titok, a megtakarításaival rábeszélték a legnagyobb magyar bankba, hogy sokkal jobban jár, ha nem kamatoz, tehát nem kamatot kér, mert az nagyon minimális, hogyha kamatosan helyezi el a pénzét, hanem tegye befektetésekbe. Ő jóhiszemű volt, befektetésekbe tette, és én mikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor derült ki, hogy fogalma sem volt arról, hogy az örököse például nem tud egyszerűen hozzájutni, fogalma sem volt arról, hogy ezen bukhat is, nem csak nyerhet, és azt sem tudta, hogy ezt ebből akármikor ki sem szabadulhat. Így aztán én elmentem vele, és segítettem neki, de elmentem vele a bankfiókba, és legnagyobb megdöbbenésemre közölték vele, hogy egy bizonyos befektetést nem lehet majd csak októberben felmondani, vagyis nem jut a pénzéért. Nagyon pánikba esett, megmondom őszintén, én is felháborodtam, és már nyúltam is a telefonért, és Homa Péter pénzügyi szakértőhöz fordultam, és megkértem, hogy beszéljünk erről is ebbe a műsorba, mert nagyon tanulságos, és a Péter már itt is van velem, szia!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Kicsit hosszan mondtam el a bevezetőt, de azt hiszem erre szükség volt, hogy jól tudjál erre reagálni.
2: Igen, így van, és hát annyiból mindenképpen tanulságos a történet, hogy valóban nagyon alacsony kamatszinteken dolgoznak a bankok az ügyfelek felé a betett pénzükért cserébe, és ez már nagyon régóta így van, hiszen a bankoknak az állam kitűnő likviditást kínál a hitelezések támogatása miatt, és nincsen szükségük arra a klasszikus bevételre, amiről szoktuk mondani, hogy ugye a bank az abból ad hitelt, amit a betétesektől bevesz, és ugye a betéteseknek mindig kevesebb kamatot ad, mint amennyit a hitelesektől beszed, és a kettő különbségéből él, tehát hogy erre így látványosan annyira nincsen szükségük a bankoknak a betétekre, vagy a betétesekre, betétesek pénzére, nem mindegyik banknál, de sok banknál, hogy 0,1, meg 0,1, meg ilyesmi százalékokat kínálnak a betett pénzre, ami nyilvánvalóan még az inflációt se fedezi. Még most sem ennél a kevés inflációnál, nem hogy a korábbi években előfordult magasabb inflációkat. Szóval a lényeg az, hogy azért a bankok előszeretettel ajánlanak olyan konstrukciókat, amelyekben az ügyfélnek nagyobb hozama van.
0: Igen, Péter, álljunk meg egy pillanatra, én készültem erre, mert én tényleg nagyon felúsztam magam, és elmentem egy csomó helyre, ami érdeklődtem afelől, hogy most akkor tulajdonképpen mennyi kamatot ígérnek, illetve akárhova bementem, akármelyik bankba, 7 bankba voltam bent. mind a 7 bankban rögtön azt mondták, olyan kevés a kamat, hogy ők javasolják a befektetést, tehát nem is próbálnak másfele elvinni akárkit, még akkor is, ha 80 éves vagyok, akkor is, ha 20, rögtön azt nyomják, hogy tegyen befektetésbe. Én szerintem ez nem túl tisztességes.
2: Hát így van, és ugye itt most egy idősebb hölgyről beszélünk, akinek ráadásul valószínűleg nem is annyira mélyek az ismeretei ezekről a konstrukciókról, tehát hogy annyit szerintem mindenképpen el kéne mondaniuk a banki értékesítőknek, és az ügyfelek is, illetve a hallgatók is jó, hogyha most ezt hallják, hogy azért legalább abban tegyenek különbséget a befektetéskor az ügyfelek, hogy kockázatmentes vagy kockázatos befektetésbe teszik a pénzüket. Ugyanis vannak kockázatmentesen is elérhető hozamok az infláció felett, elsősorban állampapírokban,

0: Állampapírok, amelyek vagy az inflációtól, vagy esetleg a bubortól függenek, ezeknek a kamatozása már változó lehet, de van olyan is, amelyik a diszkont kincstárjegyek hozamától függ, az is változó lehet, bár az is bizonyos értelemben visszatükrözi a piacnak a kamatszintjeit.
1: Én értem ezt, de én mondom, én tettem egy kört most is. Volt olyan bank, amelyik azt mondta, ha új pénzt, friss pénzt viszek be, nem tudom milyen neve, nem is akarom ezt itt elmondani, akkor 7,8%-os kamatot ad. Tehát azért találni olyan, még ha 3 hónapra is, akkor megint lehet nézni valahol máshol. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kamat, tehát nem annyira alacsonyak a kamatok, hogyha ügyesek vagyunk és odafigyelünk, hogy mikor, hova kell tenni a pénzünket. Jó, tudom, ez egy külön játék.
0: Igen, külön játék, de pontosan erre akartam még rátérni, hogy és akkor az állampapírok mellett vannak lekötött betéti kamatok, szintén nem minden banknál, de van egy olyan 3-4 bank, amelyik valóban verseng az ügyfeleknek a pénzért, és akár még 9%-os hozamra is lehet rövid távra befektetni, amelyik aztán meg végképp az infláció fölött van, és ugye ma már a fizetési kérelemmel át lehet kérni egyik számláról a másikra ingyen a pénzt, nem kell kifizetni az átutalásnak és a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat, tehát gyakorlatilag ma már ingyen lehet mozgatni a pénzt a bankszámlák között, és hogyha valaki nyit számlát ezeknél a bankoknál, amelyek ilyen magasabb betéti kamatot kínálnak, akkor gyakorlatilag tényleg veszteség nélkül tudja a pénzét befektetni elég magas kamatra, és teljesen kockázatmentesen. Tehát, hogy amiről beszéltem az előbb, hogy a kockázatmentes és a kockázatos hozam, vagy a befektetés között eleve a kockázatmentesből is vannak lehetőségek, igen, nem is egy.
1: Igen.
0: És hogy nagyon csodálom, hogy nem, jó, mondjuk annál a banknál, amelyiknél jártatok, ott nem lehet ilyen magas kamatért lekötött betétet kapni, az pont egy olyan bank, amelyik nem akarja ennyire vonzani a betéteseket, ott más konstrukciót kell választani, vagy át kell menni egy másik bankhoz. De az, hogy egy ügyfélnek fel se ajánlják, például az állampapírokat, mert azért ott is van, az azért mindenképpen meglepő, hanem helyette valamilyen olyan konstrukciót kínálnak, amit nyilván csak az a bank bocsát ki, és én azt gondolom, hogy azért lehetett valami érdeke a tanácsadónak abban, hogy pont azt a terméket ajánlotta a néninek, mert biztos... Igen. Igen. Mert ugye biztos volt benne, hogy a néni nem ért hozzá, és akkor el fogja fogadni az ő tanácsát.
1: Na ez, igen, ezen vagyok én is felháborodva, és nyilván nem ez a néni az egyetlen, és nem is az utolsó, hanem ezt csinálják nagy üzemben.
0: Pontosan.
1: De ugye azt gondolom, hogy nem kell ahhoz idősnek lenni egy középkorú ember is, aki nem járatos ezekbe a dolgokba, szépen belehúzzák, és bizony vannak olyan befektetések, ahol bukók, tehát nem, hogy nincs hozama, hanem negatívba megy át.
0: Van, persze, még elveszíti a pénzét pontosan. Tehát a kockázatos befektetésnek pont az a lényege, hogy veszíthet is az ügyfél a pénzéből, akár nem is keveset, akár végső esetben, szélsőséges esetben akár még az egészet is elveszítheti. Tehát ez jelenti a kockázatos. De amit én mondtam a beszélgetésünk elején, a kockázatmentes, ott viszont a pénzét, a beteg pénzét biztos, hogy nem veszítheti el.
1: Így van, így van.
0: Tehát, hogy így mindenképpen kéne valahogy különbséget tenni a befektetések között, és hát van egy csúnya szó, a diverzifikáció, amikor az ember megosztja a kockázatot különféle befektetések között, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor a befektetésem egyik felét mondjuk kockázatmentes állampapírba teszem, de a másik felét meg mondjuk kockázatosabba, a harmadik felét meg kevés, vagy nem tudom, a harmadik fele nincsen, de mondjuk akkor a harmadik harmadát meg kevésbé kockázatos befektetés, és akkor így elég is jól meg lehet egyébként osztani ezeket a kockázatokat, és nem kell attól félni, hogy mindig attól félni, hogy elveszíti az ember a pénzét.
1: Vagyis szóval egy portfóliót kell létrehozni.
0: Pontosan ez a portfólió a kulcs, tehát mindenképpen érdemes többféle dologba befektetni azért, hogy kivédjük ezzel azokat a kockázatokat, amelyeket a kockázatos befektetések hozhat. Az állampapíroknál is fennáll kockázat, csak én úgy értettem, méghozzá kamatkockázatnak hívják, sőt a deviza alapú állampapírban még árfolyam kockázat is van. Igen. Tehát nem mondom, hogy az állampapír is teljesen kockázatmentes, viszont a kockázatmentes szót én a betett pénzre értettem, ami viszont tényleg nem veszhet el.
1: Igen, tavaly milyen hozama volt egy befektetésnek, abból nem következik, ugye, hogy idén mennyi lesz?
0: Pontosan ez nagyon igaz, tehát hogy a múltbeli hozamok semmiféle garanciát nem jelentenek a jövőre nézve. Olyan ez, mint amikor egy foci csapat sikeres, és egyszer csak hirtelen bukik a következő meccsen, és hát ugye mindenki azt várta, hogy győzni fog, de pont nem győzött. Tehát nincsen

0: Semmilyen kapcsolat a múlt és a jövő között a befektetésekben, a kockázatos befektetésekben. Ez tényleg így van?
1: Ugye jól tudom azt, hogy a Nemzeti Bank még egyetlen egy bankot sem kötelezett arra, hogyha valakinek befektetést kínálgatnak, akkor egy nagyon jól megfogalmazott, jól és röviden megfogalmazott papírt oda tegyenek, amit el tud olvasni, amiben az előnyök, hátrányok és a kockázatok benne vannak.
0: Hát az, hogy egy befektető védelmi vagy a befektető védelmében szóló kérdőívet kitöltessenek vele, és az alapján besorolják a befektetőnek a hát befektetési kockázat, nem tudom, kerülő képességét, vagy kockázati képességét, az viszont kötelező. Tehát amikor nem is nyitják meg a befektetési számlát, és amikor ezt kitöltetik az ügyféllel, csak valószínűleg a nénivel már korábban kitöltették, és nem frissítették újra.
1: Na, sokan ugye nem olvassák el, csak aláírják, mert a 16 papírt, amit odaadnak ki.
0: Itt konkrét kérdésekkel kell válaszolni, és olyan kérdésekre, hogy néha én is így a hajamat tépem, hogy most nem is ismerem azokat a szavakat, amiket ott kérdeznek, szóval nagyon mély befektetési tudást igényelnek, ami, hát én azért nem vagyok befektetési tanács, de én nekem egy kicsit más a szakterületem, de hát nyilván egy részben értek ehhez is, de nem vagyok olyan nagyon mély, tehát ilyen tőzsdeszápa azért nem vagyok, és ott akár olyanokhoz is érteni kell, és akkor, hogyha nem tudja az ügyfél a választ ezekre a kérdésekre, akkor bizony nem ajánlják neki azokat a konstrukciókat, amik a legkockázatosabbak, és hogyha az ügyfél ennek ellenére mégis meg akarja venni, akkor külön figyelmeztetik, hogy önnek ezt nem ajánljuk. Tehát ez nem teljesen így van, hogy a bankok ezt így elsunyogják, mert az ügyfélnek ezt alá kell írnia, sőt, ilyen teszten saját magának kell a válaszokat megadnia. Viszont ezek a tesztek, ezek számlanyításkor vannak, és hogyha az ügyfél már több éve ott van a banknál, akkor lehet, hogy nem is emlékszik már, hogy annak idején, nem tudom, a ügyintéző segített neki kitölteni a tesztet, és hogy az mi volt, meg hogy volt, csak az van benne, hogy most nem mondtak semmit. De valójában, amikor először ügyfél lett, vagy kötelezően bevezették ezt a szabályozást, akkor azért ki kellett tölteniük egy ilyen tesztet.
1: Tehát azért, hogy összefoglaljuk, nagyon észnél kell lenni, és nem mindig csak az lebegjen az emberek szem előtt, hogy mennyi hozam lehet, hanem alaposan végig kell gondolni, és mérlegelni kell azoknak is, akik a nagyobb kockázatot is merik vállalni, mert bizony gondolnunk kell arra, hogy mi lesz, ha mi nem leszünk, mi lesz a pénzünkkel, gondolnunk kell arra is, hogy ha befektetésbe tesszük, akkor bizony nem csak nyereség van, hanem veszteség, és soha senki ne üljön föl annak, hogy tavaly mekkora hozama volt egy adott, mit tudom én, részvénynek, mert abból a legalábbis, hogy Huma Péter pénzügyi szakértő vendégem elmondta, abból pont nem következik semmi, csak nagyon szép és látványos. Ugye jól értettem, jól foglaltam össze.
0: Igen, ez pontosan így van, és ezek a mondatok, amiket most így elmondtál a zárszóban, gyakorlatilag aranyat érnek.
1: Köszönöm szépen, meg azt is, hogy megdicsértél. Megint csak azt mondom, hogy nem utoljára hívtalak, de köszönöm, hogy segítettél nekünk. Legyen további szép
0: szívesen
1: napot.
0: Szívesen köszönöm nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
2: Facsipesz.
1: A múltkor fölmerült egy kérdés annak kapcsán, hogy milyen áfával dolgoznak, főleg az élelmiszereknél kérdés ez persze, de szerintem máshol is, ugye Magyarország világbajnok egy dologban, 27%-os áfában, hogy itt minden 27%, akár tejet veszek, akár mit tudom én, cipőt, mert mit mondhatnék. Szóval megkértem Siklósi Mátét, hogy foglalkozzunk még ezzel, és ő itt is van, be se kell már mutatnom, fogyasztóvédelmi szakértő, csak sikerül kimondanom. Szia Máté, meleg van.
3: Szia, köszönöm szépen, az ügyfeleket is köszöntöm, meg a meghívást is köszönöm.
1: Szóval azon polemizáltunk a múlt héten, hogyha én mondjuk olasz websájtról rendelek, maradjunk az olívaolajnál, arról is beszélgettünk mi sokat már adáson kívül, ott 5% az áfája, itt 27% Magyarországon ugyanannak az olívaolajnak az áfája. Azt gondolom, hogy ez a 22%, még ha a felét a website le is nyeli, ha csak 10%-kal adja olcsóban, akkor is jobban járunk. És én azt kérdeztem tőled, hogy tudjuk már meg, hogy melyik áfát kell használniuk a websájtoknak, és a másik, hogy ezt hogy tudom leellenőrizni.
3: Leellenőrizni nehéz lesz.
1: De azt miért a számlán mi lesz?
3: Hát a számlán nyilván látni fogunk valamilyen eredményt. Induljunk ki onnan, hogy egy Európai Uniós jogszabályalkotásra volt szükség ahhoz, hogy a kuplerájt abban a kérdésben megszüntessék, hogy mi az Európai Unión belül minden tagállam szabadon határozhatja meg bizonyos keretek között az áfát.
1: Ezért
3: nyilván
1: minden
3: valakinek...
1: Minden szinten minden
3: van. Így van, valakinek lehet 5, valakinek lehet 27, és hát van ugye termékek 20. között is lehet eltérő, ami elég gyakori, például egészséges élelmiszer vagy élelmiszer tekintetében.
1: Az Na Európai például, Unió... bocsánat, például Olaszországban, tehát a kint vagy, minden, ami biónak van nyilvánítva, az minden olcsóbb. Sokkal olcsóbb, mint hogyha ugyanazt az olívaolajat megveszed, nem bióba például.
3: Egészséges élelmiszerre alapvetően nagyon sok országban jellemző, hogy ez egy nagyon kedvezményes, jellemzően 5% körüli áfakulcsal adózik. Nálunk sajnos ez tényleg nem így van. Amit látni kell, hogy az Európai Unió egy úgynevezett OSS rendszerrel próbálta megoldani ezt a kérdést, hogy minden egyes webshopnak, amelyik 10 000 éves eurós szintnél magasabban értékesít külföldi irányba, tehát határon átnyúló B2C, azaz business to consumer, azaz üzlet elad magánszemélynek típusú kereskedelmet folytat, 10 000 euró összes éves összegbevétel felett, annak kötelező kapcsolódnia ehhez az OSS rendszerhez, ami automatikusan kiszámítja az adott célország áfájára vonatkozó végösszeget. És így a fogyasztó azt fogja látni, hogy a fenébe, hát én tudom, hogy Olaszországban 5% áfával adózik mondjuk a bioolaj, és az én számlámon mégis 27 van, hogy lehetséges ez, úgyhogy ő egy nagyobb webáruház, aki ezt az évi 10 000 eurós összeget, ami nem hatalmasan nagy, meghaladja. Viszont vannak kisebb webáruházak, akik vállalják a kiszállítást a környező országokba, ő náluk azon fogunk meglepődni, ha az előző információt már tudtuk, hogy mégis 5% áfával fogja nekem kiküldeni a bioolajat, mert hogy ő 10 000 forint árbevétel alatt nyújt határon átívelően, és tudja a saját országának az áfájával értékesíteni a terméket. Ezzel védi az Európai Unió a kifejezetten kicsi, kifejezetten emberközeli, kifejezetten családi vállalkozásokat, hogy ne bonyolítsák a helyzetet ezzel az áfa kérdéssel.
1: Vagyis akkor most azért mégiscsak egy nagy tanulság, legalábbis nekem leesett, hogyha mondjuk maradjunk az Olaszországnál, meg az olívaolajnál, meg az olasz csokinál mondjuk, vagy nem tudom, akkor nem a nagy websájtokat érdemes fölkeresni, hanem keresünk kisebbeket, mert hallhatták, ugye ez a 10 000 euró, amit ha évente 10 000 euró fölött ugye forgalmaz egy weboldal, akkor már 27% lesz az áfánk, viszont ha nem, akkor a hazai, tehát az eredeti országbeli áfát fogjuk fizetni, vagyis Olaszország esetében, meg a bioolaj esetében 5%? Mint hogyha ott vettem volna meg a boltba?
3: Igen.
1: Aha, ez nagyon fontos. A másik kérdés persze ezzel kapcsolatban az, hogy a marketplace-eken, ami nem csak a Facebook, hanem vannak más marketplace-ek is, szerintem itt külön válik a Facebook Marketplace és a többi Marketplace, tehát mondjuk maradjunk a Facebook Marketplace-nél, itt is áfával árulják, de hogy itt én úgy látom, hogy itt nem szokták ezt a, biztos, hogy nem 10 000 eurót nem ér el, de itt azért nem szokták ezt érvényesíteni. Mit lehet ilyenkor tenni? Először beszéljünk erről.
3: Ezért itt még, hogyha Magyarországon belül maradunk is, vannak olyan szabályok, amelyek például, ugye, áfa nélküli értékesítést is lehetővé tesznek, ugye egy adott összeg, egy adott árbevétel alatt. Ugye ez Magyarországon jelenleg a 20 millió forintot meghaladó összeg, tehát itt is lehet, hogy valaki annyira kiskereskedő, hogy annyira marginális területen értékesít, hogy nem fogja elérni az 50, 100, 200 millió forintos árbevételt, és ilyenkor értékesíthet áfa nélkül.
1: Aha.
3: Kiskereskedők, magántermelők jellemzően nem fogják elérni ezt a határt, tehát ők is egy úgymond kedvezményes értékesítési lehetőség mellett fognak tudni dolgozni. Nem biztos, hogy meg fogják lépni, ha tisztán kereskedők, mert ugye amikor megveszik, ki kell fizetniük az áfát, tehát valószínűleg valamilyen mértékben értelmes lenne áfás bevételt is termelniük, hogy arányosítva, hogy ezek az összegek jobban jöjjenek ki, de ettől függetlenül látni kell, hogy van ilyen lehetőség. Aha. Hát, ha saját maga termeli meg a cuccot és adja el, akkor bizony lehet, hogy van értelme aha. annak, hogy áfa nélkül értékesítsen.
1: Az őstermelők is mondjuk áfa nélkül értékesítenek.
3: Így van. Így van.
1: Tehát aki mész a piacra, és őt, ha jól tudom, ők számla kötelesek sem.
3: Vannak könnyítések számukra.
1: Igen, és ez sokan kívül, tehát van olyan, hogy imész a piacra, így ránézel egy standra, és azt mondod, hogy ez akkor őstermelő, amikor én megnyertem az ötös lottót, mert olyan cuccokat árul, ami lehetetlen, ha valaki egy kicsit is ért a kertészetet.
3: Legyünk nagyon őszintén, valószínűleg nagyon kevés őstermelő tudja azt megoldani, hogy miközben őstermel,
1: közben
3: értékesít is egész igen. nap. Tehát az őstermelők azt gondolom, hogy jellemzően inkább hétvégi piacokon, ideiglenes, vagy hogy mondják ezt, időszakos piacokon tudják értékesíteni a termékeiket, vagy tényleg akkora a család, hogy a család 80%-a termel.
1: Persze, elmegy a mama.
3: Mindig marad egy vagy két
1: papa
3: ember.
1: Papa meg kapál, igen. Közben mondtam is a műsor elején, hogy van egy a hallgatói kérdés, ami ugyan nem ide csatlakozik, de mindenképpen szeretném, ha megválaszolnád. Nem is hallgatói kérdés, hallgatói történet, bement egy boltba, azt írja, hogy nagyon rosszul lett, nem evett egész nap, és vett 1/1 darab zsemlét, hogy valami legyen a gyomrába. Kártyával akart fizetni, és nem voltak hajlandók elfogadni, hogy majdnem, hogy azt neki menjen a fenébe, egy ilyen kis tételt nem lehet kártyával fizetni. Jogszerű vagy nem? Én úgy tudom, hogy kötelező mindent elfogadni, nem?
3: A kártyás fizetést kötelező lehetővé tenni, a jogszabály nem határoz meg határértéket. Régen ez elég gyakori volt, hogy kitettek ilyen 1000-2000 forintos határértékre vonatkozó előzetes tájékoztatást. Imhol-imhol még ma is látok egyet-egyet. Nem akarok ebben a kérdésben igazságot tenni. Én azt gondolom, hogy ha valaki a kártyás fizetést lehetővé teszi, akkor ne szórakozzon már azzal, hogy...
1: De kötelező terminált berakni minden boltba.
3: Így van, de a jogszabály ugye nem tér ki arra, hogy ennek van-e összeghatára.
1: Egyébként, ha már ezekről a terminálokról van szó, az a legszebb, mikor bemész ilyen butikokba, gondolom te nem jársz férfi lévén, és akkor kártyával akarsz fizetni, mert nem járunk pénzzel, és az éppen most romlott el, de ha visszamész 3 hónap múlva is éppen, tehát örök életben éppen elromlott, mert hogy nem akarják, hogy a NAV tudja figyelemmel kísérni, hogy honnan, hova vándorol a pénz.
3: Ilyen... Az egyik belvárosi bevásárlóközpontban 10-valahány éve van egy butik központi jól elérhető helyen, aki az árfeltüntetés helyett egy táblát rakott ki, hogy a kirakat folyamatos rendezés alatt áll, ezért nincs árfeltüntetés.
1: Ugye, mert hogy kötelező, tehát itt azért mondjuk el, hogy kötelező kiírni, hogy mennyibe kerül az adott terv.
3: Egy kirakatban ugyanúgy, ahogy az eladó térben.
1: Én meg azt vettem észre, hogy nagyon drága luxus boltoknál ott, ha az ember nézelődik, én szeretem nézni, és mindig felakad a szemem, hogy milyen szép dolgok vannak, nem írják ki az árakat, szerintem nem merik, attól félnek, hogy betörik a kirakatot.
3: Alapvetően azt gondolom, hogy előrébb vagyunk ma árfeltüntetésben, mint korábban, 10-20 évvel ezelőtt a hatóságok ezt viszonylag következetesen ellenőrizték, tehát azt gondolom, tényleg sokkal jobban állunk. Én is azt látom, hogy van egy-két olyan kör, elsősorban az ékszerboltok, bár onnan is rengeteg szereplő kivonult, hogy ott is egyre kevesebb van, de ha valaki kitesz 600 darab eljegyzési gyűrűt a kirakatba, azokat nem szokták fölárazni láthatóan. Annak ellenére,
1: illetve
3: hogy megértem...
1: föl van árazva, mert a gramja is csak úgy elfordítják a papírt, hogy ne lássa.
3: Nem látjuk, tehát lényegében kirakatnak jellegének megfelelően nincsen fölárazva, és tényleg luxusruhaboltok azok, akiknél ez vegyes. Ott is jobb a kép, mert régen lényegében egyik sem írta ki az árait.
1: Ma
3: azért végsétálunk, akár az Andrássy úton már fogunk találni boltokat, akiknél ki van, és fogunk találni ott is, akiknél nincs. A hatóságnak el kell érni azokra a helyekre is. Azt gondolom, hogy a boltnak is valamilyen mértékben érdeke.
1: Miért?
3: Hogy azok a vevők menjenek be, akik konkrétan ennek a boltnak a termékeit meg tudják fizetni, meg akarják fizetni, de van az üzletekben egy olyan szélszes, egy olyan értékesítési gondolkozás, amiben azt mondják, hogy ha egyáltalán létezik bármilyen összeg, ami van neki, akkor mi majd rábeszéljük őket, hogyha bejön. De ez ugye a fogyasztóvédelemnek meg alapelve, hogy ne egy rábeszélés döntsön egy értékesítési döntésnél, hanem egy tudatos döntés.
1: Jó, én viszont azzal vitatkozom, hogy mert én azt gondolom, hogy bizonyos üzletekben a Magyar Sanzelizén, vagyis az Andrássy úton be nem tenném a lábam, mert pontosan tudom, hogy hogy körülbelül 15 év fizetése is kevés lenne, jövedelem is kevés lenne ahhoz, hogy én ott vegyek egy, mit tudom, egy sálat, vagy akármit. Szóval, hogy nem megy be az, aki nem oda tart. Tehát ezek, és külföldön is ezt látom.
3: Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van valamilyen kiadása, ami a gazdasági képességeihez képest magas. Ezt nevezhetjük hobbinak, őrületnek, vagy bármi másnak. Kinek ez a ruha, kinek a kerékpár, kinek a műszaki termékek, kinek a telefon, kinek a sport. Tehát nyilván mindenhol van, és ezért érdekes, hogy lehet, hogy amúgy nem engedhetné meg, de pont mondjuk most ugye olyan kedve lesz, hogy jaj, hát ez nekem mégiscsak fontos, és a félhavi fizetésemből veszek egy
1: ilyet. De hát ha nem a félhavi, hanem a 27 havi fizetésed, akkor nem fogsz beülni. Mindegy, ezen tényleg kár vitatkozni. Én női szemmel látom a világot, te szerencsére férfi szemmel. Szóval, hogy tényleg ezek a luxus dolgok, én azért szeretném megnézni az árakat, hogy elszörnyedjek, vagy hogy elgondolkozzak azon, hogy ez hogy szelektál. Mert ugye szelektálja a vásárlói kört az ár. Ez nem így van?
3: Én azt gondolom, hogy igen, csak mondom, én sokat hallottam értékesítői hozzáállást, akik azt mondták, hogy bizony van egy csomó ember, aki ha meglátja az árat, nem jön be, de ha meg már bejött, akkor meg már el fognak tudni adni neki valamit.
1: Hát irigylem. Azért meg is tudja venni. Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
1: Tovább nyaggatom Siklósi Mátét, most éppen a marketplace-ekről. Annak idején, mikor ezt a műsort elindítottuk az elmúlt év őszén, akkor az első témánk a marketplace-ek voltak. Megpróbáltuk mindenkinek a fejébe helyre rakni, hogy ez micsoda, mert 10 emberből 9 azt mondta, hogy ott az a Facebooké. Hát nem az, ezek piacok, és ezek elég népszerűek is, illetve én azt gondolom, hogy ez változik, mert nekem is van már 2-3, amire rámegyek, és megnézem, hogy mi mennyi, vagy hogy adják, de van, amiről már abszolút leszoktam, meg van, amelyik ki is vonult, meg van, amelyik megszűnt. Egy felmérés kapcsán jutott eszünkbe, hogy osszuk meg a hallgatókkal.
3: Igen, alapvetően a cégünk egy fogyasztóvédelmi tanácsadó cég, egy kutató céggel közösen készítetett annak kapcsán egy felmérést, hogy vajon az emberek egyáltalán tudják-e, mi az a marketplace.
1: Ugye, hogy nem.
3: És vajon felismerik-e egyáltalán a marketplace-eket, amit kétféle módon tudtunk mérni. Az egyik az az, hogy felsoroltunk 15 webshopot, amit webshopként ismernek az emberek. Közéjük beékeltük a jófogást meg a Facebookot, amiről úgy általában tudják az emberek, hogy az ott mindenki kis, nagyobb kereskedők és magánszemélyek tudják eladni a dolgaikat, és utána beírtuk az összes többit is szépen sorban, és meg kíváncsiak voltunk, hogy tudják-e, hogy ez marketplace. Nagyon érdekes a nem tudás, illetőleg a tétovázás az eléggé jellemző a választásra, majdnem 10% írta, hogy nekem fogalmam sincs, és inkább nem adott választ ezekre a kérdésekre, de talán érdemes végignézni a számokat. Úgy nézünk ki, hogy a legnagyobb mértékben a Facebook esetében a jófogás esetében találták úgy, hogy ez bizony egy úgynevezett online marketplace, vagy egy, szoktuk úgy is hívni, hogy online piactér, 56% a válaszadóknak jelölte meg a jófogást, és 50 jelölte meg a Facebookot, a Temut és az Emagot. Ezek ugye mind online piacterek.
1: Emag létezik még?
3: Az Emag létezik abszolút, és vegyesen ad el saját terméket és piacteret. Tehát
1: az Emag nem ezzel indított, tehát azért is nem. Van zavar az emberek fejébe.
3: Így van, az Emag alapvetően webáruházként indított, majd utána vált piactérre és engedte be a piactérre a különböző kereskedőket, akár Európai Unión belül kívülről. A tipikus piactér, de itthon nem annyira ismert, Amazonnál is elég magas, ugye 43% az, akik azt piactérnek tartják, de lényegében majdnem ugyanennyien jelölték be az Alzát is, 36%, ami viszont nem piactér.
1: Jó, de ő az, de csak Magyarországon nem piactér, azért ezt tegyük hozzá, hogy külföldön igen.
3: Magyarországról lehet ugye tudásuk a magyar fogyasztóknak, itt azt látom, hogy keverednek a dolgok. A magyar jelenleg egyik legnagyobb, tehát az magyar tulajdonú piactér az a Pepita, ott 28% van az a tisztában, hogy piactér. Ami viszont érdekes, hogy 12-11 és 10% XLIB a Media Marktot, az Euronixet és a Decathlont, tehát lényegében majdnem ugyanannyira tartják piactérnek, ezek közül a Decathlon piactér, a Media Mart és az Euronix pedig nem az.
1: Nem, sőt, tehát, az franchising.
3: Tehát így egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy azt látom, hogy ebből az adatból az látszik ki, hogy az emberek zavarban vannak, már eleve az, hogy 56% mondja a tök egyértelműre, vagy 50% mondja a tök egyértelműre, az is azt jelenti, hogy maximum minden második ember tudja, hogy ez piasztér, vagy sejti, hogy ez piasztér.
1: Na jó, akkor most azért gyorsan mondjuk el, mi a piasztér, még itt a statisztikák között, mert ismétlés a tudás anyja.
3: Igen, online piasztérnek hívjuk azt a felületet, ami webshopnak néz ki, tehát ki van téve benne egy termék, hirdetnek egy terméket, kosárba tudom rakni, ki tudom fizetni, kiszállítják. Ugyanakkor nem egy cég termékeit vehetjük ott meg, tehát nem a Siklósi Máté webshop által vásárolt és eladásra kínált terméket. Igen, bocsánat, ne is próbálja meg senki, nem foglalkozunk ilyennel. De emellett lehetőséget teremtenek akár több száz, ezer vagy több tízezer kereskedőnek arra, hogy az ő felületüket használva eladhassák a termékeiket. Miért jó ez? Merülhet föl közben bennünk. Általában a nagyobb piaszterek két ok miatt végzik ezt. Az egyik az az, hogy mivel nekik már van egy jól bejáratott márkanevük, ha úgy mondom, hogy az internetes keresőkben is eléggé elől találhatóak meg.
1: Meg nem csak azért, hanem például, ha én egyszer jól vásároltam az Allegro, mondjuk macska kaját, most ez jutott eszembe, akkor én már eleve oda megyek föl, és megnézem, hogy most van-e jó áru, ugye? Tehát visszamegyünk.
3: Így van, tehát alapvetően a márkanév húzza az embereket, de ha innen nézzük, akkor sajnos azt kell, hogy a fogyasztóvédelmi szemmel valahol ez egy átverés, hiszen az, hogy az Emagtól én vásároltam egy jó terméket, majd utána azt hittem, hogy az EMAG adja el, de közben valaki tök más adja el, az ugye már, hogy mondjam, nem ugyanaz az élmény, mint hogyha tőlük vásárolnék.
1: Meg a másik, ami nagyon fontos, amit okvetlenül ismételjünk el, hogyha piactéren vásárolunk, nem a piactérrel állunk iszonyba, vagy viszonyba, hanem mindig érdemes megnézni, hogy ki volt a kereskedő. Ugye ezt azért tett tisztába.
3: Teljesen egyértelműen, ahogy egy bevásárlóközpontban, vagy egy tényleges piacon, ahol gyümölcsöt, zöldséget veszek, sem a piactér üzemeltetőjéhez fog fordulni, ha rohad a paradicsom, vagy hogyha a ruha, amit az egyik butikban megvettem a bevásárlóközpontban szétesett, hanem mindig az eladót keresem meg, és így az online esetben is pontosan ugyanígy működik, és ha megfigyeljük, és ez lesz a következő felmérés kérdésnek is egy nagyon eklatáns pontja, és pont azt mutatja, hogy fogalmunk sincs erről, hogy fölmegyünk mondjuk az EMAG oldalára, ami tudjuk, hogy marketplace, tudjuk, hogy van EMAG saját termék, de amikor a terméket kikeressük, meglátjuk alatta, hogy forgalmazza BZX Kft., akkor továbbra is az marad az agyunkban, hogy mi nekünk az EMAG-hoz kell visszamenni és reklamálni, és nem a BZX Kft.-hez, és akkor, hogy egy korábbi témánkra visszalőjünk, ugye, hát érdekes kérdés az is, hogy hát megvizsgáljuk, hogy ez a BZX Kft. Magyarországi egyáltalán, vagy nem. Mert hogy például az EMAG-nak, például a Decathlonnak, például a Pepitának vannak külföldi, szlovákiai, csehországi, romániai eladói.
1: Az Allegrónak is.
3: Így van, az Allegrónak is vannak. Na most a kérdés, amit föltettünk a fogyasztóknak, hogy kitettünk egy képet, kivágtuk az oldalról, ott volt a termék, ott volt alatta bekarikázva, hogy forgalmazza az XY akár, Kft., igen. És látszódott, hogy ez az adott webáruház oldalán van, vagy adott marketplace oldalán van ez a történet, és megkérdeztük, hogy ha elromlik, akkor kinél kell reklamálnod, a marketplace-nél, vagy pedig, természetesen kiírtuk a cégneveket, vagy pedig a forgalmazónál, akit bekarikáztuk.
1: Gondolom mindenki a piacteret írta.
3: Hát nagyon durva többsége, 76% írta, és mindösszesen 14% írta, jó, hogy a forgalmazóhoz
1: erre azért
3: fordul.
1: Például a Pepita, én már itt korábban a műsorban elmeséltem egy barátnőm történetét, nagyon okosan csinálja, mert ő rendelt valamit, nem kellett, vissza akarta küldeni, és a Pepita azonnal reagálva írt neki egy e-mailt, amiben leírta, hogy köszönöm, hogy megkerested, de ezt a kisbuci Soma cég forgalmazza, ez és ez az e-mail címük, ide és ide írjon, tehát ő segített abba, hogy végül is rá, és akkor mondtam a barátnőmnek, hogy te mit akarsz a Pepitától, az egy piactér, de úgy nézett rá, mint Borjó az új kapura, nem is értette, pedig állítok, hallgatja a műsorunkat.
3: Sőt, hát extrémebb példát is mondanék. Volt, egyébként szerintem mindegyik marketplace segít, erre szerettem volna reagálni. Igen. Tehát az éppen most bezáró félben lévő Fizz.hu is teljes ügyfélszolgálati supportot nyújtott két évig körülbelül, de ténylegesen az ügyfélszolgálat minden feladatot átvett, és segített megtalálni a kereskedőket, de többit is alapvetően így ismerjük.
1: De egyébként ez miért halt bele sérüléseibe? Ő volt a 116 ezredik a piacon? Vagy mi?
3: Azt mondják, hogy később lépett piacra, mint aha, az ideális lett volna, és hogy
1: pedig egy nagy bank állt mögötte, és ez sok emberbe bizalmat kelt.
3: Igen, a szakmában volna is erről vannak beszélgetések, hogyha ők nem tudták megcsinálni, akkor ki fogja tudni, tehát van-e egyáltalán még lehetőség Magyarországról belépni ilyen piacra. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt két évben brutálisan földbe állt az elkereskedelem növekedése itthon, tehát míg korábban évről évre kétszámjegyű növekedések voltak, és ha valaki a webshopra építve indított egy szolgáltatást, akkor biztos volt szinte, ha nem szúrjál valamit nagyon, hogy nőni fog. Na most jó, ez viszont jó munka mellett is már minimális eséllyel.
1: De az emberek itt a válság kapcsán beszűkültek, az anyagi lehetőségek, jobban meggondolják, hogy mit vásárolnak. Mindegy, térjünk el a Fizztől, tehát.
3: Amit ugye fontos elmondani, az az, hogy ezek tehát tájékoztatják az ügyfeleket, elmondják, hogy kihez kell fordulni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a partnerek, akik ugye megjelennek ezen a marketplace-en, nem mindig tökéletesek. Tehát nehéz ugye előzetesen szűrni ezeket az ügyfeleket, tehát nagyon sok olyan panaszt és problémát látunk, amikor a marketplace üzemeltető és a vevő együtt kergetik a nem teljesítő, nem jó fej, nem visszajelző, vagy egyáltalán a térítést, vagy a vissza pénzvisszafizetést elutasító webshopot. Nyilván a marketplace megteheti, hogy előbb-utóbb kidobja az ilyen partnerét a felületről, de hát ettől még annak, aha, az ügyfélnek nem lesz pénze.
1: Tehát akkor összefoglalva, még mindig sokkal többet kell beszélnünk a marketplace-ekről, nekünk is itt, mert úgy tűnik, hogy még nem is az a legfőbb probléma, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik a online piacér, melyik a nem, hanem ha problémánk van, akkor még mindig az agyunkban az van, hogy ahhoz kell futni, akitől rendeltük, pedig valójában nem is tőle rendeltük, hanem ez egy közvetítő. Máté nagyon, szerintem nagyon szemléletesen mondta, hogy úgy képzeljük el az online piacteret, mint egy igazi piacot, hogy ott sok kofa van, sok kereskedő van, és ami közös, hogy egy és azon a piacon vannak, és ott van egy piac felügyelet, meg egy piac üzemeltető. Tehát ha a paradicsom, nem is tudom, mit mondtál, megrohadt paradicsomot, nem a piac felügyelethez fogom visszavinni, hanem annak a kereskedőnek kell, nem a fejére, aki nekem ilyet adott. Tehát nem gyakorlatilag ez a lényege.
3: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, sokat tanulhattunk tőled most is. És ezzel a mai műsor végére értünk, amelynek elkészítésében ma is Bicó Tamás volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt várunk mindenkit szeretettel. Legyen szép napjuk!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, folytatódik a meleg, de változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedűs Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, 4 ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa rá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta a civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna. Ma már a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
7: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma július 27-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 30 fok van. Olga és Liliana nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 27-én a Liliana és az Olga nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Liliana angol eredetű női név, a Lilian olaszos továbbképzése. Jelentésebb Lilium. Ünnepelnek még a Lilianák augusztus 11-én is. Betézésebb Lili, Lilika, Blia, Bliácska, Liana, Liánka, Blina és Linácska. Ezen a napon köszöntjük még Olga nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű Helga orosz változata ez a név. Ünnepelnek még az Olgák július 21-én is. Betézése Olgácska, Olgi, Olgika, Olgica és Ollika. Jeles viselői Ábel Olga újságíró, író, műfordító, Gyarmati Olga, atléta, Olga Nikolajevna Romanova, orosz nagyhercegnő, második Miklós legidősebb leánya, valamint ön, kedves Olga. Ezen a napon köszöntjük még Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, Bertold, Beten, Celestin, Gajána, György, Hugó, Kamilla, Keresztély, Konstantin, Krisztián, Lilian, Lilianna, Lilium, Natália, Noella, Pantaleon, valamint Rudolf nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
1: Július 27-én az építészeti világnapot tartják. Ugyanis Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először az építészeti világnapot. Július első napját az Építészek Nemzetközi Szövetsége, azaz a VIA, nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Június 27-e a cukorbetegek világnapja. Magyarországon jelenleg több mint 1,1-1,2 millió diagnosztizált cukorbeteg él, de a szakértői becslések szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet, ha azokat is beleszámoljuk, akik nem tudnak betegségükről. A cukorbetegek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett, és a tendencia várhatóan sajnos tovább folytatódik. A cukorbetegség egyik leggyakoribb és legsúlyosabb szövődménye a látásromlás, amely akár vaksághoz is vezethet. Összefoglaljuk a megelőzés, a kezelés és a már kialakult látásproblémák esetén elérhető lehetőségeket cukorbetegek számára. Minden cukorbetegnek legalább évente egyszer ajánlott szemészeti vizsgálaton részt vennie, még panaszmentesség esetén is, az esetleges szövődmények korai felismerésének céljából. Fontos a vércukorszint folyamatos és gyakori ellenőrzése, valamint a megfelelő diéta betartása, illetve az esetleges magas vérnyomás és a magas koleszterin szint kezelése is. A megelőzésben fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak, a dohányzás elhagyásának, valamint a kiegyensúlyozott étrendnek. Amennyiben a szemészeti szövődmény már megjelent, például diabéteses retinopátia, szürke, illetve zöldhályog, a probléma kezelése lehet gyógyszeres terápia, lézerterápia, injekciós kezelés, de súlyosabb esetekben műtéti beavatkozás is szükséges lehet. Amennyiben a látásromlás súlyos és visszafordíthatatlan, a betegek számára fennáll a komplex rehabilitáció lehetősége, amely magában foglalja az elemi készségek, például tájékozódás, mindennapi tevékenységek újratanulását, különböző segédeszközök, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó programok használatának megtanítását, valamint munkaügyi rehabilitációt és pszichológiai támogatást is.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1657. július 27-ével kezdünk. Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Folytatjuk továbbra is a 17. században. 1663. július 27-én elfogadta az angol parlament a második hajózási törvényt, amely kimondta, hogy csak angol hajók szállíthatnak és csak angol árut a gyarmatokra. Ugorjunk a 19. századra, 1824. július 27-én megszületett ifjabb Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb alkotásai a Kaméliás hölgy és a Traviata. Folytassuk 1841-el, július 27-én meghalt Mihail Lermontov orosz költő. 7 évet lépünk előre, 1848. július 27-én született Eötvös Loránd világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. Folytassuk 1866-tal, július 27-én Cyrus Field irányításával lefektették az Atlanti kábelt. Ez volt az első víz alatti távírókábel Észak-Amerika és Európa között. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 27-én megszületett Sár Erzsébet Munkácsi díjas szobrász, érdemes művész. Egy évet lépünk csak előre, 1909. július 27-én Orville Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra, 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 27-én a szovjet csapatok elhagyták Ausztria területét, ezzel véget ért az ország megszállása. Ugorjunk 1980-ra, július 27-én Kairóban 60 éves korában meghalt Mohammad Reza Pahlavi, aki Irán utolsó sahja volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. július 27-én Los Angelesben meghalt Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Van, aki forrón szereti, a Furcsa pár és a Szomszédnője mindig zöldebb. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23. fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígér-e olyat, amit nem teljesít?

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. július 27-e, hétfő. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 31-től a 35. versig. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Elmélkedés. Jézus két hasonlattal beszél a mennyek országáról, a mustármag és a kovász képével. A mustármag a legkisebb, minden mag között mégis nagy fává nő. A kovász elkeveredik a lisztben, és közben megkeleszti. E két kép közös mondani valója, Isten országa kicsiben kezdődik, de hatása határtalan. A világ szemében sokszor csak a látványos, harsány dolgok számítanak. A kis dolgok, a halk ima, egy jóságos szó, a csendes segítség alig észrevehetőek. Jézus azt tanítja, a mennyek országa nem fentről lefelé épül, hanem belülről kifelé. Nem tömegek meghódítása.

0: mondatával kezdődik, hanem egy-egy szív csendes átalakulásával. Amikor a hit magként bekerül az ember szívébe, nem látványos forradalmat eredményez, hanem kis lépésekben, de gyökeres változást. Először észrevétlen, majd szárba szökken. Növekedni kezd. A kovász ugyanígy, kicsi, láthatatlan, de képes megkeleszteni az egész tésztát. Ne becsüljük le a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem látjuk is azonnal a gyümölcsét. Aki a jót cselekszi, az már Isten országát építi. Lehet, hogy nem lesz belőle hír, nem ismerik el, de Isten látja. Isten a legkisebbből is képes a legnagyobbat kihozni. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az ige a világot. Nem kell nagy dolgokat tennünk, elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd gondoskodik a növekedésről. Uram, Istenem, köszönöm, hogy a legkisebb dolgokban is jelen vagy, és nem a látványt, hanem a hűséget nézed. Segíts, hogy ne csüggedjek, ha erőm kevés, ha imáim halkak, ha tetteim kicsik, mert veled ezekből is élet fakad. Add, hogy szívem termékeny talaj legyen, ahol igéd mustármagként növekedhet. Formálj engem kovásszá, hogy csendben átalakítsam a környezetemet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától. Sztereotípiákon innen és túl, fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show. UK.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy 2004-ben Magyarországon a műtétek 5%-át 49 ezer esetet végeztek egynapos beavatkozásként, amire a teljes 384,8 milliárd forintos költségvetés 0,7%-át fizették ki? Illetve egy amerikai vizsgálat szerint az észak és a kelet-európai emberek genetikailag hajlamosabbak a liszt és a laktóz érzékenységre, mert a szervezetük kevésbé képes lebontani a lisztben található glütént.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. A Hobby Rádió hírei szerint a látássérült emberek számára fontos lehetőségek nyílnak meg a közeljövőben. Beszámoltunk róla, hogy a Lélekbombonok online közösségi programja lehetőséget teremt a látássérült emberek számára, hogy megismerjék a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Olvasható portálunkon, hogy a látássérültek Békés Csabai körzeti csoport szervezésében szeptember 1-i dollár 1 kerül sor egy egynapos kirándulásra Budapestre, a fővárosi állat- és növénykertbe. Kiemeltük, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete augusztus 15-én nyárzáró közösségi napot szervez, amelyen a résztvevők számára izgalmas programok és ebéd vár. A látássérült emberek szervezeteinek országos hálózata részletes szakmai anyagot készít a közlekedési szabályokról, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak nyújtanak be. A hírek mellett érdekes nemzetközi történetek is olvashatók portálunkon, például Alexandra Adams, az Egyesült Királyság első siketvak doktora, aki elárulta, hogyan kommunikál a pácienseivel. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma délután 13 órától kezdve a Délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják Önt a kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az 4 ütem autós magazin következik, ahol az autózás szerelmesei találhatnak számos érdekességet. 16 órától a Réteg magazinok című műsorunkkal folytatjuk, amelyben olyan érdekes tartalmakat találhat, mint a Hét prózája Zsoldos Árpáddal, a BBC angol nyelvlecke, valamint Zentai Tibor rádióamatőr.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

Folytatjuk műsorunkat. Ma hétfőn szép napsütéses időnk van, a hőmérséklet 30 fok körül mozog. A szél enyhén fúj 13 km per órás sebességgel, és déli irányból érkezik. Az időjárás előrejelzés alapján a mai nap további részében is hasonlóan szép időre számíthatunk, bár van 36% esélye, hogy később eső lehet. A holnapi nap szerdán egy kissé változatosabb időjárás várható, de továbbra is meleg lesz, a maximum hőmérséklet 30 fok körül lesz. A napos órák száma 12 lesz, és a szélsebesség kissé erősebb lesz, 35 km per órás sebességgel. Az U-index továbbra is magas lesz, 7-es értéken. Csütörtökön pedig egy igazán csodás napsütéses napot fogunk átélni, 14 órányi tiszta napsütéssel, és a hőmérséklet is kissé magasabb lesz a 34 fok körül. A szélsebesség kissé csillapodik, 24 km per órás sebességgel, ilyen továbbra is nulla esély van csapadékra. Az UV-index továbbra is magas lesz, 7-es értéken. Összességében a következő három napban meleg és napsütéses időjárásra számíthatunk, ideális körülményekkel a szabadtéri tevékenységekhez. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!

Valahol messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős idő számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felén megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Nem magoznám a szót. Nézzük meg, mit rejtenek a varázshegyek.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős idő számíthatunk. Kisebb eső, záporzivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felén megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt vagyunk a Szent István Egyetem tangazdaságában, és azt jöttünk megtapasztalni, hogy hogy csíp az igazán csípős paprika.
1: Szakmai segítséggel azt is megnézzük, hogy a tej, a kóla, a sertészsír vagy az olívaolaj viszi a legjobban a kapszaicin okozta szenvedéseket.
2: Itt állunk a kapszikum kinenze mellett, ez az egyik kapszikum faj, amely ugye különbözik a mi általunk ismert Capsicum annumtól, ami például a TV paprika vagy a kaliforniai paprika. És amit itt most látunk, az a Capsicum kinenzén belül éppen egy habanero típus. De ezek a Capsicum kinenzék a legerősebbek nálunk most. Több színben van itt, van világos, citromsárga, sötétsárga, narancsárga, illetve piros. Ezek csak vonalak, tehát nem fajták, nem hibridek. Ezek a legerősebbek, amiről majd a kóstolás során megbizonyosodhatunk. Illetőleg itt mellettem van a nálunk ugye a Macska micsodája néven ismert chili paprika. Ez szintén meglehetősen erős, de azért a habanérókat nem nagyon ér útól. A Scoville teszt lényege az, hogy addig higítják a paprika oldatot, amíg a kóstolók már nem érzik a csípős ízt. Az átlagos habanérók azok 100 vagy néhány 100 000 Scoville egységet érnek el, a tiszta kapszaicin az pedig 15 millió Scoville egység. A kapszaicin az egy vegyület, amely a paprika csípőséget okozza.
1: Mi történik a szervezetben, amikor kapszaicin jut mondjuk a nyelvre?
2: A fájdalomérzet révén egyrészt endorfin is felszabadulhat az agyban, ezért van az, hogy
1: lehet betépni a kapszaicintől,
2: mert... Hát igen, van aki ugye már kívánja, a szervezet kívánja, hogy erőset fogyasszon, tehát így félig meddig rá lehet szokni, szenvedélye is válhat ez a kapszaicin fogyasztás. Másrészt a szívverést serkenti, tehát egy ilyen fokozott állapotot idéz elő, éppen ezért például pánikbetegeknek nem biztos, hogy szerencsés nagyon erős paprikát fogyasztaniuk. Tájföldi hibrid, a fogó, szintén egy tájföldi hibrid, a Bandai F1-es hibrid, ezek pedig cayenne típusú paprikák, ezek a hosszú pirosak. Ezek pedig a különféle habanero vonalak, amelyeket itt termesztünk Gödöllőn. Én ezeket javaslom, hogy kóstoljuk meg, mert ezek tényleg maradandó élményt fognak okozni.
0: Rákészültünk a kihívásra, elhoztunk egy csomó mindent, mik ezek, mit hoztunk, mivel védekezünk a csípés ellen.
1: Alapvető és legegyszerűbb talán a szalonna, ugyanis a zsír az állítólag leszedi a kapszaicint. A kóla az egy városi legenda, de állítólag ez a 10%-os cukoroldat az működik a kapszaicin ellen. Hát az olívaolaj, mint a zsír egyik alternatívája, a tej, mint egy állítólag bevált módszer, de én nem hiszek benne egyáltalán.
0: A fokrémet azért, mert azt olvastam, hogy a lúg is jó a kapszaicin, remélem van benne valamennyi lúg. A kenyeret meg a nagyapám mondta mindig, hogyha nagyon csípett a bogyiszlói, akkor szerinte kenyérrel kellett volna semlegesíteni, hát nem mindig sikerült.
2: Minél tovább rágjátok, akkor a szájban annál kellemetlenebb lesz. Ha hirtelen lenyeretek, akkor majd később okoz problémákat.
1: Hát szerintem rágjunk.
2: Szerintem kezdő szinten elég egy fél karika, jó?
0: Jó.
2: Hát most itt szerintem tűrhető lesz ez a kis darab.
0: Ez durva, és jön hátra.
1: Rendes támadás, aha.
0: Ugye? Innen indul, és kúszik lefelé. Te mellenyelted?
1: De egyébként nagyon finom, én mellenyeltem.
0: Finom, egyébként írtózó.
1: Nagyon finom. Igen, de a habanérónak van ez a gyümölcsös íze, ami nagyon
2: igen,
1: finom.
2: Van egy ilyen.
0: És az elnyalogatás az ilyenkor tilos?
2: Azt nem, az a legkellemetlenebb.
0: Mert ott nem érzik.
2: Akkor lehet esetleg próbálni egész karikával, nem?
1: Nem.
0: És érzem, az endorfinok termelődnek. Képződik a nyálad rendesen? Dől a nyálam, igen.
2: Érdemes lime-lével megcsepegtetni, úgy nagyon finom. Mindig egy kicsit meg szoktam sózni, egy kis lime-lé, és úgy a legprímább habanero.
0: A taknyod is elkezd folyni, akkor érzed, hogy jó helyen jársz. Na jó, akkor én megpróbálom a szalonna módszert. A híres szalonna módszer.
1: Akkor én megyek az olajra.
0: Finom. Én meg a nagyapámféle kenyérreceptet. Jó szárad, így szerintük.
1: Az olajtól egy picit jobb.
0: Igen?
1: Lehet, az olaj működik, de hogy nem vagyunk úgy szocializálva, hogy olajat ígyunk.
0: Nem is a számmal semmi baj, de most lejött a gyomromba, és nem mondom, hogy feladom, de ezen a ponton átadom a stafétabotot.
2: Köszönöm.
0: Sok siker. De rámész utána a fogkrémmel vállalod? Vagy inkább a kólet?
2: Bevállom a fogkrémet, még sose próbáltam.
0: Hát, ha segít.
1: A 10%-os cukoroldat.
0: Nos, figyelj, most András a fogkrémes élmény. Azon kívül, hogy szar a fogkrém, semmi? Vagy még rosszabb esetlen? Á.
1: Fogkrémet nem.
0: András kidőlt a sorból, de nem a paprika dőlesztette ki, hanem a fogkrém, amivel ráment a paprikára, a habaneróra.
2: Ahogy bevettem a számba, egy megsokszorozta, tehát.
0: Kicsit segít, nem tudom, most nem lehet, hogy belemagyarázom, de.
1: A tej az pont annyit ér, mint mondjuk a víz, mert ez a 3,5% zsírtartalom, ez semmi a kapszaicinnel szemben.
2: Szerintem a mentol volt a probléma, hogyha a fogkrémet azt én kiszavaznám. Lehet, hogy legközelebb egy ilyen gyümölcsös gyerek fogkrémmel kéne megpróbálni.
0: Azt szeretnék kérdezni, hogy ezt a erős papriket.
3: Hát igen. Otthon néha.
0: És most fogtok?
3: Most is.
0: Melyiket néztétek ki?
3: Hát ezt a narancssárgát. Anya!
2: Az is habanero volt, amit a fiatalok is töltek.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős idő. Számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét elérkezett a négy ütem ideje, úgyhogy megint autókról fogunk beszélgetni, vendégem pedig jó szokásához híven Kacsola Ferenc bitumen. Szia Feca!
4: Szevasz Alex, és üdv a rádió hallgatóknak!
3: Nos, mai témánk ahhoz kapcsolódik, hogy ugye itt a tavasz jön, a jó idő, nyílnak a virágok, a madarak csiripelnek, és bizony ilyenkor az autóra is oda kell figyelni. Első lesz majd gondolom a téli gumi, amit le kell cserélni nyárra, de nem akarom elvenni a kenyeredet, erről fogunk beszélgetni majd pontosabban.
4: Így van, tehát ez a téli gumi, ez már elég ilyen közhelyé vált, mert jó néhány ismerősöm ugye már az elmúlt hetekben azt mondja, hogy hát már minek itt nem lesz tartósan 7 fok alatti hőmérséklet, azt mondja, lecserélem a téli gumiaimat és fölrakom a nyáriakat, és erre föl ugye most az elmúlt hetekben viszont az időjárás elég drasztikus változásával ugye jó néhány balesetről értesültünk, hogy ugye a csúszós utakon ugye nem igazán bírtak kordába tartani az emberek az autóikat.
3: De úgy látszik, hogy spórolni akartak a téli gumival, hiszen a nagy hőmérsékletben jobban kopik. Most már is zenélni fogunk, utána pedig ezt a témát feszegetjük.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig arról beszélgetünk, hogy mire kell odafigyelni az autónál, amikor jön a tavasz, miket kell lecserélni. Nos, Fece, én tudom, hogy ez egy közhely, de nem lehet eléggé kihangsúlyozni, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha újra elmondanád, hogy mi a különbség a téli gumi és a nyári gumi között, melyik hogyan viselkedik, előnyei, hátrányai, már is tiéd a szó.
1: Hát igazából, hogyha most valamennyivel kézzel foghatóbbak lennénk ugye a nagy közönség számára, tehát nem csak így az éterből ugye csak a hangunkat hallanák, hanem ugye látnának is bennünket, akkor talán jobban tudnám ezt szemléltetni, de hát megpróbálom elmondani. Tehát a téli gumi ugye lényegesen lágyabb gumikeverékből más összetevőket tart.
0: Bocsánat, megijedtem, hogy itt akarsz csúszkálni nekem a stúdióban.
1: Nem, semmi erről nincs szó. Tehát ugye a téli gumi az sokkal lágyabb, más összetevőket tartalmazó gumikeverékből áll, és ezáltal ugye a nagy hidegekbe sem, tehát nem szilárdul, illetve nem lesz olyan kemény, hogy úgy mondjam, halmaz állapotú, mint egy nyári gumi. Tehát ugye az ezeknek a zord hidegekben olyan keményé válik, hogy nem tud olyan tökéletes tapadást biztosítani. Tehát ez legkönnyebben egyébként úgy lehetne szemléltetni, hogyha az ember kivesz a hűtőből egy kocka vajat, és az hideg állapotba csúsztatja az üvegasztalon, hogy milyen tapadást ér el, és ahogy, ha vár valamennyit, hogy megolvadjon a vaj, és utána rakja le az üvegasztalra, akkor milyen nyomot hagy az asztalon, illetve milyen könnyedén bírja azt tolni. Tehát igazából ez így lehet a legkönnyebben szemléltetni, hogy az ember fölfogja, hogy ez mit is jelenthet adott esetben egy téli gumi vagy egy nyári gumi közti különbség.
0: De nyugtass meg minket, hogy idén a hulláncot már nem kell elővennünk.
1: Hát én bízom benne, hogy nem. Hát nyilvánvaló, hogy attól függ, hogy az országnak melyik területén lakunk, mert itt-ott még lehet, hogy szükség lesz rá.
0: Ez azonban a jövő zenéje, mi pedig most ismét muzsikával megyünk tovább, utána pedig jövünk vissza.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Ringasd el magad, senki nincs, ki elringasson, ringasd el magad.

0: Önök a Négy Ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig arról beszélgetünk, hogy amikor elérkezik a tavasz, akkor mit kell átnézni az autón, és mit kell esetleg átalakítani. A gumikat már megbeszéltük, hogy az az első és az a legfontosabb, hogy ezeket lecseréljük. Nos, mi van még? Gondolom, és megint visszakanyarodunk kedvenc autónkhoz, a Trabanthoz. Ott ugye volt téliesítés, meg nyáriasítás a motor szempontjából is.
1: Igen, tehát ott ugye egy levegőcsövet kellett, nem is levegőcsövet, hanem a légszűrőnek azt a részét, ahol szívja be a levegőt, azt kellett átfordítani olyan irányba, hogy minél több friss levegőt szívjon, illetve ez a most a nyáriasításnál van így, tehát a téliesítésnél ugye azt az ellenkező irányba fordítottuk, hogy minél kevésbé tudjon friss levegőt szívni, mert így akadályozza esetlegesen a motornak a hidegen való tökéletes működését.
0: Én annyira vennék nosztalgiából egy ilyen Trabantot. Nem dobunk rá össze egy ilyen buli autónak, amivel el tudunk menni hétvégén kicsit bulizni?
1: Hát igazából össze lehetne hozni, de hát azzal csak állandóan a gondunk lenne, tehát minden szabad időnkben, ami ugye nagyon ritka, gyakorlatilag azt bütykölhetnénk, hogy minél extravagánsabban nézzen ki, vagy minél kirívóbb legyen a többi közül. Hát nem tudom, Alex, majd megbeszéljük.
0: Így van, most azonban már is zenével folytatjuk a műsort, aztán innen jövünk vissza.
2: Hobbyradio.hu.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig arról beszélgetünk, hogy tavasszal mit kell átnézni az autón. Megbeszéltük a gumit, megbeszéltük azt, hogy egyes régi típusoknál át kellett állítani a levegő beáramlásának az útját. Mi van még?
1: Hát mindenféleképp hangsúlyt kell fordítanunk arra, hogy a szélvédő mosót, azt az én javaslatom szerint, ugye a téli szélvédő mosó folyadékot, ami ugye ilyen különböző alkoholos összetevőket tartalmaz annak érdekében, hogy ugye ne fagyjon bele az autóba, ezt nem árt eltávolítani az autónak a szélvédő mosó tartájából, mert a nyár közelettével és ugye a tavasz ideje alatt ugye megjelennek a különböző bogarak, amik ugye a szélvédőre kenődve, ez a téli szélvédőmosó folyadék sokkal nehezebben távolít el, mint egy nyári, kifejezetten ilyen összetevőket tartalmazó mosó folyadék, ami ugye sokkal intenzívebben tudja eltávolítani a szélvédőre ragadt bogárkákat.
0: Én nem tudtam, létezik olyan szélvédőmosó folyadék, amely direkt leoldja úgymond a bogarakat?
1: Így van, tehát más összetevőket tartalmaz, és ezáltal sokkal könnyebben eltávolítja azokat onnan, tehát nem kell esetleg annyit mozgatni a lapátot, vagy nem kell annyi folyadékot pazarolnunk a szélvédőre, hogy tökéletes kilátást biztosítson.
0: Mert azt én is tudom, hogy a bogár az nagyon nagy problémát okozott. Egyébként volt egy benzinkút, ahol egy bizonyos liter szám fölött, hogyha annyit tankoltál, akkor kaptál ajándékba egy ilyen kis kapargatót. De hát ezek szerint akkor nincs szükség kapargatóra, bogár kapargatóra.
1: Hát annyira nincs, így van, tehát ha megfelelő mosófolyadékot rakjuk a tartályba, akkor sokkal könnyebben, illetve kevesebb dologgal tudjuk megtenni azoknak az eltávolítását.
0: Nagyon szépen köszönjük, újra eljött a zene ideje, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig arról beszélgettünk, hogy mivel itt a tavasz, lassan föl kell készíteni az autót, a tavaszra is ugye a nyárra, le kell cserélni a gumikat, le kell cserélni a szélvédőmosó folyadékot, és Fece azt mondja, hogy még mindig nincs vége a listának, hiszen van még valami, amit érdemes elvégezni.
1: Így van, tehát érdemes azért az autónkat egy szervízbe elvinni annak érdekében, hogy ugye ott fölemelve az autót, láthatóvá válik számunkra is az autónak az alja, és ugye meg lehet nézni, tehát át lehet nézetni a futómű alkatrészeit, hogy nem esetleg a tél folyamán valamelyik gumiharang ugye a berakodott hótól sérült, illetve az, hogy nem-e valahol korrózió keletkezett az autón, ugye ez az erősen sózott utak hatása miatt, és hogyha úgy találják az autónak az állapotát, hogy megfelelő, azért mindenféleképp érdemes szerintem egy alsó mosásra elvinni, hogy az esetleg nem látható helyeken biztos, ami biztos, nem maradjon rajta semmiféle a telet idéző lerakodás, hogy úgy mondjam.
0: Akkor olyan ez valahol, mint a fogorvos, hogy akkor is érdemes elmenni, ha még nincs baj, egy ilyen rutinra.
1: Így van, mert ugye attól, hogy nem érezzük, hogy fáj a fogunk, még attól valahol kezdeti lukasodás lehet rajta, tehát nyilvánvaló, hogy ha az embernek nincs baj a fogával, azért azt mondják, hogy fél évente minimum el kell menni fogorvoshoz, tehát valahol ez így van az autónál, hogyha hosszú ideig akarjuk használni, akkor azért muszáj rá időt és illetve valamennyi pénzt fordítani.
0: És jobb a bajt megelőzni, mint később orvosolni. Most újra zene jön, aztán jövünk vissza, de már csak egy elbúcsúzással.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallották ebben az órában, és arról beszélgettünk, hogy tavasszal mit kell átnézni az autón, mit kell lecserélni, és mire érdemes odafigyelni, mi az, amit a tél megviselhetett rajta. Nos, nem maradt már sok időnk hátra, már csak az elbúcsúzás, annyit azonban szerintem még el kéne mondani, hogy tényleg jó, hogy itt a tavasz, hiszen sokkal jobb útkörülmények között lehet autózni, mint télen.
1: Ez így igaz, tehát mondjuk nem csak ilyen szempontból van ennek a tavasznak előnye, én eleve sokkal jobban szeretem a nyarat, mint a telet, meg főleg ez a igazából behatárolhatlan időjárás, ami itt az országunkban vagy néha folyik, hogy nem tudjuk sokszor eldönteni, hogy most milyen ruhába öltözködjünk, tehát nekem valamilyen szinten ettől elrohatom van, mert hihetetlen, hogy az ember egyszer hol fázik, a másik nap meg meleged van, szóval egyszerűen hihetetlen, vagy elindulsz reggel otthonról, még fázol, de 10 órakor már az autódba ülve izzadsz, és kénytelen vagy pólóra levetkőzni, és akkor ugye jön a szokásos tavaszi megfázás.
0: Amit egyébként te is jelen pillanatban átélsz.
1: Ja, így van, és nem tudom már igazából, hogy idén hanyadjára, pedig abszolút nem jellemző ez rám, de most valahogy annyira szélsőséges ez az időjárás, hogy már így kezd elegem lenni belőle.
0: Legközelebb viszek neked 100%-os narancslevet, egyébként pedig szerintem az autónak is jobbat tesz az, hogyha nem mínusz 10 fokról indul el a motor, hanem sokkal hamarabb eléri az üzemi hőmérsékletet.
1: Így van, arról nem is beszélve, hogy ugye a különböző alkatrészei a tél által, hogy úgy mondjam, képviselt hidegben eléggé megmerevednek, és ugye sokkal könnyebben előjön bármilyen zörgés, vagy egy bármilyen alkatrész, sokkal könnyebben letörünk róla, mint a nyári melegben, de hát ez igazából ilyen szubjektív, hát kinek milyen időjárás fekszik a legjobban.
0: Nos, ez lett volna akkor a tavasszal kapcsolatos észrevétel, megköszönjük mindenkinek a kitüntető figyelmet, illetve megköszönjük Fecának, hogy ismét a rendelkezésünkre állt. Az elmúlt egy órában Kacsala Ferencet és Alexet hallották, mindenkinek további szép napot és persze biztonságos vezetést kívánunk, a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.

akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész, egy, két, há, kéz. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. Ez a lány a napfény a sötétségbe, s a hozzád szól. Ne légy tétlen, ha táncolni tudsz, már fél siker, de ha nem megy.

0: Hobby Rádió.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Voránbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Voránbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős idő számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felén megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: A hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
6: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és hangmérnökünk Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A hét prózája Benedek József Mihály szerzőnk nevéhez fűződik, aki Sepsiszentgyörgyön él, mérnök és kommunikáció szakember, jelenleg is dolgozik egy rádiónál, s természetesen mindemellett ír. Nemrég megjelent kötete a Férfiak címet viseli. Most PASZ című hangjátékát Simon Fi Adrien és Virág Gergely előadásában hallgathatjuk meg.
7: Benedek József Mihály, PASZ. Kedves nézőink, vendégünk Miguel Alosta tábornok, a világkormány hadseregének vezérkari tisztje. Tábornok úr, Isten hozta!
8: Köszönöm! Üdvözlöm a kedves nézőket!
7: Nos, izgatottan lessük minden szavát.
8: Igen, igen. Elnézést, nem kenyerem a sok szöveg, de tekintettel az események súlyára. Kormányunk felkér...
7: Csak bátran, tábornok úr.
8: Ehhez jócskán vissza kell mennem a múltba. Majdnem 4 milliárd évet. Akkoriban egy Juan Álvarez Hernando Vasco Ernestobal nevű diktátor expedíciót szervezett 5000 kalandvágyó emberrel elhagyva a galaxist. Bár kicsit korai megmozdulás volt, mégsem teljesen értelmetlen. Tudta, hogy egy napon az Androméda galaxis teljes gőzzel a tájútrendszerbe rohan?
7: Szabadna egy picit?
8: Hogyne, kérem, kérdezzen csak nyugodtan.
7: Erről mi is tudtunk. Szintén 4 milliárd éve, és azt is tudjuk, ez mindössze annyit jelent, lassan, de biztosan kétszer annyi csillag lesz az égen, plusz valamivel erősebb napkitörések várhatók. Lenne esetleg valami, amiről mai napig nem tudtunk?
8: Lenne. Mert 100 000 éve titkosítottunk ezzel kapcsolatban minden valós adatot. Úgy értve, még a csillagászok egymás közt sem beszélhettek többet a várható végzetes eseményről.
7: Meg vagyok döbbenve. Miféle várható végzetes eseményről?
8: Hogy úgy mondjam, lesz egy kis kavarodás.
7: Tábornok úr, ha szabadna egy picit részletesebben, ez konkrétan mit jelent?
8: Azt, hogy hamarosan elképesztő mágneses, gravitációs és mindenféle más örvénylés kezdődik galaxisunkban, ami biológiai értelemben megőrjíti, majd fizikai értelemben fokozatosan leszaggatja a Föld felszínét. Tetejébe oly mértékben, még sok száz méter mélyben sem lennénk biztonságban. Aztán teljesen átalakul az egész tejútrendszer, úgy értve 100 millió évre lakhatatlanná válik.
7: Hihetetlen is, és ez mikorra várható?
8: Mivel az ilyen jellegű kölcsönhatások elképzelhetetlen sebességgel terjednek, tartok tőle, hogy...
7: Igen?
8: Hogy 200-250 év múlva elkezdődik a tánc.
7: Vagyis 200, maximum 250 év múlva, úgy értsem, nekünk annyi?
8: Pontosan.
7: Próbálom megőrizni a józan eszemet. Mi a jó francért vagyunk, mi még mindig itt?
8: Hol máshol kéne most legyünk?
7: Mit tudom én, egy másik galaxisban.
8: Maga és a maga utódai úgysem lennének már ott.
7: Tessék?
8: Nézze. Nem kenyerem a filozófia, de ha teszem azt, a maga szülei mindössze 1 másodperccel később párzanak, egy másik ondósejt nyer, és már nem maga született volna. Ez minden jelenleg élőre épp úgy igaz, úgyhogy képzelj el, ha 100 000 évvel ezelőtt netán kitelepedik az egész emberiség.
7: Én tehát nem élnék, mi itt mind jelenlegi földlakók nem élnénk, hanem mások helyettünk, de az emberiség megmaradhatott volna.
8: Az meg is marad. Hála egy Juan Álvarez Hernando Vasco Ernestobar nevű fickónak, akiről már szó volt, és kinek leszármazottai eddigre már jócskán messze járnak, elhiheti.
7: Ember, velünk mi lesz?
8: Erről beszélnék, ha persze hagyná. 500 éve készültünk. Titokban a maga fajta kotnyelesek miatt. Mert maguk aztán csak a pánikkeltéshez értenek. Jelenleg van annyi űrhajónk, hogy a lakosság 10%-a lelécelhet. Ellenkező irányba, mint amerről a mágneses és gravitációs kavarodás jön, érti. Például most így, ahogy ülök. Hogy úgy mondjam, az asztal irányába fogunk menekülni. Ezáltal még nyerünk vagy 1000 évet. Többet sajnos nem lehet, mert ugye 0,9C-nél élőlény nagyobb sebességet nem visel el a tömegtorzulás miatt. Szóval kb. 1000 évet. Amíg szétszincálódik az egész környék, mit csináljunk, ennél többre már tényleg nem telik.
7: És aki nem fér fel az űrhajókra, azokkal mi lesz?
8: Kérem, ne így vegyük.
7: Tessék!
8: Kérném, ne dramatizáljuk túl.
7: Tessék!
8: Nézze! Összesen 4 kategória létezik. Első. Aki már nem szaporodóképes. Nos, vele a legegyszerűbb. Őt aztán ez az egész így se úgy se veszélyezteti, élni fog nyugodtan, újabb leszármazottja pedig nem lesz. Passz. Ha szabad így mondanom. Második. Lehet még gyereke, de nem akar velünk jönni. Oké, maradjon itt, de sterilizáljuk, kasztráljuk. Érti. Harmadik. Akar jönni, és lehet gyereke. Hát, kisapám, gyerünk. Negyedik. Akar jönni, lehet gyereke, de esetleg nem fér fel. Pech. Sterilizáljuk, marad. Olyanná válik tehát, mint az első kategória, ezt hívják a hadviselésben kollaterális kárnak. Világos? Vagy ismételjem el?
7: De De hát ezt miért nem lehetett 100 000 évvel ezelőtt megcsinálni? Ezt a kiürítéses izét. Akkor unblock, a teljes emberiség fokozatosan elhagyhattuk volna az egész galaxist.
8: Most komolyan? Van fogalma, mit mondott? Egyébként akkoriban tesztelték egy szociológiai mintán az ötletet, de én nem csodálom, hogy hamarosan lefújták. Ki a fene lett volna hajlandó elpucolni a kényelmes földről, csak hogy 2500. generációs leszármazottja megússza? Juan Álvarez Hernando Vasco Ernestobal például a maga idejében 20 év alatt alig tudott összeválni 5000 ilyen kalandvágyó fanatikust. Nos, mától lehet jelentkezni a mentőhajókra. Köszönöm megtisztelő figyelmük.
6: Kedves hallgatóink, Benedek József Mihály PASZ című hangjátékát Simon Fi Adrien és Virág Gergely előadásában hallottuk.
5: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A mai verspercekben Bősze Iva szerzőnk Hajléktalanok ürügyén című versét hallgatjuk meg Virág Gergely előadásában.
2: Bősze Éva vagyok, népművelő könyvtáros és magyar szakos tanár. Kőszegen élek, és jelenleg még nyugdíjasként dolgozom a helyi zeneiskola könyvtárában. 24 éves korom óta rendszeresen publikálok. Magamat elsősorban költőnek hiszem és vallom, bár gyakran írok prózát is. Nagyon szeretem a gyerekeket, több mesét is írtam számukra. Eddig 11 verses kötetem és 3 prózai műveket tartalmazó könyvem jelent meg. Verseim, írásaim rendszeresen jelennek meg irodalmi lapokban, antológiákban. Hajléktalanok ürügyén. Egy alkalommal Budapesten jártam, és több aluljáróban, több alkalommal is megfordultam. Hosszan elnéztem az arcokat, és eszembe jutott egy ismerős is, aki ugyancsak az utcára kényszerült. És ha találkoztunk, mélyen elfordította a fejét. Ezen hosszan elgondolkodtam. Majd versé állt össze a gondolatsor.
3: Bősze Éva, Hajléktalanok ürügyén. Dermedt örvényes reggel, fagyos január. Tolongó tömeg, siető emberek hada jár az utcán. Szomorú, szürke a lég, az aluljárók párás bugyra menedék a hajléktalanoknak. Időtlen arcok. Elfojtott szavak, már nincsenek harcok, földre roskadt kilátástalanság napjai, a cserben hagyottak fájó sóhajtásai. Kartondobozok fekhelyé tépett darabjain, meleg kószál az álomba menekülők csontjain. Csodát álmodnak, tiszta ruhát, az elveszett életbe evezni át, hol volt tavasz, nyár, ősz és tél. Keményen dolgoztak fűtésnél, és társuk volt, és szeretett. Most minden barátság képzelet, ha ki mozdul már ébredésre, először motyóját veszi kézbe. Minden percük aggodalmuk, megint magunkra maradtunk. Tolong, nyüzsög a nép, metró állt meg az imént, fentről villamos csikorgás hallik, fájdalmuk közönybe hajlik. Arcok villannak jobbról, balról. Emlék jön felém a múltból, egy ismerős arc, rangos élet, jaj, hová lett, jaj, mivé lett? Tekintélye volt, szép családja, sokak által irigyelt háza. Most a földön fekszik, reszketeg, az Isten hidege veszi meg. Arcát szakál borítja, rejti, nem is akarják megismerni. Csak a szeme, az beszél. Mondja, már lelkem sem él. Nézek körbe, mennyi élet, mennyi küzdés, semmi vélet, felelőst keresni? Dőreség. Mindent betölt a szürkeség, fel-felvillan múltjuk tükre, belé fúl arcuk mindörökre. Mikor a semmi csöndje lesz az Úr, a szürke semmi hajlik vánkosul. Csak sejtés, hol sétál a hold, az egész égbolt szürke folt. Jéggé dermed a magány, fásult semmit hord magán, a semmi kapuja sarkig tárul, semmi sóhaj magára árvul.
1: Kedves hallgatóink, Bősze Éva Hajléktalanok ürügyén című munkáját Virág Gergely tolmácsolásában hallottuk.
0: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobbi Rádió.
5: Műsorajánló.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Egészségedre!
8: Egészségedre!
5: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Pilleso! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Üdvözlöm nyelvleckénk mai hallgatóit! Ugye ismerik azt a helyzetet, amikor összefutnak egy rég nem látott ismerőssel, és hirtelen mindent el akarnak mondani egymásnak. A baj csak az, hogy mindketten rohannak, de legalábbis az egyik beszélgető partner. Hogyan úgymond keverje le a beszélgetést az a fél, akinek sietős a dolga, úgy, hogy a másik ne sértődjön meg, és ne érezze, hogy egyszerűen faképnél hagyták. Az angol nyelvben is megvannak az erre szolgáló fordulatok. Ma ezekről hallunk. Amanda már készen is áll.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today, ending a conversation can be difficult. We'll give you some phrases you can use to finish your conversation politely. First, here's a conversation between two friends, Yuji and Emma. Listen to the way Yuji finishes the conversation.
0: Amanda arra kér bennünket, hogy figyeljük meg, Yuji miként hozza.

0: I'm really sorry. Végül pedig magyarázattal szolgál a viselkedésére. I'm in a rush. Ennyi minden fér bele, 10 szóba. Amanda nem komplikálja agyon a dolgot, mint én.
1: So that's one way to end a conversation, if you're really very busy and you need to go. So now listen to this conversation. It's Yuji again, and this time he sees his neighbor, Miranda, one Sunday morning. They ask each other a few polite questions, and then this time Miranda ends the conversation.
0: Amanda csak annyit mond, hogy így lehet lezárni a beszélgetést, ha valakinek nagyon sietős a dolga, ahogy Yuji-nak volt, akit egy szép vasárnap reggel Miranda örvendeztet meg azzal, hogy rövidre zárja a társalgást. Hallgassuk figyelmesen, hogyan.
2: Hi. Hi, how are you?
3: Hi. How are you?
2: Good, thanks. Good, yes.
3: How's your flatmate?
2: Fine. Yeah. No, we're all well. Anyway, must go, but nice to see you.
3: Yeah, really.
2: Okay, bye.
0: Hát ez bizony nem tartott 30 másodpercig sem. Amanda, te hogy látod?
1: Miranda ends the conversation quite simply by saying, anyway, I must go. She doesn't need to give a reason. She simply says, I must go. Then she finishes by saying, nice to see you, which is a nice, friendly way to end. So, two useful phrases for you there. Anyway, I must go, and, but nice to see you. Listen to Miranda and Yuji again.
2: Hi, how are you?
3: Hi, how are you?
2: Good, thanks, good, yes.
3: How's your flatmate?
2: Fine. Yeah, no, we're all well. Anyway, must go, but nice to see you.
3: Yeah, really.
2: Okay, bye.
0: Amanda az előbb azt mondta, hogy Mirandának nincs szüksége a magyarázkodásra. Nem köteles megindokolni, hogy miért kell tovább sietnie. A bejelentést az anyway töltelékszó és a nice to see you fordulat enyhíti. Az anyway azt jelenti, hogy bárhogy, bármiképpen, de persze így nem fordítható a mondat elején, hiszen pusztán időnyerés szolgáló töltelékszó, kicsit olyan, mint a magyarban a hát, vagy na szóval.
2: Fine, no, we're all well. Anyway, must go, but nice to see you.
3: Yeah, really.
2: Okay, bye.
0: Amanda már megint be akarja mondani, hogy mi is ez a műsor, pedig ez már az 5. program.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English. Today we're looking at phrases for ending a conversation.
0: Na végre, egyszer Amanda is érzi, hogy érdemes a nyelvészeti finomságokkal is törődni.
1: Did you notice that when Yuji wanted to end his conversation, he said, listen. And then when Miranda ended her conversation, she said, anyway.
3: Listen, I'm really sorry, I'm in lash.
2: Anyway, must go, but nice to see you.
3: Yeah.
1: Listen or anyway. You can use either of these words when you end a conversation.
2: Listen, I've got to go.
3: Anyway, listen, I'd better go.
2: Listen, I've got to make the dinner, so I better go now.
0: Nem, mintha ugyanolyan szépen elmagyarázta volna, mint én. És most néhány egyéb kifejezés, ami elhangzott és hasznos lehet. I'd love to talk to you. Annyira szeretnék beszélgetni veled. We should really catch up. Tényleg jó lenne, ha utolérnénk magunkat, vagyis elmondhatnánk egymásnak, mi történt az utolsó találkozás óta. Give me a call. Hív fel valamikor. We can meet up for a drink or something. Megihatnánk valamit, vagy ilyesmi. Ezekből a fogadkozásokból azután a legritkább esetben válik valóra bármi is. De beszélgetőtársunk legalább nem sértődött meg. És ha már a bocsánatkérésnél tartunk, csináljunk rendet ezen a téren is. Sorry? Felfelé ívelő hanglejtéssel azt kéri, hogy ismételjük meg, amit mondtunk. Sorry, I'm sorry. Bocsánatkérés, tipikusan, ha a lábára lépünk valakinek. Excuse me? Kérdő intonálással megint csak ismétlést kér. Excuse me? Elnézést kérünk, például ha tömegben előre akarunk jutni, moziban le akarunk ülni a sor közepén, vagy valakit megállítunk az utcán, hogy segítséget kérjünk tőle. Pardon? Kérdő intonálással megint csak ismétlést kér. Pardon me? Udvariatlan megnyilvánulást, ásítást, ne adj Isten böfögést követően. Ezt még gyakorolni fogjuk. Legközelebb étteremben eszünk, de addig is viszont hallásra.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 7. rész. 1921. szeptemberében járunk. Az RCA első a rádióamatőrök számára készített és megjelenített kiadványa berobban a rádióamatőrök és a rádiózás iránt műszaki szempontból érdeklődők világába. Ugyanis kijelöli azt az új irányt, amely a szikratávírózást hamarosan a műszaki műemlékek poros világába száműzi, és kijelöli azt az évtizedekre előre mutató utat, amelyet bejárva a modern rádiózás mai napig tartó fejlődése megindul. Ez pedig a szabványosított aktív erősítő eszközök világa, első lépcsőben az elektroncső, amit ma jó 30 évvel később kezd lassan kiszorítani a félvezető. De térjünk vissza 1921-be. A technikai korszakváltás megköveteli az államok kormányzatától, hogy végre rendet tegyenek a rádiózás világában kialakult káoszban. Az új technika kitágítja a lehetőségek határait, s azt is el kell ismerni, hogy a rádiózás iránt olyan nagy a lakossági érdeklődés, hogy a rádióamatőröket nem lehet kiszorítani ebből az új világból. S ha már nem, akkor szorítsunk nekik helyet, és talán még hasznukat is látja majd a társadalom. Az RCA első kiadványa már a kialakult és az érvényes új rádiózási szabályozásra alapul. Az 1921-es amerikai rádiórendelet az alábbiak szerint szabályozza a rádióamatőr tevékenységet. Az új szabályozás 4 rádióamatőr kategóriát tartalmaz. Ezek a következők. Speciális amatőrállomás, általános amatőrállomás, korlátozott amatőrállomás és a kísérleti amatőrállomás. A speciális amatőrállomás úgy is ismert, mint a Z-osztályú állomás, legfeljebb 375 méteres hullámhosszig, 800 kHz-ig folytathat rádióadást. Tehát a Z-osztály lekényszerül a 375 méternél rövidebb hullámhosszakra, az alatt többé a világ. Közbe kell vetni, hogy a korabeli rádiócsövek berezgetési határfrekvenciája 1-3 MHz-nél nem igen nagyobb, de majd idővel egyre jobb lesz. Az általános amatőrállomás 1 kW-os bemenő teljesítménnyel üzemelhet a 200 métert meg nem haladó hullámhosszakon, azaz az 1,5 MHz-nél nagyobb frekvenciákon. A korlátozott amatőrállomások a tengerészeti bázisok 5 tengeri mérföldnyi, körülbelül 9 kilométeres sugarán belül helyezkednek el, fél kilovattos bemenő teljesítménnyel üzemelhetnek a 200 métert meg nem haladó hullámhosszakon. Ebben a kategóriában tükröződik a már korábban említett Poindexter javaslat lebutított változata, a teljes tiltás helyett teljesítménykorlát lett a tengerészeti minisztérium lobbizásának eredménye. A kísérleti amatőr állomásból 2 alkategória jött létre, az X-osztályú és az Y-osztályú állomások. Az utóbbiak, azaz az Y-osztályúak általában az iskolai és az egyetemi amatőr állomások kategóriája. A kísérleti kategória adhat 200 méternél is hosszabb hullámokon, azonban a hullámhosszat és az adó bemenő teljesítményt a kereskedelmi minisztérium minden esetben egyedileg engedélyezi. Itt is közbe kell vetni, hogy a magyar gyakorlatban az 1970-es évek legelejétől létrehozták az Y-osztálynak megfelelő jelentése IFI, iskolai amatőr állomásokat speciális hívójellel. A szerző által felügyelt néhai iskolai állomás hívójele HA5YBB volt. Az Y plusz a kétbetűs szafix jelentette az iskolai állomásokat, amelyek általában 80 méteren
10 watt bemenő teljesítményűek voltak távíró üzemmódban. A következő részben folytatjuk az új 1921-es amerikai szabályozás ismertetését. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor.
7: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást.
7: Jó szórakozást.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
12: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felén megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
13: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
15: Hallottál már erről a rádióról?
16: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
17: Hobbi Rádió. A hangadó.
18: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
19: És most... Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
20: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi! A kedvenc rádiójában Blaskovics Dávidot hallja, benne pedig a Hungary Live-ot. Most egy igazán királyembert hoztam el. A szó szoros értelmében. És persze a legnemesebb értelmébe véve. Az úriember neve nem más, mint Király Viktor. Róla tudni kell, hogy New Yorkban született. Édesapja Király Tamás az Universal dobosa volt 1972 és 82 között. Dobosként feltűnt a Color nevű formációban. Édesanyja pedig Király Gabriella, a Cini és a Tinik nevű együttes énekesnője volt. Nővérét is egész biztos, hogy ismerik, ő nem más, mint Király Linda, ugye ez szintén nagyszerű énekesnő, és legismertek száma pedig a Can't Let Go-t, több mint 2 millióan nézték meg a legnagyobb videó megosztó portálon, és a Mahaszt slágerlistáján a negyedik helyet is elérte. Természetesen ez a szám nem csak itt Magyarországon, hanem Amerikában is hódít. Viktornak van egy ikertestvére is, akinek a keresztneve Benjamin, ő hobbi szinten foglalkozik a zenéléssel. 99-ben édesanyja betegsége miatt költöztek vissza Magyarországra, Viktor azóta egyébként 16 éves kora óta beszél magyarul, de családi körben testvéreivel továbbra is az anyanyelvüket használják, ami ugye nem más, mint az angol. Itt most nyomok egy szünetet, utána folytatom, de most jó sokat szeretnék zenélni. Éppen ezért most az egyik legnagyobb kereskedelmi TV Megasztár című műsorából hallgatunk meg felvételeket. Itt lesz a You Are Not Alone, a September, a When a Man Loves a Woman, a Hull, az Elsárgult Levél, no meg az I Don't Wanna Miss a Thing, illetve a This Love, a Billie Jean, a Careless Whisper, a Santa Claus Is Coming to Town, a Love Story, no meg a You Are So Beautiful és a Csillagdal 4 című szám, ugye, mert a Megasztár negyedik szériájában szerepelt Király Viktor. Valamint meghallgatjuk még többek közt más koncertfelvételekből is szemezgetve a Don't Stop Me Now-t, a Sex Machine-t, a Miattam Sírsz, valamint Ruzsa Magdi és Király Viktor közösen előadott dalát, ami nem más, mint az ez. Elsőként pedig akkor érkezzen Király Viktortól a You Are Not Alone. Nagyon jó szórakozást!

Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Hölgyeim és uraim, ez volt Király Viktortól, itt a Hungary Live-on, a You Are So Beautiful című szám, igazán csodálatos számról van szó, és az is megállapítható, hogy bizony-bizony Király Lindával, testvérével egész biztos, hogy együtt is gyakoroltak éneklést, hisz a hölgy is, valamint az úriember is egészen nagy tudást mutat az ének iránt, amiben egészen biztos, hogy tehetség is van, de az is látszik, hogy bizony-bizony ők nagyon keményen vették ezeket a dolgokat, és gyakoroltak. Amúgy Király Viktor, Linda, azaz testvére sikerein felbuzdulva határozta azt el, hogy ő bizony komolyabban fog foglalkozni az énekléssel. Ikár testvérével, Benjaminnal, Twins néven alapítottak egy együttest. 2006-ban készítették el az első és egyetlen videóklipjüket. Aranyások címmel, de a remélt siker akkor sajnos még elmaradt. Jelenleg a Face to Face nevű formációnak a tagjai először egyébként a Királyi Televízió Társulat című műsorába jelentkezett Király Viktor, melyben friss, tehetséges színészeket kerestek az István a Király rockoperához. Ebben a műsorban Viktor a középdöntőig jutott, tovább jutásának akadálya elsősorban, magyarázatok szerint, az akcentusa volt. Majd ugye, mint tudjuk, 2008-ban jelentkezett a Megasztár 4. szériájába, melyben az eddig rekordmennyiségű körülbelül 10 000 jelentkező közül került ki győztesen, így 2008-ban Magyarországon ő lett az év hangja. Ugyanis Viktor a verseny során bebizonyította azt a nézőknek, hogy nagyon szereti, és nem csak hogy szereti, hanem elkötelezett a zene iránt, illetve megmutatta tehetségét és szorgalmát, amit a szakmai zsűri és a nézők is úgy gondoltak, hogy kiváló értékeléssel kell jutalmazni. Így Király Viktor megvalósította álmát, ő lett 2008-ban az év hangja itt, kis hazánkban. Én kívánom mindenkinek, hogy tűzzön ki maga elé egy nagyon nagy célt, de egy olyan célt, amiben mélyen hisz, és biztos benne, hogy el tudja érni. No de, a célkitűzés egy másik műsor témája lehetne. Mi most egy picit lazább műsorban vagyunk, a Hungary Live-ban. Utolsó szám pedig a Csillagdal 4 című dal. A Megasztár 4-ből Király Viktortól többek közt. Én köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották. Érezzék jól egymást, hölgyeim csók, uraim pacsik!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istáló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, aztán általában gyengén vagy közepesen felhős idő számíthatunk. Kisebb eső, záporzivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felén megélénkül, akkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
4: Sára, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma július 27-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 27 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Olga és Liliana nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1984. Szablik István pesti piarista tanár fizikai kísérletképpen óriási léggömböt bocsájt fel. Az egykorú feljegyzések szerint a léggömb 21 hüvelyk átmérőjű lehetett. 1896. A II. Internacionáli Londonban tartja 4. kongresszusát. A magyar pártot az osztrák szociáldemokrata párt egyik tagja képviseli. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobbi Rádió.
3: ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc az ég, a hőt táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
9: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
12: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 27-én a Liliana és az Olga nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Liliana angol eredetű női név, a Lilian olaszos továbbképzése. Jelentése Lilium. Ünnepelnek még a Lilianák augusztus 11-én is. Becézése Lili, Lilika, Blia, Bliácska, Liana, Liánka, Lina és Linácska. Ezen a napon köszöntjük még Olga nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű Helga, orosz változata ez a név. Ünnepelnek még az Olgák július 21-én is. Becézése Olgácska, Olgi, Olgika, Olgica és Ollika. Jeles viselői Ábel Olga újságíró, író, műfordító, Gyarmati Olga, atléta, Olga Nikolajevna, Romanova, orosz nagyhercegnő, második Miklós legidősebb leánya, valamint ön, kedves Olga. Ezen a napon köszöntjük még Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, Bertolt, Beten, Celestin, Gajána, György, Hugó, Kamilla, Keresztély, Konstantin, Krisztián, Lilián, Lilianna, Lilium, Natália, Noella, Pantaleon, valamint Rudolf nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.

0: mai nap is különleges. Ahogy.
1: Július 27-én az építészeti világnapot tartják. Ugyanis Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először az építészeti világnapot. Július első napját az építészek nemzetközi szövetsége, azaz a VIA, nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.

0: Június 27-e a cukorbetegek világnapja. Magyarországon jelenleg több mint 1,1-1,2 millió diagnosztizált cukorbeteg él, de a szakértői becslések szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet, ha azokat is beleszámoljuk, akik nem tudnak betegségükről. A cukorbetegek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett, és a tendencia várhatóan sajnos tovább folytatódik. A cukorbetegség egyik leggyakoribb és legsúlyosabb szövődménye a látásromlás, amely akár vaksághoz is vezethet. Összefoglaljuk a megelőzés, a kezelés és a már kialakult látásproblémák esetén elérhető lehetőségeket cukorbetegek számára. Minden cukorbetegnek legalább évente egyszer ajánlott szemészeti vizsgálaton részt vennie, még panaszmentesség esetén is az esetleges szövődmények korai felismerésének céljából. Fontos a vércukorszint folyamatos és gyakori ellenőrzése, valamint a megfelelő diéta betartása, illetve az esetleges magas vérnyomás és a magas koleszterin szint kezelése is. A megelőzésben fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak, a dohányzás elhagyásának, valamint a kiegyensúlyozott étrendnek. Amennyiben a szemészeti szövődmény már megjelent, például diabéteses retinopátia, szürke, illetve zöldhályog, a probléma kezelése lehet gyógyszeres terápia, lézerterápia, injekciós kezelés, de súlyosabb esetekben műtéti beavatkozás is szükséges lehet. Amennyiben a látásromlás súlyos és visszafordíthatatlan, a betegek számára fennáll a komplex rehabilitáció lehetősége, amely magában foglalja az elemi készségek, például tájékozódás, mindennapi tevékenységek újratanulását, különböző segédeszközök, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó programok használatának megtanítását, valamint munkaügyi rehabilitációt és pszichológiai támogatást is.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával, július 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. 1657. július 27-ével kezdünk. Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Folytatjuk továbbra is a 17. században. 1663. július 27-én elfogadta az angol parlament a második hajózási törvényt, amely kimondta, hogy csak angol hajók szállíthatnak és csak angol árut a gyarmatokra. Ugorjunk a 19. századra, 1824. július 27-én megszületett ifjabb Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb alkotásai a Kaméliás hölgy és a Traviata. Folytassuk 1841-el, július 27-én meghalt Mihail Lermontov, orosz költő. 7 évet lépünk előre, 1848. július 27-én született Eötvös Loránd, világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. Folytassuk 1866-tal, július 27-én Cyrus Field irányításával lefektették az Atlanti-kábelt. Ez volt az első víz alatti távírókábel Észak-Amerika és Európa között. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 27-én megszületett Sár Erzsébet Munkácsy díjas szobrász, érdemes művész. Egy évet lépünk csak előre, 1909. július 27-én Orwell Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra, 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 27-én a szovjet csapatok elhagyták Ausztria területét, ezzel véget ért az ország megszállása. Ugorjunk 1980-ra, július 27-én Kairóban 60 éves korában meghalt Mohammed Reza Pahlavi, aki Irán utolsó sahja volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. július 27-én Los Angelesben meghalt Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Van, aki forrón szereti, a Furcsa pár és a Szomszédnője mindig zöldebb. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: A。
1: Üzenet a Mózes 4. könyve 23-as fejezetéből.
2: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígér-e olyat, amit nem teljesít?

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. július 27-e, hétfő. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 31-től a 35. versig. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész

0: vagány dolgok számítanak. A kis dolgok, a halk ima, egy jóságos szó, a csendes segítség alig észrevehetőek. Jézus azt tanítja, a mennyek országa nem fentről lefelé épül, hanem belülről kifelé. Nem tömegek meghódításával kezdődik, hanem egy-egy szív csendes átalakulásával. Amikor a hit magként bekerül az ember szívébe, nem látványos forradalmat eredményez, hanem kis lépésekben, de gyökeres változást. Először észrevétlen, majd szárba szökken. Növekedni kezd. A kovász ugyanígy, kicsi, láthatatlan, de képes megkeleszteni az egész tésztát. Ne becsüljük le a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem látjuk is azonnal a gyümölcsét. Aki a jót cselekszi, az már Isten országát építi. Lehet, hogy nem lesz belőle hír, nem ismerik el, de Isten látja. Isten a legkisebbből is képes a legnagyobbat kihozni. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az ige a világot. Nem kell nagy dolgokat tennünk, elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd gondoskodik a növekedésről. Uram, Istenem, köszönöm, hogy a legkisebb dolgokban is jelen vagy, és nem a látványt, hanem a hűséget nézed. Segíts, hogy ne csüggedjek, ha erőm kevés, ha imáim halkak, ha tetteim kicsik, mert veled ezekből is élet fakad. Add, hogy szívem termékeny talaj legyen, ahol igéd mustármagként növekedhet. Formálj engem kovásszá, hogy csendben átalakítsam a környezetemet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 2004-ben Magyarországon a műtétek 5%-át 49 ezer esetet végeztek egynapos beavatkozásként, amire a teljes 384,8 milliárd forintos költségvetés 0,7%-át fizették ki? Illetve egy amerikai vizsgálat szerint az észak és a kelet-európai emberek genetikailag hajlamosabbak a liszt és a laktóz érzékenységre, mert a szervezetük kevésbé képes lebontani a lisztben található glütént.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Budapesten 27 fok van. A holnapi nap folyamán végig velünk marad a napsütés, a délutáni csúcsértékek pedig elérik a 30 fokot. Az égbolt tiszta lesz, csak ritkán bukkannak fel felhők. A szél felfrissül, néha erősebb széllökésekkel, de nem lesz túl zavaró. Az UV-index magas, 7 feletti értéket mutat, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Melegszik az idő, így egy kellemes nyári napot ígérkezik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telepein, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységes 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyit levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene mennünk a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli híd. Vitézy Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevi és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podmanicki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztaság és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten, az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

útra kelünk, megyünk az őszbe. Víjogva, sírva, kergetőzve, két lankadt szárnyú héja madár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héja szárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen. Ez az utolsó nászunknékünk. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avarom.

Ma este egy öreg királyról, három lányáról, meg a negyedikről mesélek nektek. Ne nyúj hozzám, ez a címe. Hol volt, hol nem, volt egyszer egy öreg király. Ott lakott a görbehegyek országában, ahol minden nagy, a fák, a dombok, az emberek. Csak a vetés apró, és a kenyerek kicsinyek. Volt ennek az öreg királynak három szép leánya, Hajnalka, Délike és Estike. Mikor nagyra nőttek a leányok, egyszerre csak úgy meglepték a kérők az országot, hogy az öreg király elbocsátotta a hadseregét, és a leánykérőknek kellett leszolgálni a katona esztendőt. Belőlük teltek ki a generálisok, meg a káplárok, meg a bakák is. Ez volt az olcsó hadsereg, zsolt se kellett nekik. Mégis olyan vitézül harcoltak, hogy egy esztendő alatt elfoglaltak 9 országot, 3 falut, és elfogtak 5 tótot az öreg királynak. No, végre is a legvitézebb 3 katonát kiválasztotta magának a 3 leány. Hajnalka lett Dorongé, aki a hegyek királya volt. Délike lett Buzogányé, aki a nádasok és puszták fejedelme volt. Estike a Csákányé, aki a föld alatti világnak, a bányáknak volt örökös ura és parancsolója. No, lett nagy lakodalom. Egy álló esztendeig folyton állott a dínomdánom. Annyi vendég gyűlt össze a mulatozásra, hogy az öreg király most meg a vendégekből állította ki a hadseregét. Hanem ez már rosszul ütődne. A korhely hadsereg mindent, de mindent elveszített, amit a tavalyi önkéntesek szereztek. A 9 országot, a 3 falut. Csak az 5 tótot nem. Ezek elszöktek ugyan, de maguk is beállottak vendégnek. A sok lakodalmazásnak az lett a vége, hogy az öreg király maga is kedvet kapott a házassághoz. Elvette Borostyánt, egy szép, szegény leányt, ki áldott jó szívű, és biztosan hű ápolója lesz az öreg királynak. Azt mondta, hogy csak azért tartott egy pótlakodalmat, hogy a sok maradék kárba ne vesszen. Meg cigányt se kellett újat fogadni. Csak a vendég hadsereget bocsátotta el, mert azok elkártyázták volna még az utolsó részpityéjét is. Ebben az esztendőben is takarékoskodni akart, hát most úgy segített magán, hogy egyáltalán nem tartott semmiféle hadsereget. S csak ugyan, ebben az esztendőben se nem nőtt, se nem fogyott az országa. Akkor aztán hazament mindenki a maga illetőségi helyére. Dorong és Buzogány Csákánnyal együtt hazavitték a feleségeiket. Boldogságot vitt az országnak a 3 szép asszony, mert a nap úgy megszerette őket, hogy hajnalban már bekopogtatott Hajnalkánál, neki tette be az ablakon a legelső sugárbokrétát. Az egész delet Délikénél töltötte az ország nagy örömére. Este pedig az ég aljáról benézett, Estikéhez is a bányák sötétjébe. Telt az idő. Vígan és boldogan. Egyszer csak követek érkeztek az öreg királyhoz. Reggel jött az első, és hírül hozta, hogy Dorong királynak és Hajnalka királynénak született egy csudaszép kis leányok, Gyöngyharmat. Délben jött a másik, és azt újságolta, hogy Buzogány fejedelemnek és Délike fejedelemasszonynak is van egy gyönyörűséges kis leányuk. Úgy hívják, hogy Déli báb. Estére beállított a harmadik követ, ki nagy szóval hirdette, hogy Csákány uralkodó úrnak és Estike úrasszonynak van egy örömöt hozó, ragyogó, szép kis leányuk. Csillám! Az öreg király meghallgatta a követeket, s komolyan, boldogan felelt. Mondjátok meg az én vejeimnek, hogy van egy új sógorasszonyuk. Az én leányaimnak, hogy van egy új kis testvérük. Az én unokáimnak, hogy van egy kis nagynénjük. Mondjátok meg,
Nagyon örülök, hogy kedves kis unokáim születtek, ők is örüljenek, hogy nekem is született egy kedves kis leányom. Öreg ember vagyok. Életem fája elkorhadt. Ki tudja, mit hoz a jövendő? A ti uraitok boldogok lehetnek, mert tudják, hogy ők maguk nevelik fel gyermeküket. De én, öreg ember, mire számítsak? Ezért azt rendelem, hogy egész országom gyermekemé legyen, azt soha senki ne bántsa, azt tőle senki el ne vegye. Neve is olyan legyen, hogy mindig eszébe jusson róla annak, aki hallja, ez az én rendelésem. Legyen a neve ez, ne nyúj hozzám. A követek megvitték haza az üzenetet. A három úrám haragudott, amiért az öreg király a negyedik leány kedvéért a többi hármat is kitagadta. De azért nem szóltak semmit. Hanem egyszer aztán meghalt az öreg király. És az egész országát a gyönge kicsi ne nyúj hozzámra hagyta. Nem volt szegénynek védője. Édesanyja borostyán csak zokogott és búslakodott, csak beszélte, hogy a többiek most bizonyosan megtámadják őket, hogy az özvegynek, az árvának nincs pártfogója. Úgy-úgy elkeseredtek, hogy napokon át mindig sírtak és mindig reszkedtek. Híre ment az öreg király halálának mindenfelé. Legelőbb is a három leányának vitték meg a hírt. Hajnalka, délike, estike kétségbe estek, és mindjárt kérlelni kezdték az uraikat. Édes uram, lelke uram, menjünk el a temetésre. Ne is haragudj azért, hogy milyen végrendeletet tett szegény öreg édesapám. Lásd, kicsi húgunknak semmi oltalmazója a világon. Hadd maradjon neki az ősi birtok. Védelmezője nincsen. A szomszéd idegenek most reátámadnak, s megfosztják, ha mi nem védelmezzük. Ezért arra kérlek, hogy nagy erős serege jöjj, hogyha kell védője légy szegénynek. Így rimánkodott mind a három asszony a kis húga javáért. Hajlott a szép szóra férjük, s csak ugyan nagy sereggel mentek a halott király országa felé. Otthon borostyánnak s kis leányának egyszer csak hírül viszi egy vitéz. Jön Dorong király hatalmas sereggel. Bizonyosan a mi megrontásunkra, jajgat az özvegy királyné. Nem sokára a másik követ jelenti. Jön Buzagány király hatalmas sereggel. Bizonyosan a mi halálunkra, sikolt az özvegy és leánykája. Újra jön egy követ, szól. Jön Csákány úr, tömérdek emberével. Jaj, végünk, halálunk lesz ebből, így szól borostyán. Jaj, leányom világgá, menjünk bújdosni inkább, mint testvéreit pusztítsanak el. Ölbe kapta leánykáját, kiszaladt az erdőbe, a mezőbe. Úgy elbújdosott, hogy sose akadtak rá. Máig sem. A gyöngyharmat ott él apja birtokán. Déli báb is a pusztán, Csillám ott a bányák mélyén. De borostyán az erdőkben búslakodik özvegy árvaságban. És ne nyúj hozzám, ha kertekben talál irgalmas ápolót, csak akkor nyit. És a leggondosabb hű ápolás mellett is reszket, és azt rebegi. Ne nyúj hozzám.

0: Móri Zsigmond meséjét Mácsai Pál mondta el. A hangfelvétel 1993-ban készült.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: mert a mérnökök és közgazdászok tervezni tudnak, de jósolni nem. Például költségvetést csinálnak. Azt mondják az ártatlanok, hogy ez és ez a beruházás mondjuk 1 milliárd forint lesz. De én látok, mit látok? Azt, hogy 2 milliárd lesz. És kinek lesz mindig igaza? Nekem. Plusz nekik, az összesen 3 milliárd. Meg a tervezők azt állítják, hogy ez és ez a beruházás elkészül mondjuk 1982. december 31-ére. De én látok, mit látok? 85. május 1-jét. Kérem, én azt is meg tudom jósolni, hogy ha ma 50.005 éves gyerek van, akkor jövőre 50.006 éves gyerek. Akiknek iskolai férőhely kell, iskolaköpeny és tankönyv. Ki tudta ezt előttem megmondani? Melyik illetékes volt képes erre a fantasztikus matematikai műveletre? Az illetékesek amúgy sem tudnak, kérem, jósolni. Hát nézzük például a labdarúgást. Konkrét eset, december 9-én a válogatott külhoni túrára indult. Repülőtér, vámvizsgálat, Mészöly Kálmán kapitány kezébe ott a repülőjegy, Gyulai István riporter kezébe ott a mikrofon. Gyulai, hova mennek? Mészöly, szó szerint idézem, mert kivételesen olyanokat mondott, hogy lehet szó szerint idézni. Szóval kérdezi a riporter, hogy hova mennek, mire Mészöly.
1: Nem tudom.
0: Valami szigetek. Biztos Hollandiához tartoznak, mert a holland követség adott vízumot. Gyulai, kikkel fognak játszani? Mészöly, nem tudom. Mit tudtak az ellenférről? Semmi. Mit fognak szólni azok ott, hogy Nyilasi és Törőcsik nem megy veletek? Nem tudom. Milyen esélyei vannak a csapatnak? Nem tudom. Hát akkor mit tudsz, édes egy szövetségi kapitányom? Első osztályú szállást kapunk, repülőjegyet és mérkőzésenként 4000 dollár. Hát most mondják meg nekem, de őszintén, nem kellene egy ilyen helyre egy ilyen magamfajta jós, aki legalább azt meg tudná mondani, hogy az ilyesminek nem lesz jó vége? Illetve legyünk őszinték, jó vége lesz, mert nem a győzelem a fontos, hanem a részvételért kapott összeg. És lehet, hogy Mészöly nem tudja, hol kapják. Miért kapják? De kapják! És a 4000 dollár mégiscsak pénz, kérem, én megjósolhatom, mert látom. Ha hazánkból mindenki, aki nem tud semmit, elutazna, nem tudom hol. Nem tudom miért. Nem tudom kihez. És hazahozna, nem tudom miből, 4000 dollár. Hát látom, hogy Fekete János, a Nemzeti Bank első elnök helyettese, ott érdelne és könyörögne a szabadság téren, hogy emberek, az Isten szerelmére vegyék már át tőlem féláron a dollárt, mert itt romlik a nyakunkon a Nemzeti Bankba, és nem tudjuk hova tenni. Látok, de mit látok? Aki jósolni akar, nézzen bele a gömbbe. A földgömbbe. Az megmondja a jövőt. Figyeljék csak meg. A föld gömbölyű. Két fele van. Keleti félteke, nyugati félteke. Ott is félteke. Itt is félteke. De a kettő nem egyforma, sőt, egyik a másiknak ellentéte. Keleten kél a nap, nyugaton.

Lenyugszik. Keleten szocializmus van, nyugaton kapitalizmus. Egyik a másik fordítottja. Nálunk búzaterem, náluk kávé. Mi búzáért vesszük. Itt drágább a kávé. Miért? Mert ott olcsóbb a búza. Világos? Nézzünk bele a gömbbe. Látok, de mit látok? Sok-sok zsigulit. De hol? Nyugaton, ajjaj! Ha ott sok a zsiguli, itt egyre kevesebb. Megkérdeztem egy angolt, miért veszik nyugaton a zsigulit? Azt mondta, mert nagyon jó és nagyon olcsó. Érdekes. Mi is azért vesszük, mert nagyon jó és nagyon szeretjük. Látok, de mit látok? Nyugaton nő az infláció, nálunk egyre jobb a forint a dinárhoz képest. Nyugaton emelkednek az árak, nálunk csökkennek a beruházások. Nyugaton növekszik a munkanélküliség, és nálunk is egyre többen jönnek rá, hogy dolgozni kéne. Mert ha nem, hát én sem tudom megmondani, mit hoz a holnap. Legfeljebb azt, hogy mit visz.

0: műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
7: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telepein, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységes 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyit levélben fordult a vállalat globális vezérigazgató kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene mennünk a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevi és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podmanicki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztaság és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Az elmúlt percekben két népdalt hallottunk egy két érintősoros citerán, egy kunszállási adatközlő előadásában. A felvétel 1976-ban készült. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszöntöm Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Folytatom a múltkori adásban elkezdett hangszeres magyar népzene című sorozatomat, most a második befejező rész következik. Hát most is dr. Sárosi Bálint gyűjtéseiből válogattam. Most ismét egy citerás adott közölt hallgassunk meg, aki szintén egy kétérintő soros citerán fog játszani. A felvétel Röszkén készült 1972-ben.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

Hallgassunk meg még egy citerás adott közlőt, aki szintén egy két érintősoros citerán játszik. A felvétel Sarkadon készült 1967-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy keservest, Gyimesből, hegedűn és énekelve. A felvétel Gyimes középlokon készült 1977-ben.

Most pedig egy halott melletti keservest hallgassunk meg. A felvétel szintén Gyimes középlokon készült 1977-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy sebes csárdást hegedűn és ütőgardonon. A felvétel szintén Gyimes középlokon készült, de ez már 1962-ben.

Most ismét egy hegedű és ütőgardon páros következik. A felvétel címe az Örömanya tánca. A felvétel Csíkszent Domokoson készült 1970-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy lassú és egy sebes magyarost. A felvétel Gyimes középlokon készült 1960-ban.

Most pedig egy lassú magyaros következik Hegedűn és Ütőgardonon. A felvétel úgy szintén Gyimes középlokon készült 1960-ban.

Most pedig egy lassú csárdás és egy gyors csárdás következik. A felvétel Csíkszentdomokoson készült 1969-ben.

Most pedig hallgassunk meg egy magyarost, Kobzont. A felvétel 1965-ben készült, számomra ismeretlen helyen.

Most hallgassunk meg egy friss csádást egy vonózenekar előadásában. A felvétel Magyar Péter Lakán készült 1973-ban.

0: Az előző felvételen egy hegedűst hallottunk, és fiát, aki harmonikán játszott. Most pedig hallgassunk meg egy népdalt hárfán. A felvétel Mohácson készült 1962-ben.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Most pedig hallgassunk meg egy vasvári verbunkot, fa cimbalmon. Ez a hangszer olyan, mint a xilofon, csak fából van. A felvétel Miskolcon készült 1961-ben.

0: Most pedig hallgassunk meg egy csárdást, fa cimbalmon, majd hagyományos cimbalmon. A felvétel szintén Miskolcon készült 1961-ben.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

Most egy olyan nóta következik, amely egykoron a Jó ebédhez szól a nóta című rádió műsorban már sokszor volt hallható. A felvétel 1970-ben készült egy ismeretlen helyen. Egy adatközlő egy nyakba akaszthatós kis cimbalmon játszik és énekel. A felvételt még Seres Rezső szerezte. Szerintem mindenki rá fog ismerni a következő felvételre.

Következő felvétel Miskolcon készült 1961-ben. Egy adatközlő énekelni fog, és énekét cimbalmon kíséri.

A következő felvétel Magyar Péter lakán készült 1965-ben. Egy fordulóst és egy csárdást hallunk.

A következő felvételen egy lassút, egy fél oláhost és egy verbunkot hallunk. A felvétel Királyfalván készült 1971-ben.

Befejezésül egy cigányzenekart hallgassunk meg és közönségét. A felvétel Budapesten készült 1961-ben. Szerintem, akik ismerik a magyar nótát és szeretik, azok rá fognak ismerni a most következő felvételre.

0: Sajnos a műsor ugye véges, ezért nem tudtam minden felvételt bemutatni, de megígérem, hogy a következő adásaimban fogunk még hallani hangszeres magyar névzenét Sárosi Bálint gyűjtéseiből.
1: Hobby Rádió.
2: Mit is akartam mondani?
0: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió heteti jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedő fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazaksz cseppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt. Kedden gomolyfelős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Itt lesz Tarján Pál.
5: Ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
4: Lovasi András.
6: Nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
4: Ladinek Judit.
7: Én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karbantartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
10: Az életed első emlékképe, az neked mi?
11: Hát ugye azt mondják, hogy az emberek ilyen 3-4 éves korában vannak az első emlékei.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
11: Egy van nekem, amikor állok a törött puskával a hóba, és sírok, mert akkor tört össze a puskámnak a csöve.
10: Játék? Puska?
11: Ját, persze. Ja. És szerintem olyan 3 éves lettem.
10: Megvan neked az első emlékkép az életedből?
11: Talán az óvoda.
10: De egy konkrét kép van, hogy mondjuk ott
5: igen, ülsz? Ott ülök, és...
4: Tarján Pál operaénekes.
5: Valami éneklés folyt, és akkor azt mondtam, hogy én akarok a karmester lenni.
10: És lehettél?
5: Lehettem.
10: De jó, és akkor kiálltál, arra is emlékszel?
5: Arra is emlékszem.
10: És aztán tovább meséled a szituációt.
5: És akkor elkezdtem így vezényelni, mert azt láttam már, hogy azt hogy csinálják. Másra már nem emlékszem. Megtanítottam az óvodai csoportodnak a Rózsa Sándor Akocsmába feszül című. Nem tudom, hogy így kezdődik, de egy ilyen valami nóta volt akkor, valami ez egy magyar, azt hiszem, egy inkább ilyen kurucos népdal, vagy már
10: tudom. Emlékszel rá, hogy az óvodás társaid
5: megtanítottak, hogy esik eső szép csendesen csöpörő, úgy kezdődik. Hát ez volt a Rózsa Sándor nevű filmsorozat, és szerintem onnan gyűjtöttem be, és akkor ezt jól megtanultam.
10: Meg is tanulták a többiek, hát akkor ott már kiálltál biztos.
5: Mondhatnám, hogy megtanulták, de én megtanultam.
10: Nem kérted számon tőlük?
5: Nem hajtottam, de lettem olyan 10 éves, amikor elmentünk egy moziba, és ott még volt híradó.
10: Film híradó,
5: és a Ray Charles zongorázott. És az valami olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy elképesztő, tehát egyszerűen teljesen a hatása alá kerültem.
9: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Mikor már nagyobb acska voltam, és rá bíztak a kalocsai táncban egy szólót, és Japánban jártunk. Tokióban egy hatalmas halléban léptünk fel, nem tudom hány ezer ember nézett minket, és egy olyan felemelő érzés, amikor katarzis élményed van a színpadon, amikor azt érzed, hogy tiéd az egész színház, amikor érzed, hogy a lelked beragyogja a termet, és hogy ezt átadod a nézőknek. És tudom, hogy utána Somogyi Tibi bácsi, sajnos már nincs köztünk, ő volt a néptáncmesterünk, odajött, és azt mondta, hogy jó vagy, Juditkám, emberke lettél, megérkeztél. És így láttam a szemében, hogy észrevette, hogy itt most nem a néptánc lépések, hanem amikor a lelked kiragyog. Az nekem egy olyan pillanat volt, hogy amit így viszek magammal a kis batyomban egy életen át.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
3: 13 éves koromban valahol voltam egy tábortűznél, és láttam, hogy és az nagyon tetszett, hogy valaki a saját énekét tudja gitárral kísérni, és hogy hogy akkor el tudnám énekelni azokat a dalokat, amik tetszenek. És akkor vettem egy ilyen akkordtáblázatot, vettem egy gitárt, és akkor elkezdtem ez a táblázat alapján ilyen akkordokat megtanulni, és akkor mindjárt tudtam három akkordot, akkor mindjárt írtam belőle három dalt. Hát és akkor megalakult az első panel.
4: Már igen, akkor ott a tábortűznél, lehet, hogy ott volt a fordulat, nem? Amikor a jó hát Isten is megsimította a fejedet, hogy
3: hát nézd csak. Nem magyaráznám bele valahogy, inkább csak azt jöttem rá, hogy
4: ez de jó.
3: Hogy ez de jó, illetve hát én egy olyan időszakban voltam gyerek, amikor ez egy ilyen, ez a zenekaros díj, meg ez az egész ilyen, tehát, hogy ennek volt valamiféle ilyen iszonyú revelációja, meg valami olyan szabadság árad belőle, meg valami olyan klassz dolognak tűnt, olyan annyira más volt, mint azért ez a szürke 70-es évekbeli nagyon unalmasnak tűnő kis polgári millió, amiben én belenőttem, vagy ahol én fölnőttem. Annyira az ellenpontja volt mindennek, ami az én világomat, vagy a beleszülettem világomat jellemezte, és én azt nagyon nyomasztónak találtam. Engem borzasztóan nyomasztotta az, hogy néztem, hogy apukám és anyukám hogy élnek, mit csinálnak, és arra gondoltam, hogy ennél rosszabb, hogy reggel 8-kor elmegyek, és délután 5-kor visszajövök, van két hülye gyerekem, és soha
4: az
3: nem...
4: Az egyik
3: én vagyok. Soha nem lehet szabadságra menni, hanem egy évben csak két hét szabadság van, ennél nagyobb büntetés nem lehet. És nyilván most ez így viccesnek hangzik, meg ezért, de valószínűleg engem tényleg nyomasztott ez a fajta ilyen kis-kisszerűség, vagy ez a kis világ, amiben be volt zárva magyar. Tehát én ennyit érzékeltem belőle, de valahogy ez az egész nagyon nyomasztónak tűnt, hogy én nekem ebbe kell majd lennem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Én nem akartam operaénekes lenni, mert én fúvola szakra jártam, ugye ugyanaz a klaviatúra, mint a szakszofonnak, és mellette jazz játottam. És aztán, mint zeneakadémisták, lejártunk a énekesek vizsgájára röhögni, mert annyira rosszak voltak. És akkor azt mondta, odajött a Sipos, aki volt az énektanszak vezetője, hogy jegyezzék meg, hogy a nagyművészek fönnállnak a színpadon, maguk meg lehet vannak a zenekari árokba. És én de akkor mondtam, mert ilyen fene gyerek voltam, egy fiatalnak, és mondtam, hogy hát ezt még én is el tudom így énekelni. És igen, azt mondja, jó, akkor 2 hét múlva ebbe a nagy előadóba várom, meg fogjuk hallgatni. 1 hét elteltével találkoztam vele a folyosón, azt mondta, kirugatom, ha nem lesz ott. Szóltam egy zongorista haveromnak, hogy tanuljuk már meg a Tessundormát, vagy mondom, az, nem tudom, hogy miért azt, de azt. És akkor megtanultuk, és fölmentünk az előadóba, és az összes énektanszakos ott volt. Hát, hogy röhögjenek, persze. És akkor elkezdtem énekelni, és a felénél leállított, és azt mondta, hogy mindenki menjen ki, és pakoltam, mondom, akkor én is azt mondja, nem, maga nem megy sehol. És akkor mondom, és akkor azt mondta, hétfőtől kezdünk, mondom, mit kezdünk hétfőtől? Azt mondja, hát énekelni, de mondom, én fuvolista vagyok, azt mondja, kirugatom. És elkezdtünk énekelni, és aztán a legjobb haverom lett a jel.
0: Sztárportré, sztárportré.
2: Meddig lehet szerinted ezt csinálni?
1: Hát dalt írni azt szerintem nagyon sokáig lehet, meg méltóképpen csinálni azt is sokáig lehet.
3: Tarján Pál operaénekes.
1: Én azt mondom, hogy ha valaki karban tartja magát, akkor nem lehet meghatározni, hogy meddig tud énekelni.
2: Nem, tehát nem megy el.
1: Dehogy megy el.
2: Nem megy?
1: Nem, ez karbantartás.
2: Nőknek sem megy el?
1: Szerintem nem, de az igazság, hogy aki átlépi a 60-at, már nem a hajlandó.
2: Már mit csinálni?
1: Én, gyakorolni.
2: Ja, tényleg? Az a tapasztalat?
1: Nem. Azért ez egy nagy lemondás is, és fizikailag is megterhelő. Meg főleg, ha valaki úgy gondolja, tehát aki sajnálja magát éppen valamiért, vagy azt mondja, hogy én már beteg vagyok, meg mit gyötörjem magam, az a vég. Akkor pillanatokon belül elmúlik a történet.
2: Ja, mert tényleg tulajdonképpen ez egy fizikai megterhelés.
1: Hát ez abszolút fizikai munka.
2: Tehát akkor tulajdonképpen azon múlik tényleg, hogy mondjuk amikor 85 éves vagy, hogy akkor fizikailag bírod.
1: Hát azért 85 éves korban már nem szoktak énekelni, de én azt még eltom.
2: Nekem jutott eszembe most egy példa, de...
1: De ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
1: Vannak intő példák, talán több is van, mint amennyi.
2: Elrettentő, arra gondolsz?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Hát arra gondolok, igen, hogy ne, így nem szeretném, hogyha csinálnám.
2: De mi a megoldás? Mert mindig azt szoktam mindenki mondani, hogy valaki majd szól, hogyha már nem kellene csinálni, akkor majd legyen egy bizalmas oda, aki szól, hogy
1: nem,
2: most már
1: nem kell foglalkozni.
2: Magától rájön az ember?
1: Nem, szerintem nagyjából szóba kell állni magunkkal, tükörbe kell nézni, önazonosnak maradni, nem kell azon, nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Van a világon tükör, van egy fizikai állapot, amire valaki jobban tud vigyázni, valaki kevésbé, vannak genetikai adottságok, de én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karban tartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet. De van egy határ,

0: Az sajnos az nagyon szomorú és méltatlan tud lenni. Úgyhogy én felhívtam a környezetem figyelmét, hogy légy szíves, hogyha... Légy szíves még ezt.
1: De hogy szóljon valaki? Hát mert biztos sokan megtették már, lehet, hogy a 80 évesek között is, hogy már 60 éves korukban szóltak, hogy drágáim, hogyha már azt látjátok, hogy már nem kellene színpadra menni, szóljatok, hogy Szabolcs már, most már...
0: De
1: ők esetleg szólnak, hogy Szabolcs, bírod még? Ez a szólás, és akkor
0: én,
1: persze, hogy bírom, mondom,
0: igen,
1: én vagyok, de már bottal megyek
0: fel. Drágám, jól vagy, bírod
1: persze,
0: még.
1: Persze, hogy
0: igen.
1: Jól vagyok, mondom én, és akkor már botot leteszem, segítsetek már fel, mert nem bírom
0: meg
1: fel.
0: Meg az a helyzet, hogy meg kell találni, szerintem ez vezető és színész dolga is, hogy a vezető, a színházigazgató és a rendező dolga az lenne, hogy az idős kutyát is etessük, tehát hogy találjuk meg azokat a szerepeket, amiben egy idős színész lehet, hogy már nem lubickolni fog, lehet, hogy nem egy jutalomjáték, igen, de én tudom, hogy egészen más, nagyon sok olyan előadást játszunk, amiben idős színészek játszanak, és tudom, mikor az idős színész jön be és elmondja azt a kis jelenetet, azt a pár mondatot, akkor az ott áll a levegő, ott annak a mondatoknak azok érvényesek. Míg mondjuk egy másik szereposztás, aki 20-30 évvel fiatalabb, és őszített hajjal, álszakállal, mit tudom én, mivel bemaszkírozva, kimaszkírozva mondja el ugyanazt a jelenetet, az ott nem érvényesül. Annak ott nincs súlya.
1: Hát,
0: muszáj,
1: értem,
0: hogy korok legyenek a színpadon.
1: Értem,
0: és muszáj azokat a szerepeket megtalálni, szerintem az idős színészeknek is, mert, és nem szánalomból, bocsánat, ja, nem, hát, hanem pont a közönség iránti tiszteletből, hogy ne gondoljuk, hogy a közönség nem veszi észre, hogy egy 20 éves megy be a színpadra, és játszik el egy 70 éves, nem hülye a néző, pontosan tudja, hogy ez itt most nem az. Még én soha nem felejtem el, a Téli regét láttam a Madách Színházban, hát nagyon-nagyon régen, és Mensáros László mondta benne az idő monológot az első rész végén. És tudom, hogy eddig úgy történtek a dolgok, néztem az előadást, és egyszer csak azt hiszem, hogy Kerény Imre rendezte még ezt az előadást. Hátul ült egy figura, aki tudjuk nagyon jól, hogy ez egy báb figura volt, az egész első felvonás alatt ott ült ez a figura. Történt egy nagy vihar, és egyszer csak beült oda a valódi színész. A színész, Mensáros, megfordult, mondott egy 10 mondatos monológot, és így belesüppettem a székbe, pedig már akkor sem volt fiatal. És akkor azt mondom, hogy Uramisten, ezekért a pillanatokért érdemes színházba járni.
1: Egyébként nem a színházi vezetőnek az igazi feladata az, hogy a színésszel nagyon őszintén, nagyon nagy szeretettel megbeszélje ezeket a dolgokat, hogy mi a helyzet?
0: De sokszor egyébként mi színészek sem úgy látjuk magunkat, mint ami a valódi helyzet. Ebből aztán adódnak konfliktusok, de szerintem egy jó vezető az figyel erre is, hiszen azért vagyunk művészek, mert érzékenyek vagyunk.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az első és az utolsó szó, mondták neked, hogy mi volt az első szavad? A szülők.
2: Igen. Tényleg? Hiszem, igen, anyukám, ebben jó. Ádó.
1: Ádó?
2: Azt hiszem, azt jelenti, hogy adjál, vagy adod. De ezt lehet, hogy a bátyám mondta. Meg mi volt? De azt hiszem, az biztos, hogy a bátyám mondta, az AKK, az a kakaót kérek.
1: Ez az AKK?
2: Mert én nem szerettem a kakaót.
1: Ja.
2: Tehát biztos, hogy a bátyám volt. A fiamnak az első szava az volt, hogy nem.
1: És egyszer csak van egy utolsó szó, ami tulajdonképpen nem számít, hogy mi. Számít?
2: Szerintem számít.
1: Számít
2: igen.
1: Az
2: szerintem
1: utolsó szavunk. Szerintem
2: van egy
1: szavunk.
2: Ilyen. Hát, ja, hogy az enyém az nem számít, de az, hogy milyen gesztussal távozunk a világból,
1: a gesztus.
2: Az számít.
1: A gesztus.
2: Az számít. Hogyha ez egy
1: hogy
2: szó,
1: hogyan?
2: Akkor az, hogy
1: vagy egy sóhaj.
2: Igen. Nagymamám, amikor 87 éves volt, amikor meghalt, és anyukám mesélte, én nem voltam otthon, mert épp turnéztam, és anyukám mesélte, hogy kiült a kis járó keretével a teraszra, tavasz volt, nézte, hogy nyílnak a növények körülötte, diófa, meg mit tudom, itt a virágzott, az a fura virága, és akkor azt mondta anyukámnak, hogy Évikém, olyan nehéz ezt itt hagyni.
1: És ezután hagyta itt?
2: Aznap halt meg éjszakban, jaj.
1: Ő már lehet, hogy tudta.
2: Igen, de érdekes, mert egyszer 82 éves korában kapott egy infarktust, és mondta, hogy mi is így álltuk körbe, mint egy ilyen húvatost, akkor nyilván a fejünkben ott volt a gondolat, hogy akkor most mi lesz a mamával, és akkor nézett bennem, és ne aggódjatok, nem halok meg.
1: Azt is tudta. Elvileg lehet, hogy mi is tudjuk.
2: Valószínűleg az ember. Én inkább azt szoktam bizonyos értelemben tesztelni, meg szerintem ezzel sokan vagyunk így, hogy mennyire vagyok felkészülve arra, hogy hogyha el kell menni, akkor menjek. És valamikor egészen fura pánikreakciókat érzek magamban ez ügyben, meg valamikor meg azt érzem, na ez most menne.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbirádió.hu

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt olyan az életben neked, amit végleg abba hagytál? Egyszer s mindenkor.
2: Igen, szerelem is volt ilyen. Na. Sajnos, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Házasságom is volt ilyen, amit egyszer csak azt mondtam, hogy na, akkor most itt.
1: Vége.
2: Itt most pont, igen.
1: És onnan már nincs visszaút. Lezártad, akkor vége.
2: Nem, volt egy kis visszaút, de ezek tényleg igaz, hogy csak a töltött káposzta, jó felmelegítve. Okay.
1: Van olyan dolog, amit abba hagytál végleg?
4: Például a síelés.
1: Tényleg?
4: Na, az úgy történt, hogy még amikor nagyon szerettem síelni.
3: Soltész Rezső, énekes.
4: Gyerekkoromban síeltem a Szabadságkenyér, még ilyen hátulcsatolós, felkötő, szíjas cuccok voltak, és akkor már fejlődött egyet is az unokámmal, a Dáviddal síeltünk Ausztriában, és akkorát estem, hogy csoda, hogy nem tört össze valamint, tehát ez valami, mert ugye a snowboardosok mennek a pályán, nem tudom, te tudsz síelni?
1: Hát nem igazán.
4: Hát én is így vagyok, ezzel csak szeretek. De ennek a kalannak az lett a vége, hogy mentem lefelé, persze szigorúan a kék pályán természetesen, és egyszer csak hasra estem, illetve a léz belefordult egy ilyen snowboard, oda megfagyott vágazba és keresztül, és akkor és úgy estem el, hogy az a tehát az volt az a pont, amikor azt mondom, most ez föntről jött, hogy most kell abba.
1: Hát vetted a jelzést. És akkor ott rögtön tudtad, hogy
4: tudtam, hogy nekem most vége van, igen.
1: Már hogy a síelésnek vége van. És egyébként olyan fajta ember vagy, aki így veszi az adást, és befejezi.
4: Nem csak én vagyok ezzel így.
1: Hát egyébként szerintem van, aki még feszegeti.
4: Például a fordulásunk elmondtam, nagyon nagy motoros volt.
1: Hogy
4: nem olyan régen imádtam a motort, és mindig azzal jött. És nem olyan régen történt egy olyan helyzet, hogy hatalmasat esett. Fölállt, és azt mondta, hogy most vagyok abban. És már is ott a motorját, tehát nem csak velem fordul elő, de velem ez ugyanígy volt. Úgyhogy akkor elfejtettem egy életre. Ez okos dolog szerintem az ember eljut addig agyban, hogy megérezze azt, hogy mi az a jel, ami fentről jön.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorajánló.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Listen to me.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, folytatódik a meleg, de változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedűs Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, 4 ápoló a detoxikálóban több először is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa rá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta a civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk. Számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, volt kolléganőmet, Kosos Ilonát, abból az apropóból, hogy megjelent Ilona új könyve, aminek a címe Személyiség térkép magamhoz és másokhoz.
1: Bocsánat, rögtön, én is üdvözlök mindenkit, de rögtön javítalak, mert személyiség térkép magamról és másokról, nem magamhoz, hanem magamról és másokról.
0: Oké.
1: Okay. Bocsánat.
0: Alcíme Ön és Te ismereti kézikönyv.
1: Ez tökéletes, igen.
0: Köszönöm, hogy itt nálad sor kerülhet erre a beszélgetésre. Kosos Ilonát több évtizede ismerem, a 80-as években mindketten a divat szakmába dolgoztunk. Ilonáról több gyönyörű kép is található az interneten. Ilona, hogy lettél manöken? A nagy kérdés.
1: Szerintem ugyanúgy, mint abban az időben mindenki, hogy mentünk az utcán, és egy jó szemű fotós, vagy egy jó szemű divatbemutató szervező leszólított. Akkor kezdődött abban az időben, az artista képzőben egyáltalán a manöken képzés, és engem is még anno, hát nem tudom, mondhatom-e a nevét, de Módos Gábor szólított le a
0: utcán?
1: Gimnazista lányt a Blaha Lujza téren, és mondta, hogy hát akkor nekem el kéne menni ebbe az iskolába. Én gondolom, sokan voltunk így. Hát így lettem manöken, meg fotómodell.
0: A divat világából milyen út vezetett tovább?
1: Hát a divat világa az nekem mindig egy olyan világ volt, amikor ahhoz, hogy pénzt keressek. Kifutón imádtam csinálni, szerettem menni vidékre is, szerettem menni a Haknikba, de nekem ez gyakorlatilag a tanulás mellett mindig egy bevételforrást jelentett. És nem is olyan nagyon hosszú ideig maradtam a kifutó környékén, mert ahogy mentek az évek, és ahogy sok mindent tanultam, meg sok mindennel foglalkoztam, ez háttérbe szorult.
0: Milyen megállók voltak nagy lépésekbe az életedbe?
1: Én azt javasolnám, hogy az én életemben végigmenni, az egy messze kimeríteni a műsoridőt, mert hogy valójában az újságírótól a revütervezőig, ugye a Foglerik volt, nek a magántanulója voltam, mint revütervező, az éjszaka világából a főiskolán át, az újságíró iskolán át, a pszichológus asszisztens képzésen és meglepő módon a felsőfokú társasházkezelő képzésen, tényleg az egész életemben mindig tanultam, és közben mindig dolgoztam, tehát mindig csináltam valamit.
0: Mikor kerültél az írás bűvkörébe?
1: Ó, az nagyon régen. Nagyon régen, az 30 éve, több mint 30 éve, amikor újságíróként alapítottam egy újságot, ami 22 évig jelent meg, egészen 2018-ig.
0: Mi volt a címe?
1: Printinfo. Ez egy szakmai lap volt, és az életem volt az újságírás. Illetve ez így nem igaz, nagyon szerettem, de azért szerettem nagyon, mert ahogy te is, szeretsz beszélgetni. Meghallgatod a másikat. És én őszinte érdeklődéssel hallgattam mindig. Nyilván ez abból fakad, hogy több mint 40 éve kezdtem el foglalkozni asztrológiával, még a Körösi Csoma Buddhológiai Főiskola asztrobiológia szakán végeztem, és gyakorlatilag több mint 30 éve foglalkozom, ami mindig összekötött, és ezért élveztem az újságírást is, hogy embereket, tehát nem munkaként, nem az, hogy most akkor milyen beruházása volt, hanem mint ember. És ez kísérte végig az életemet, és valahol itt egyenes út vezetett ehhez a könyvhöz.
0: Mert mindig segíteni is akartál.
1: Az asztrológiának is nem az a része érdekelt, hogy mikor jön a királyfi fehér lovon. Nyilván vannak tendenciák, és nem kérdőjelezem meg, de a személyiséget tekintve az asztrológia is egy ugyanolyan jó látleletet tud valakitől adni, abból a szempontból, mint minden önismereti technika, mint az eneagram is, amiről ugye a könyv készült, hogy alapjaiban mit hordozunk zsigerileg. És ez egy más dolog, hogy azzal, amit hozunk, útravalót, azt azzal mit kezdünk. És ez a lényege. De ahhoz, hogy tudjunk vele kezdeni valamit, ahhoz tudnunk kell valójában, hogy mi van bennünk, ki vagyunk. Mert abból tudunk főzni, hogy a Nagyi mondta, hogy abból tudok főzni, ami a spájzban van. Abból tudok létezni, ami bennem van.
0: Meg amit kifejlesztek magamból.
1: De az is benned van, legfeljebb magformájában. És van olyan dolog, amit az agyunkkal szeretnénk megoldani, de igazából nincs bennünk, és ezt szerintem mindenki érzi valahol, amikor úgy igazából őszinte önmagával, akkor ezt érzi is, hogy oké, hogy nagyon tetszik, meg nagyon jó lenne mondjuk az operaház színpadán balettozni, de nagyon tudom, hogy nem biztos, hogy vagyok olyan tehetséges.
0: Én már sejtem, de azért fejts ki, légy szíves, hogy született meg a személyiség térképkönyved, és miért ez a témája?
1: Én azt gondolom, a visszakanyarodva, tehát az önismerethez, és a személyiség térkép, vagy ahogy, hát nem tudom mennyire ismerik Magyarországon, azért most már kezd itthon is elterjedni, az enneagram, az egy önismereti fogódzó eszköz.
0: Mankó.
1: Mankónál egy picit több, tehát így rávilágít, bevilágít, ugye a könyvemben is írom, hogy olyan, mint a Vergilius a Dante isteni színjátékában, hogy valami fajta vezető, hogy segítse azt, ami ugye nagyon sok impulzus ér bennünket, nagyon sok impulzus él bennünket, és néha tényleg keresi önmagát az ember. És ez pedig egy, ha őszinte vagyok saját magammal, tehát segít felismerni azokat a gyengéimet is, amik nem muszáj, hogy gyengék maradjanak, pont azért, mert tudatosodott bennem. Mondok egy példát. Én majd belehaltam világéletembe, legalábbis jó sokáig, ha nekem nemet mondtak.
0: Igen?
1: Mert nem tudtam el, úgy éreztem, hogy elutasítanak.
0: Ki.
1: Igen, de ez egy hosszú, hát sajnos az elején mondtad, hogy évtizedes múltra nézünk vissza, igen, azért ez egy hosszú út, hogy megtanultam a nemet úgy értelmezni, hogy nem nekem szól, hanem annak a dolognak, amit adni szeretnék. És amikor ezt így tudati szintre emeli az ember, és nem kezdi önmagát belül enni, akkor egy egész más
0: energia jön ki belőle.
1: Pontosan, nagyon pontosan. Ez egy egész más energia, és akkor tudom, hogy ez az én Achilleszi pontom. Ha tudom, akkor már tudok vele valamit kezdeni. Nem kell megváltozni. Az eneagram, illetve a személyiség térkép egy olyan nagyszerű rendszer, ami tényleg a saját magunk legjobb verzióját
0: hozza ki.
1: Tudja kihozni, ha szembenézünk vele mindazzal,
0: reálisan.
1: Amit az eneagram, a személyiség térkép feltár.
0: Tehát, ha jól sejtem, te azért tanultad ezt a témát, és azért írtad ezt a könyvet, hogy a saját belsődet jobban tud kezelni, épp úgy, mint természetgyógyásznak. Nagyon sok ember azért tanul, hogy a saját maga orvos által kikezeletlennek mondott lehetetlen betegségét meggyógyítja.
1: Majdnem, bocsánat, majdnem. Az Enneagram az több mint 30 éve jött velem szemben. Itt Magyarországon nincs oktatása, tehát a vonatkozó szakirodalmat, ami nem túl sok, kutattam fel, és abból azt kezdtem el olvasni, és biztos érzette is, hogy van, ami a tied megfog, belemegy a zsigereidbe. És ugye, ahogy az elején mondtam, pszichológus hallgatóként is ugye elvégeztem a sulit, mindig is érdekelt az emberi személyiség, a motiváció, hogy hogyan lehet valaki harmóniában önmagával, hogyan tudja megtalálni önmagában azt az utat, ami az övé, ami valóban az övé. És az Enneagramnál, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor azt mondtam, hogy Úristen, miért nem tudják, miért nem ismerik, hiszen ez egy olyan fantasztikus iránytűt tud adni, ami nagyon-nagyon megkönnyíti abban, hogy abban az ember életét, hogy önmagával, és ha önmagával harmóniában van, akkor a világgal is harmóniában van.
0: Úgy, mint
1: van
0: a szeretetnél. Csak akkor tudsz szeretetet adni, ha szereted saját magad.
1: Ha szereted saját. Pontosan így van. És a másik, hogy az Enneagram fantasztikuma még abban is van, hogy nem csak az önismerethez, hanem a másik embernek a zsigeri megértéséhez segít. Tehát az, hogy a szomszédasszonyom nem azért talál a kákán is csomót, mert hogy egy rossz indulatú boszorkány, zárójel lehet, hogy az is, de mondjuk maradjuk abban, hogy nem, hanem azért, mert az ő tulajdonsága az egyszerűen az a fantasztikus tulajdonsága, hogy ő mindenben meglátja, hogy lehetne még jobb. Tehát a kritikái, ami kritikaként használ.
0: Alkotó kritika.
1: Nem alkotó kritika, azt mondja, hogy igen, ez jó, de ott még lehetett volna jobban összesöperni az udvart.
0: Igen.
1: Csak mondok egy példát. És ez például fantasztikus, hogyha azt nézzük, mondjuk, hogy egy csapatot, mondjuk egy cégnél egy csapatot állítanak össze, túl a szakmai felkészültségen. Tehát az ugye nem ide tartozik, a szakmai felkészültség, de a személyiség az a csapatban egy nagyon fontos tényező. És például egy csapatban Isten áldása egy ilyen, a kákán is megtalálja a csomót, hiszen mindig a csapatmunkába arra tud rávilágítani, amelyik a gyenge pont lehet. És ugyanígy vagyunk ugye az Enneagram, vagy személyiségtérkép 9 személyiségtípusra épít, de ez nem azt jelenti, hogy az úgy vegytiszta, hogy az olyan és kész, és semmi, hanem azt jelenti, hogy van az ő zsigeri töltése, amit a mellette levő személyiségtípus még befolyásolhat, pluszban hozunk mindenfélét a szocializálódásunkból, az bennünk ért traumákból és örömökből, és ez formálja ki ezt a mi egész személyiségünket. Mindenkiben minden van, viszont az tény, hogy van egy olyan nagy vonal, amire ez a minden ráépül. Tehát az jelenti az alapját. Az a zsigeri töltésünk.
0: Most azt említeném meg, mondtad, hogy a csapatba a kákán is csomót kereső egy áldás, mert rámutat a gyenge pontokra, lehetséges, sőt, biztos így is van, de ez a kákán is csomót kereső, aztán nem közkedvelt.
1: Igen, ezért jó, ha csak egy van belőle. Tehát nem jó, ha
0: mert
1: már
0: többi. Mert a többi akkor utálja.
1: Nem utálja. Na, pont ez a lényege. Na, itt most egy nagyon fontos dolgot mondtál. Pont az a lényege, hogy az Enneagram, tehát a személyiségtérkép segít megérteni a másikat. A múltkor beszélgettünk, és azt mondtad, hogy mindenki magából tud kiindulni. Ez így igaz, de az Enneagram, tehát a személyiségtérkép nagyon-nagyon rávilágít arra, aki nem én vagyok. És rávilágít arra, lehetővé teszi azt, hogy nem én vagyok, másként gondolkodik, de értem őt. Nem csak értem simán, hanem megértem az ő késztetését. És rögtön nem utálom a szomszédasszonyt. rögtön nem utálom a csapattagot. És akkor a csapat azért egy jó példa, mert ott sokféle emberre van szükség. Van, aki a dinamikájával
0: akkor
1: viszi.
0: Azt mondom, nem közkedvelt lesz.
1: Nem közkedvelt, de nagyon-nagyon hasznos.
0: Könyvekben az olvasó választ kaphat többek között olyan kérdésekre, mint miért nem tudok szót érteni valakivel? Miért?
1: Hát ezért, amiről az előbb beszéltünk, ezért, mert abból indulok ki, hogy magamból.
0: Miért nem értenek meg engem mások?
1: Pont ugyanezért.
0: Mert?
1: Azért, mert én ilyen vagyok, ő meg másmilyen, és ő nem ismeri az eneagramot.
0: Miért reagálok másként bizonyos dolgokra, mint a többiek?
1: Megint csak azt tudom mondani, azért, mert én más vagyok. Mindegyikünk más, de van olyan bennünk, mindegyikünkben minden van, mint a búcsúban, de van egy olyan alaptöltésünk, nekünk ilyen, neki meg olyan, ezt lehet, hogy ki fogjátok vágni, de mondom a kedvenc példámat, az Annie Hall-ban, ugye mind a Woody Allen is, meg a Dan Keaton is ugye külön-külön jár pszichológushoz, és akkor megkérdezi, ilyen vágóképben van a filmben, hogy megkérdezi a Woody Allen-től a pszichológus, hogy hetente hányszor élnek házas életet, és azt mondja a Woody Allen, hogy nagyon kevésszer, hetente háromszor. És ugyanez a vágókép van a filmben, hogy az Annie Hall-tól is, a Diane Keaton-től is megkérdezi a pszichológus, hogy hetente hányszor élnek házas életet, és mondja a Diane Keaton, hogy nagyon sokszor, hetente háromszor. Tehát az, hogy miért van az, hogy én bizonyos dolgokat így élek meg más, na azért, mert hogy mások vagyunk, és meg kell értenem Woody Allent is, meg a Diane Keaton-t is.
0: Miért viselnek meg engem egyes dolgok jobban, mint másokat?
1: Erre is ugyanez a válasz.
0: Azért érzékenyebb vagyok?
1: Nem, mindenkiben van érzékenység, másként éljük meg másként éljük meg a különböző érzelmileg ránk ható dolgokat.
0: Miért követem el újra és újra ugyanazokat a hibákat, és mi ebből a kiút?
1: A kiút az, hogy az ember szembenéz a saját magával, hogy milyen, tehát, hogy mi az érzékeny pontja, mert az érzékeny trigger pontjaink miatt követjük el azokat a hibákat időről időre, és a sors vissza is dobja, ha nem tanulunk belőle, más formában, vagy hasonló formában.
0: Vagy súlyosabb formában.
1: Hát igen.
0: Rendszerint.
1: Igen, ez így igaz. Tehát akkor nem tanultad meg, ez a lecke a tied, és megkapod.
0: Ha törik, ha szakad. Miért különbözik az értékrendem és a világlátásom másokétól?
1: Majdnem minden kérdésre ugyanaz a válasz. Igen, mert különbözőek vagyunk, és a különbözőségünkben az értékítéletünk is máshol van a hangsúly.
0: Belenézve a könyvedbe, tisztázzuk előbb, Ilona, hogy mi az a személyiség térkép.
1: Ahogy említettem, ez egy 9 személyiség típusra felépített rendszer. Ez a személyiség térkép, ahol ráadásul ugye vannak, ahogy említettem, a szomszédos jegyek, tehát a szomszédos személyiség típusok, amelyek eltérő mértékben, különböző formában hathatnak az alapszemélyiségünkre. Ráadásul vannak fejlődési irányok, meg vannak rossz passzok, amikor a negatív ugyanúgy, és ez egy 9 fokú skálán, a 9 személyiség térkép egy függőlegesen egy 9 fokú skálán még mozog is, attól függ, hogy éppen milyen paszban vagyunk. Rossz paszban az ember, amikor azt mondjuk valakire, hogy kifordult magából. Tehát ez ő alapszemély.
0: A magyar nyelv tökéletes.
1: Tökéletesen, és ez bizony az egyes személyiség típusok esetében is nagyon érdekesen és nagyon pontosan mutatja, hogy valaki milyen alaphabitusú. Mindig amikor jó paszban vagyunk, ez olyan, mint amikor a kutya harapja meg a postás, az nem hír. Amikor a postás harapja meg a kutyát, az hír, és A személyiség térképen pedig a nagy indikátor az az igazából, hogy milyen olyankor, amikor kvázi kifordul önmagából, mert az rögtön utal arra, hogy milyen az ő alapszemélyisége. És rögtön tudjuk akkor, hogy úristen, hogyha ez...
0: Amikor a civilizáció leomlik róla.
1: Tulajdonképpen...
0: Vagy a külső máz.
1: Nem, ja, amikor azt mondom, nem, amikor belülről nincs egységben, tehát amikor rossz paszban van. Tehát nem a mert én nem hiszek abban, hogy a személyiség az nem egy ruha. Tehát ez nem felveszem, meg leveszem. A személyiség az egy zsigeri töltés. És ha rosszul érzem magam, ha nem vagyok harmóniában, igen, amikor ne, akkor tényleg kifordulunk önmagunkból. Tehát nem egy máz omlik le, hanem a saját magunkon belül lemegyünk egy, nem szeretem ezt, hogy, de egy beteges szintre. Tehát egy, nem egy normális. Ez tökéletes, ez sokkal jobb. Igen, lemegyünk egy béka segge alá. És akkor olyan viselkedési allőröket veszünk fel, amit normál körülmények között, még akkor is, hogyha nem vagyunk toppon, hanem csak a normál mindennapok mennek.
0: Akkor se tennénk meg.
1: Messze nem tennénk meg.
0: Azt írod, a személyiségtípus a gyermekkorban alakul ki. Igaz ez?
1: Igen. Mindegyikünknél, minden személyiség elemzésnél, minden pszichológiai megközelítésnél nagyon-nagyon nagy szerepe van a gyermekkornak.
0: Első 3 év, vagy első 6 év?
1: Első, én azt tudom mondani, hogy 1-5 év. Tehát az a pillanat, amikor igazából valahogy egy ösztön, egy tiszta ösztönlény, amilyen egy gyerek, amikor úgy leszületik, és persze hoz magával mindenfélét, de most vegyük azt, hogy még nincsenek társadalmi elvárásai, még nincsenek megfelelési vágyai, hanem csak hozza magát. Ebben a 3-5 éves korban, alatta kevésbé, de 3-5 éves kor környékén úgy hívjuk, hogy kikristályosodási időszak, amikor hirtelen a világra
0: rácsodálkozik,
1: ad egy választ saját magára, hogy hogy látja az ő saját egzisztenciális boldogulását, és itt most nem a szakmáját kell hanem egyáltalán a létezésének az egzisztenciális boldogulását. Tehát, hogy úgy érem el a szüleimtől, vagy a meghatározó gondozótól, védelmezőtől, azt látja, hogyha ő teljesít, akkor az mindig pozitív hatása van, akkor, és ez, akkor egy ilyen, akkor úgy érzi, akkor egy sikerorientált valaki lesz, mert hogy...
0: Mindenki örül.
1: Mert ugye így van, ha más azt látja, hogy az, hogy ilyen szigorúan, merevebben, betartva a szabályokat, akkor az lesz az ő támaszpontja, tehát a zsigeri töltése, és most nem mennék végig a 9-en, és nem... De nagyon, nagyon fontos, hogy az alap személyiség, tehát ez messze az alap személyiségről beszélünk, az igen, ebben a korban alakul ki.
0: 9 alap személyiség típus van, és mindegyiknek 3 altípusa. Hogy lehetséges ez? Tehát 27 variáció?
1: Hogyha, most egy nagyon érdekes dolgot mondok neked, hogyha csak a primer megközelítést nézzük meg a személyiség térképnél, hogy egy ember, nem ismerek sem, hogy hányféle variáció lehet egy személyiségen belül, ezek az alcsoportok azt jelentik, hogy összességében 100, ugyanaz az alapszemélyiség, és mégis 108 féle.
0: Hú.
1: Tehát nagyon szofisztikált, nagyon-nagyon árnyalt az eneagram, de nem szabad ilyen árnyaltságra lemenni. Mert akkor bemegyünk az erdőbe, és nem látjuk a fát. Tehát hátra kell lépni, és tulajdonképpen már azzal, hogyha az alapszemélyiségemet továbbá... az alapszemélyiségemre ráközelítek. Továbbá arra is kicsit fókuszálok, hogy vajon a jobboldali vagy a baloldali személyiség van-e bennem, melyik, mind a kettő, és hogy milyen arányban. Nem függ össze, ez tényleg csak a zsigeri töltés.
0: Miért jobboldali és baloldali?
1: Mert egy kör mentén, tehát ez egy szisztéma, egy kör mentén helyezkedik el, nincs prioritás.
0: És ki határozza meg, hogy mi a jobb oldali és a bal oldali, aki a témát...
1: Nem, egy kör mentén képzelje el egy olyan, egy körasztalt, ahol körben ülnek az emberek. Tulajdonképpen nincs sorrend, nincs rangsor, és a két melletted levővel van kontaktusod. Hogy most melyik a szimpatikusabb, vagy melyik az, akivel kontaktálsz, a jobb oldalid, vagy a bal oldalid, az a te belső alapszemélyiségednek a
0: döntése.
1: A döntése, az a gyerekkori impulzus döntés, amitről az előbb beszéltem, tehát igazából ez határozza meg. Aztán van olyan, maradjunk ennél a körasztal példánál, hogy amikor jó paszban vagyok, akkor a tőlem harmadik levővel valami elképesztő koketálok, hullámhosszon vagyok, szinte lebegünk. A baloldali, de ez nem biztos, hogy baloldal, tehát nincs ilyen, hogy jobban. A baloldalival meg egy kávé mellett nem tudnék két szót beszélni, mert hogy...
0: Így változhat.
1: Igen, tehát ugye gyönyörű dolog az, hogy a tényleg mindenki egyedi. És az eneagram, a személyiségtérkép ezt az egyediséget képes lefedni, csak nem szabad.
0: Ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsod. Áll a Delfi Jósta bejáratánál, és a te könyvedbe is. Hogy értsük ezt?
1: Igen, nem véletlen tettem be a könyvbe ezt az idézetet, mert valóban bennünk van a sors, de ez nem a determináció, hanem a determináció az, hogy milyenek vagyunk. Azon belül az már nem determináció, hogy milyen paszban vagyunk. Amit az előbb beszéltem, ez a 9 szint, hogy nagyon rossz paszban vagyok, meg nagyon jó paszban, meg normál átlag paszban vagyok, úgy nagyjából. Tehát, hogyha tudom, hogy milyen vagyok, az a determináció, akkor az enyém a szabad döntés. És ezért mondom azt, hogy ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsod, mert akkor valamilyen szinten nem irányítod, csak megismered, és a te sorsodat akarod élni, nem másét.
0: Vagy nem egy előírt sorsod. A legnagyobb boldogság, ha megismerjük boldogtalanságunk forrását...
1: Dosztojevszki.
0: Igen, ezt is fejts ki, légy szíves. Pedig logikus, nagyon.
1: Persze, nagyon, szerintem is nagyon logikus, mert hogyha tudom, hogy
0: mit tesz szomorúvá, akkor azt elkerülöm.
1: Nem csak, nem biztos, hogy elkerülöm, megnézem, hogy mit akar tanítani nekem, tehát tudok vele valamit kezdeni. Miért vagyok szomorú, miért nem vagyok jóban önmagammal?
0: Ez épp olyan, mint a forró tűzhely esete? Hogy addig nyúkál a kisgyerek, míg egyszer megéget.
1: Vagy... Ő nem fogja meg a tűzhelyet később, igen. De te kezdesz vele valamit, amire rájössz, hogy az neked forros párhet.
0: Uh-huh. Te valami hasonló.
1: Igen, tehát ezzel kezdesz valamit, hogy oké, akkor most ezzel mi, és nincs olyan, hogy jó meg rossz. A szeretet, azt mondjuk, hogy az egy pozitív dolog, és a majom szeretet, és a folytogató szeretet, tehát minden,
0: halálos.
1: Igen. Tehát nincs olyan, hogy jó meg rossz, attól függ, hogy mire használjuk. Tehát mire, hogyan éljük meg.
0: Most Kósos Ilona által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Ilona, a műsor címe egészségedre, ami a testi, lelki, szellemi egészséget is magába foglalja. Mit jelent neked ennek a könyvnek a megírása, és kinek ajánlod nagy szeretettel? Elsősorban magadnak, és...
1: Azt gondolom, zsigerileg vagyok egy segítő. Tehát valószínűleg zsigerileg, mert állandóan.
0: Tenni akarod a jót.
1: Ha valaki akarja, akár nem, én boldoggá akarok mindenkit tenni. Erről igyekszem azért leszokni, hogy akarat ellenére bárkit is boldoggá tegyen. Én azt gondolom, hogy ahhoz tudom, én a könyvet azért ajánlom, mert, vagy azért nem tudok neked dedikált célcsoportot mondani, mert gyakorlatilag
0: mindenkinek
1: aki nyitott már arra, hogy elmélyedjen abban, hogy hogyan tudná harmonikusabbá tenni saját magával, önmagával a viszonyt, a világgal, egyáltalán megtalálni egy belső békét, az nyugodtan elmélyedjen el. Mert nem tudom, hogy lehet azt mondani, hogy igen, ez a 35-től 45-ig felső, nem tudom. Mind bárki.
0: Harmonikus egység önmagunkkal, másokkal és az egész világgal. Igen. Van ilyen?
1: Időszakonként, de törekedni lehet rá. Ez a klasszikus mondás.
0: Tehát nem illúzió.
1: Nem, nem biztos, hogy elérjük, de hogyha afelé megyünk, az már egy nagyon jó dolog.
0: Akkor jó felé megyünk.
1: Klasszikus példa, a pasik mondták régen, amikor még tánciskola volt, hogy nem lehet mindenkivel táncolni, de törekedni kell rá. Ugyanezt tudom mondani, hogy minden olyan lépés, amit azért teszek, hogy önmagammal harmóniában legyek, az másokkal megértsek másokat, nem csak értsek, megértsek másokat, az egy lépés. És ez pontosan egy lépéssel több, mintha nem tenném meg.
0: Ilona, mi is az az út nagy U-val és nagy T-vel?
1: Én elvégeztem az ultrarövid terápiás konzulensi képzést, a dr. Buda László által kidolgozott módszert, ami abban tud segítséget nyújtani, és ez nekem az Enneagram során, tehát hogy valaki megkeres, hogy segítsek neki ebben, hogy a múltnak az olyan leragadásai, elakadásai megtaláljuk gyorsan, tehát nem hosszú üléseken keresztül, hanem rendszerint egy, max. 2 ülés alatt, ami

0: Amikor valaki cipel magával valami olyan terhet, ami meggátolja őt abban igazán, hogy a saját személyisége kiteljesedhessen. Tehát olyan, mint az életvizén egy gerenda, az ő életének vizén egy gerenda keresztbe állt, és ez az ultrarövid terápiás módszer, nem tudom, dr. Buda László dolgozott ki, és sikerrel oktatja, és ma már nagyon széles körűen.
1: És te is megtanultad, és te meg, is levizsgálsz.
0: Igen, én
1: akkor
0: is levizsgálsz.
1: Akkor te is tudsz segíteni.
0: Igen, igen, igen, tudok, mert én nekem is megvan a képzettségem, most már több mint két éve, és ez azt segíti, hogy arra fókuszál, arra az elakadt gerendára. Tehát ugye sok gerenda úszik az életünk folyóján.
1: Amit ilyen egy kívülálló jobban lát.
0: Mi soha nem mondjuk meg. Soha senki nem tudja megmondani a tuti frankot, hanem mi azt tudjuk, hogy hozzásegítjük ahhoz, hogy az illető, ami kérdései megtalálja, és azzal kapcsolatosan meg tudja hozni a saját döntését. És itt az a lényege, hogy ugye sok gerende van, ha egy keresztbe áll, az összes többi elakad. És ez a módszer azt csinálja, hogy az arra nagyon jó eszköz, kérdéssel, beszélgetéssel, hogy ezt a gerendát megtaláljuk, és ezt irányba állítsuk. És akkor az életvize
1: akadálytalanul folyhat.
0: És a többi gerenda is tud. Na, ez az ultrarövid, az UT, az ultrarövid terápiás
1: amit
0: módszer.
1: Te is csinálsz.
0: Amit én is csinálok, igen.
1: Könyvedben írsz a személyiség típus kapcsolódásairól. Mi ez? Társkeresés?
0: Lehet mondani, de megint visszanyúlok oda, hogy nincs recept. Tehát tessék tudomásul venni, hogy nincs recept. Vannak olyan személyiségjegyek, amik más személyiségjegyekkel
1: jobban
0: könnyedebben.
1: Tehát
0: de
1: úgy, mint az asztrológiában, melyik csillagjegy kivel jön ki.
0: Jó az analógia, itt annyi, de csak irányzéknak, és az ellenkezője is igaz.
1: Tehát
0: lehet.
1: Mindig vannak kivételek.
0: Mindig vannak kivételek, és nem az, hogy ezzel nem lerázni akarom, amiket leírtam a könyvben, mert az valójában úgy van, de ott is felhívtam a figyelmet arra, hogy nem megoldhatatlanak, csak nem biztos, hogy az ember akarja megoldani. Tehát, ha akarom, meg tudom csinálni, de nem biztos, hogy akarom, mert biztos, hogy az én utam az az út. Tehát a lenyűgöző egyébként, szóval tényleg lenyűgöző, és az asztrológiánál is azért nem úgy van csak, hogy van a 12 csillagjegy, vannak asztendensek, vannak bolygókapcsolódások, vannak fényszögek, tehát hogyha egy tisztességes asztrológiai képletet csinálunk meg, az nagyon bonyolult dolog, nagyon-nagyon sok aspektussal, tehát az a fajta újság asztrológia, az egy szórakoztató. Igen, a szórakoztató.
1: Ilona, most rövid kérdések következnek, és rövid válaszokat várok tőled, gondolkodás nélkül, spontán. Kossos Ilona szép, reprezentatív hölgy, ha valahol megjelenik, minden szem rászegeződik. Ez tény. A manökkenvér nem vált vízé?
0: Nem.
1: Nem. Hiú vagy?
0: Igen.
1: Diétázol?
0: Nem.
1: A tükör a barátod?
0: Igen.
1: Főzöl?
0: Néha.
1: Mindenevő vagy?
0: Az egzotikus kajákat kivéve igen.
1: Kedvenc ételed?
0: Töltött káposzta.
1: Sport vagy kanapé?
0: Kanapé.
1: Mindig a te szabad az utolsó?
0: Sajnos rendszerint igen.
1: Tudsz bocsánatot kérni?
0: Igen.
1: Ha valaki megbánt,
0: igen,
1: azt elfelejted?
0: Túllépek rajta.
1: Az öltözködésed egyedi? Saját, vagy néha vásárolsz is?
0: Jellemzően
1: kiválóan tudsz varni.
0: Igen, jellemzően saját is, de alkalmasint beleszeretek valamiben, simán és vásárolok.
1: Smink és fodrász. Kellenek ezek?
0: Kellenek.
1: Hobbid?
0: Olvasás.
1: Féltékeny típus vagy?
0: Nem.
1: Az irigykedéssel hogy állsz?
0: Nem vagyok irigy. Egyszerűen jóba vagyok magammal, és nem látok, és nem azért, mert gazdag vagyok, mert nem vagyok az, meg nem azért, mert fiatal vagyok és szép, nem, azért egyszerűen jóba vagyok magam, nincs miért mást irigyelnem.
1: Állatbarát vagy?
0: Nagyon, minden szőrös négylábú.
1: Kutya vagy macska?
0: Macska.
1: Száma?
0: 3.
1: Milyen férfi típus a zsánered?
0: Akinek erős kisugárzása van, és nem érdekel, hogy mennyire kemény a feneke.
1: Mit nézel meg először egy férfinál?
0: Semmit. Nem nézem meg.
1: Kezét,
0: a szemét, a szavait. De azt nem megnézem, hallom. Tehát a habitusát, ahogy van-e aurája, van-e kisugárzása.
1: És egy nőnél?
0: Ugyanezt.
1: Egy hétköznapod átlagosan nagy lépésekbe.
0: A reggel az nagyon fontos nekem, én nagyon korán kelek, tehát ilyen 5 óra, max. Fél 6, és a reggeli rituálém a kávé, az erkélyen, a cicák, természetesen akik éjjel etióp menekültekre fogytak és ordítanak, hogy reggelit kérnek, tehát a reggeli tötyögésem, és utána beindul a nap, mikor, mivel. Tehát van, amikor lejövök a kelmekreáldába, és akkor kreálok. Van, amikor jönnek hozzám konzultációra, van, amikor utána találkozom a barátaimmal, tehát az egész napom...
1: Van, amikor kezelsz?
0: Hát úgy kezelek a konzultációimmal, azokkal, igen. Vannak olyan barátaim, akikkel minden nap beszélünk. Nagyon ritkán vagyok az online térben, tehát naponta max reggel meg este 10 percet. És mikor fekszem? Hát valahogy az 10 és 11 környékén.
1: Hát hosszú a napod. Új könyv készül esetleg?
0: A gondolat megvan, igen, megvan a gondolat. Ennek egy másik változat, ennek egy bővített és átdolgozott változata, egy kis asztrológiával, egy kis asztrológiával.
1: Terveid ebbe az évbe, jövőre, privát és munka?
0: Nem, élem a mindennapokat, tehát amit kapok, abból a nap, tehát ami jön elém a nap folyamán, azzal van dolgom. Tehát nem tervezem, hogy elutazom. Most éppen egyébként elutazom, mert most Keszthelyre lemegyek, de jön az élet, és vagy hoz valamit, és arra igent vagy nemet mondasz, és én nyitott vagyok arra, ami jön, és az életben. Tehát nincs olyan, hogy én nem tudom, én tényleg nincs.
1: Szingli nő vagy, jó ez így?
0: Mindig is az voltam, van egy nagy lányom, de mindig is szingli voltam.
1: Nem irigyled a házas nőket?
0: Ó, nem, nem, semmi bajom, nem nekem való, ennyi. Tehát mindenkinek az a jó, ha megtalálja valaki. Valaki megtalálja, hogy neki szüksége van egy társra. Akkor legyen társa, de azért, mert így várják el, ez, az nem jó. Azt kell megnézni, hogy neked mi az, ami a te... Nem, azt mondom, hogy nem kell átlépni a komfortzónát, először meg kell találni. És ugyanígy vagyok ezzel is, hogy nincs olyan, hogy nekem van igazad, meg neked van igazad, mert az igazság az nem egy abszolút történet, akkor sem, ha az élet hozzáállásáról van szó.
1: Igen, mondja.
0: Nekem a szingliség, ráadásul az én korosztályomban, ugye 65 pluszos vagyok, tehát ez kuriózum volt, hogy soha életemben nem mentem, ráadásul lányanyaként van a gyermekem. De nem azért, mert különlegesnek, hanem azért, mert én ebben találtam meg saját magam.
1: Árszpoétikát, hitvallásod.
0: Az élet szép.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Korsós Ilonának, hogy hagyta magát kikérdezni, és bemutatta a könyvét, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek nagyon-nagyon szép nyarat kívánok.
1: Tehát Korsós Ilona és Tucsányi Éva.
2: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyedek ki a busztába.
2: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonalbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonalbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Hol van a tisztesség határa? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Vagyis, szabad-e úgy pénzügyi konstrukcióra rábeszélni bárkit, hogy csak a vélt előnyeit sorolja a banki ügyintéző, mégpedig vég nélkül, a hátrányokról és a kockázatokról meg valahogy nem szól, de ha szól is, nem domborítja ki kellőképpen. Ez lesz ma az egyik témánk. Aztán a korábbi adásból idő hiányában kimaradt, ma biztos szó lesz róla, hisz még mindig nagyon aktuális, a nyári táborokról, vagyis a vakáció időszaka alatti megoldásokról fogunk beszélgetni. Hova menjen a gyerek a családi nyaralásig, hogyan tudják megoldani a szülők ezeket a heteket? A legtöbbek számára a nyári táborok jelentik a evidens megoldást, nem is meglepő, de mint az élet minden területén, itt sem ajánlott, hogy csak és kizárólag az ár határozza meg egy-egy szülő döntését. Aki még nem döntött, de már gondolkozik rajta, annak kívánunk segíteni azzal, hogy átbeszéljük a legfontosabb kritériumokat. Szerintem nagyon hasznos lesz mindenkinek, mert aki már erről lemaradt, vagyis már régen táborban van a gyereke, az is érdemes figyelnie, mert a jövő évi tábort majd akkor e szerint fogja talán megszervezni. Következő kérdésem, hogy mennyi az annyi? Melyik ország áfáját kell fizetni, ha neten rendelünk közvetlenül egy külföldi cégtől? A másik országét, vagy a világ első magyarországi áfát? Ezt a kérdést is meg fogjuk ma fejteni szakértő vendégemmel, és végül, de nem utolsó sorban beszélni fogunk megint a marketplace-ekről, ugyanis ismét aktuálissá vált, és ígérem, hogyha még marad idő, akkor fogunk még hallgatói kérdéseket is megoldani. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, tartsanak velem! Azt ígértem a múlt héten, de most a héten is azt ígértem, hogy beszélni fogunk arról, hogy ugye itt a nyár, még szerintem a legtöbb szülő dolgozik ezerrel, és a vakáció ide alatt valamit csinálni kell a gyereknek, és erre egy nagyon szép nagy iparág föl is épült, mégpedig a táborok iparága. Sok rémtörténetet is hallani, azt is hallani, hogy nagyon drágák, de én most nem akarok itt semmit se előjáróban beszélni. Azt ígértem a hallgatóknak, hogy segítünk abba, hogy az, aki még mindig rágja a körmét, hogy na most még erre a két hétre, hogy meg mind, azoknak segítünk, illetve szerintem érdemes annak is meghallgatni, aki majd jövőre lesz megint aktuális, ugyanis egy csomó minden bajt, problémát el tudunk kerülni akkor, hogyha megfelelőképpen választunk tábort, és ahogy mondtam is, nem mindig az olcsó a jó. Na ezután, a hosszú lózunk után végre bemutatom nagyon mosolygós szakértőmet, Baron Alexandrát, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség elnökét, akit először hallhatnak ebben a műsorban, de nem utoljára. Szia!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Szóval azért neked is van két gyereked, tehát érintve is vagy. Én nagyon sok rémtörténetet hallottam ilyen nyári táborról, sőt tovább megyek, miután mi minden reggel az uszodába kezdek a fiam miatt, én látom nyáron, hogy mit művelnek, illetve mit nem művelnek az úszótáborba a gyerekekkel. Hogyan tudunk jól választani?
1: Mi mindig azt hangsúlyozzuk fogyasztóvédelmi szakértőként, hogy a megelőzés mindig a legfontosabb. Tehát, hogy igyekezzünk tájékozódni, és lehet, hogy régóta ismerjük azt, aki a tábort szervezi, de azért legyünk mi tudatában, hogy mi az, amiről tájékoztatnia kell minket.
0: Na mi az?
1: Minket, fogyasztókat, hiszen itt mi fogyasztónak minősülünk.
0: Itt is fogyasztók vagyunk,
1: persze.
0: Egy fogyasztói szerződést kötünk gyakorlatilag?
1: Így van, igen. Tehát ez azt is jelenti, ez a jó hír, hogy ha valami problémánk van, akkor utána igénybe vehetünk esetleg olyan lehetőséget, amit ugye kifejezetten a fogyasztói szerződések esetén, fogyasztói jogviták esetén vehetünk igénybe. Itt például a békéltető testületre gondolok. Aha. De ne menjünk ennyire előre.
0: Kezdjük az elején, igen. Tehát azt mondjuk, szerintem kevesen gondolják végig, hogy fogyasztói szerződést kötünk, aminek a tárgya nem más, mint a világ legértékesebb dolga, a gyerekünk tulajdonképpen. Hogyan tudunk, regisztrálva vannak-e azok, akik nyári táborokat szerveznek, vagy ügyre-fütyre, akár én is gondolhatnék arra, hogy én most csinálok egy nyári tábort, vagy ennek vannak szigorú feltételei?
1: Igen, 2005-ben, tehát tavaly nyáron egy...
0: 25-ben akkor, a tavaly
1: igen,
0: nyáron.
1: Igen, 2025-ben egy átfogóbb változás történt ebben a témában.
0: Végre.
1: És ez azt is jelenti, hogy egyrészt bizonyos adminisztrációs terheket csökkentettek, ami jó hír azoknak, akik tábort szeretnének szervezni. Másrésztről pedig nyilván azt is rögzíti ez a jogszabály, hogy miről kell tájékoztatni a szülőket, ami nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a tábor előtt írásban, tehát fontos, hogy írásban, hogy legyen róla később egy vita esetén egy tájékoztatónk, aha, hogy mit vállaltak. Tehát mondjuk vállalták-e azt, hogy bizonyos plusz programok esetén a belépőt is fizeti maga a táboroztató, vagy majd azt nekünk kell fizetni. Láttam már olyan tábort is, ahol a táborosztató vagy a táborszervező azt írta ki a tájékoztatóra, hogy ebéd igényelhető, tehát magyarul az nincs benne az árban.
0: Aha.
1: Hát, hogy ezekkel így kell, hogy kalkuláljunk.
0: De mi a kötelező nekik? Tehát kötelező nekik tájékoztatni, hogy adnak-e enne a gyereknek, hogy vannak-e fakultatív programok?
1: Ugye a felügyeletről, az esetleges kockázatokról, nyilván a programokról részletesen, aha, kell, hogy tájékoztassanak.
0: Akár a napi rendről is? Tehát, hogy mi történik?
1: Akár igen.
0: Aha.
1: De itt a kockázatok esetében például azt értem, hogy ha olyan jellegű táborról van szó, ahol a kullancsveszély szóba jöhet, erről is tájékoztatniuk kell, hogy egyrészt létezik védőoltás, aha, hogy az a védőoltás mi ellen véd, vagy hogyha valamilyen állatokkal kapcsolatos a tábor, akkor az állat érintésének, simogatásának veszélyeiről. Erről, tehát egész részletes, aha, hogy...
0: És ha ezt a tájékoztatót aláírom, akkor innentől kezdve az enyém a felelősség, mert én döntöttem, úgyhogy a gyereket odaengedem, így nagyon leegyszerűsítve.
1: Hát kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy attól van felelőssége természetesen a tábor szervezőjének, de azt, ami kötelező, hogy tájékoztattak engem, azt nyilván ők megelőzték azt, hogy esetleg később azt mondjam, hogy hát nem tudtam, hogy viszik erdőbe is a gyereket, mert akkor lehet, hogy adtam volna kullancsriasztót.
0: Igen.
1: Egyébként ugye kérdezted, hogy be kell-e jelenteni, igen, be kell jelenteni ezeket a táborokat hivatalosan. Ez is változott, tavaly óta már elég, hogyha 3 héttel a tábor kezdete előtt bejelentik a kormányhivatal, népegészségügyi, igen, szervének. Ez azért fontos, mert hogy kell, hogy tudja a hatóság, hogy lesz egy tábor, és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ellenőrizzen ez a hatóság.
0: És ellenőriznek is? Mi a tapasztalatod?
1: Ugye mi civilként erről kevesebb tapasztalatunk van hozzánk, inkább az olyan ügyek jutnak el, amikor egy fogyasztó már elégedetlen, mert azt mondja, hogy hát nem valósult meg ez és ez, és mit tehetek?
0: Táborozással kapcsolatban igen. Sok ilyen volt?
1: Igen,
0: mesélj
1: igen.
0: Példákat mondja. Mert talán akkor el tudják kerülni.
1: Igen, igen. Hát pont a belépő kérdése, hogy elviszik valahova, és ugye külön a belépőt utána mondjuk a szülőtől kérik el.
0: Utólagosan.
1: Így van, utólagosan.
0: És nem tájékoztatták előtt.
1: Igen, uh-huh. Igen. Vagy nem valósul meg egy olyan programelem, ami bele volt írva a tájékoztatóba.
0: Miért ami baj benne ez? Volt az árba.
1: Így van, mert hogy azt belekalkulálták az árba, tehát ilyenkor mondhatjuk azt szülőként, fogyasztóként, hogy mi mondjuk árleszállítást szeretnénk.
0: És általában ezek pozitív, tudom, hogy te békéltetsz is.
1: Igen, igen.
0: Tehát azért is jó, hogy te jöttél, mert ezeknek pozitív a fogyasztó számára a végeredménye nagyjából.
1: Igen, abszolút. Tehát én csak ajánlani tudom a békéltető testületet.
0: Én is mindig el szoktam mondani.
1: Mint ingyenes és igen. Viszonylag gyors lehetőséget, mert hogy ma Magyarországon ugye a bíróságokon kívül kizárólag ez a igen, testület fogom. Foglalkozik fogyasztói jogvitákkal.
0: Akkor ugorjunk vissza egy kicsit a nyári táborokra. Ezek még a jobbik esetek. Mi van, akkor a gyereket baleset ér? Tehát például kötelező-e valamiféle biztosítást kötni az, aki nyári táboroztat, egy ilyen, azt nem talán viszont biztosít, nem tudom, hogy hívják pontosan, tehát bármi előfordulhat.
1: Nincs ilyen, mint az utazási irodáknál például, viszont hogyha bármilyen baleset történik, akkor ugye ez megalapozhat akár egy kártérítési felelősséget is, illetve hát súlyosabb esetben ugye büntető jogi felelősséget is. Tehát azon túlmenően, hogy nem valósul meg valami programelem, és mi szeretnénk árleszállítást, hogyha valami sérelem éri a gyereket, akkor itt gondolhatunk egy polgári eljárásra is, polgári peres eljárásra.
0: Egyébként nagyon megemelkedett a nyári táborok ára, és a lehetőségek is végtelenek. Régen volt lovastábor, úszótábor, meg nem tudom, 3-4 féle. Ma már minden nap eljövök a rajzfilm tábor felirat előtt a Pannonia filmstúdiónál, tehát már tényleg nagyon sok minden van, de vannak olyan táborok is, amik nagyon-nagyon drágák, és nagyon divatosak, tenisztábor, vitorlástábor, azért mondjuk egy vitorlástábor már a veszélyesebb. Ott kötelesek-e például a tábor szervezé bárkit beengedni, vagy valami olyasmihez kötött, hogy legalább tudjak úszni? Tehát, hogy a feltételeket ők megszabhatják-e, és ezt aláírathatják-e a szülőkkel?
1: Persze megszabhatják, hiszen az ő felelősségük, hát ő rájuk van bízva a gyerek. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy már pedig nem tudom úgy vállalni, hogy a gyerek nem tud úszni, akkor ők ezt mondhatják.
0: Visszautasíthatják.
1: Így van. Igen, igen.
0: Azzal kezdtem, hogy nem mindig a legolcsóbb a legolcsóbbat válaszuk, de én senkit nem akarok ezzel megbántani, tehát van, amikor olcsó és árérték arányba sokat ad. Hol tudunk utána nézni mi ezeknek? Mert most mondok egy teljesen más példát, hogyha kamu webáruházzal találkozunk, egy csomó helyen már a Facebookon is van egy olyan csoport, ahol felsorolják azokat, akik becsapják a vásárlót, és ezeket el tudjuk kerülni. De azt gondolom, hogy egy nyári tábornál vakon vagyunk. Kivéve, ha a gyerek mondjuk jár edzésre valahova, és akkor azok is szerveznek tábor.
1: Igen, nagyon fontos, tehát hogyha csak lehet, legyen egy korábbi jó kapcsolata a táborszervezővel, hogyha mondjuk, ahogy mondtad is, hozzájár úszni évek óta a gyerek, akkor biztosan szívesen megy hozzá egy táborba, és egyébként arról, hogy be van-e jelentve a tábor, arról tudunk ugye a járási hivatalnál tájékozódni, de ez még ugye nem előz meg semmilyen bajt, illetve...
0: Hát nem, de legalább akkor egy tájékoztatás nagyon fontos lehet, hogy ez nincs bejelentve, akkor köszönöm szépen, én innen abszolút továbbállok. Egyébként, ha ugye azzal kezdett, hogy egy teljes körű tájékoztatót kell, hogy adjanak, utána aláíratnak velünk egy szerződést? Tehát egy írásbeli szerződés kötet, vagy csak egy szóbeli megállapodás?
1: Ugye az írásbeliség itt nem kötelező tulajdonképpen. Az, hogyha van egy írásbeli szerződés, az mindig jó, mert akkor mindkét fél
0: hát feketi fejre
1: napon. Igen, és nekünk fogyasztónak is jó, hogy tudunk arra hivatkozni, mert hát olyan is előfordul, hogy mondjuk nincs bejelentve a tábor, valami, tehát úgy gondoljuk, hogy nem valósult meg valami elmondott programelem, és utána bottal üthetjük az adott illető nyomát, mert
0: de ez azért
1: le is tagadja, hogy tábort szervezett például.
0: Igen, de
1: ilyen
0: volt már ilyen, ugye?
1: Nem igen, is igen.
0: Tehát nagyon kell erre vigyázni. Ezek szerint én azt gondoltam, hogy itt a szigorítások kapcsán már egy-két oldalú, tehát egy szerződést írunk alá, ahol feketén-fehéren le van fektetve a költségek, minden.
1: Jó esetben ez így történik, sokszor így történik.
0: Igen, tehát vannak nagyon megbízható
1: táboroztatók. Abszolút, így van. De hogyha már azt látjuk, hogy egy tájékoztatóban egész sok minden szerepel, és tudjuk, hogy ez egy bejelentett tábor, esetleg a legjobb, hogyha személyesen is ismerjük a táborosztatót, akkor már azt gondolom, hogy olyan nagy meglepetések nem érhetnek.
0: De azért mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy egy papíron leírt tájékoztatót kapunk, már az érdeklődésünk
1: így kor, van, ugye? Illetve, hogyha nincsen ilyen, akkor esetleg, ha interneten, weboldalon, Facebookon, bárhol hirdetik ezt a tábort, célszerű arról egy képet csinálni, hogy, és elrakni, hogy később vita esetén mondjuk meg legyen, hogy mit is hirdettek ők, mit vállaltak ezért az árért.
0: Igen, mert hogyha mondjuk már vitára kerül a sor, vitatunk dolgokat, akkor az lehet egy bizonyító erejű.
1: Aha. Így van.
0: De én azt mondom, én ma már annak tudatában, amit te elmondtál, hogyha valaki nem ad egy tájékoztatást, akkor köszönjük meg szépen, és menjünk tovább. Még akkor is, hogyha mondjuk ott úszik egész nyáron, vagy finoman föl lehet világosítani, azért jó lenne egy írásbeli tájékoztató. Csak az emberek túl, azt mondom, ilyen álszemérmesek, de lehet ilyenkor azt mondani, hogy hát a férjem ragaszkodik hozzá, és akkor már is, ugye?
1: Így van, igen, igen.
0: Meg lehet találni, mi nőknek tudjuk találni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, remélem, hogy sokaknak segítettünk, ha már most késő is van egy kicsit itt júliusban, de azért a jövőre nézve okvetlenül fontos, hogy ezeket a szempontokat figyelembe vegyük. Baran Alexandra, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség elnöke volt az elmúlt percekben a vendégem, és már sokaknak mondtam, neked is mondom, nem utoljára voltál itt, és segítettél nekünk, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Facsipesz. A műsor elején a felvezetőbe feltettem egy kérdést, hogy vajon hol van a tisztesség határa, mert hogy azt is kérdeztem, hogy szabad-e úgy pénzügyi konstrukcióra rábeszélni valakit, hogy elfelejtik, ezt persze idézőjelbe tettem akkor is, most is, tehát nem mondják el a hátrányait, csak az előnyeit és a kockázatát sem, és hogy miért kattantam rá erre a témára, nagyon egyszerű, egy konkrét történet kapcsán az történt, hogy az idős hölgy, aki 80 pluszos, nem titok, a megtakarításaival rábeszélték a legnagyobb magyar bankba, hogy sokkal jobban jár, ha nem kamatoz, tehát nem kamatot kér, mert az nagyon minimális, hogyha kamatosan helyezi el a pénzét, hanem tegye befektetésekbe. Ő jó hiszemű volt, befektetésekbe tette, és én mikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor derült ki, hogy fogalma sem volt arról, hogy az örököse például nem tud egyszerűen hozzájutni, fogalma se volt arról, hogy ezen bukhat is, nem csak nyerhet, és azt sem tudta, hogy ezt ebből akármikor ki sem szabadulhat. Így aztán én elmentem vele, és segítettem neki, de elmentem vele a bankfiókba, és legnagyobb megdöbbenésemre közölték vele, hogy egy bizonyos befektetést nem lehet majd csak októberbe felmondani, vagyis nem jut a pénzéért. Nagyon pánikba esett, megmondom őszintén, én is felháborodtam, és már nyúltam is a telefonén, és Homa Péter pénzügyi szakértőhöz fordultam, és megkértem, hogy beszéljünk erről is ebbe a műsorba, mert nagyon tanulságos, és a Péter már itt is van velem, szia!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kicsit hosszan mondtam el a bevezetőt, de azt hiszem erre szükség volt, hogy jól tudjál erre reagálni.
2: Igen, így van, és hát annyiból mindenképpen tanulságos a történet, hogy valóban nagyon alacsony kamatszinteken dolgoznak a bankok az ügyfelek felé a betett pénzükért cserébe, és ez már nagyon régóta így van, hiszen a bankoknak az állam kitűnő likviditást kínál a hitelezések támogatása miatt, és nincsen szükségük arra a klasszikus bevételre, amiről szoktuk mondani, hogy ugye a bank az abból ad hitelt, amit a betétesektől bevesz, igen, és ugye a betéteseknek mindig kevesebb kamatot ad, mint amennyit a hitelesektől beszed, és a kettő különbségéből él, tehát hogy erre így látványosan annyira nincsen szükségük a bankoknak a betétekre, vagy a betétesek pénzére, nem mindegyik banknál, de sok banknál, hogy 0,1, meg 0,1, meg ilyesmi százalékokat kínálnak a betett pénzre, ami nyilvánvalóan még az inflációt se fedezi. Még most sem ennél a kevés inflációnál, nem hogy a korábbi években előfordult magasabb inflációkat. Szóval a lényeg az, hogy ezért a bankok előszeretettel ajánlanak olyan konstrukciókat, amelyekben az ügyfélnek nagyobb hozama van.
0: Igen, Péter, álljunk meg egy pillanatra, én készültem erre, mert én tényleg nagyon felúsztam magam, és elmentem egy csomó helyre, ami érdeklődtem a felől, hogy most akkor tulajdonképpen mennyi kamatot ígérnek, illetve akárhova bementem, akármelyik bankba, 7 bankba voltam bent. mind a 7 bankban rögtön azt mondták, olyan kevés a kamat, hogy ők javasolják a befektetést, tehát nem is próbálnak másfele elvinni akárkit, még akkor is, ha 80 éves vagyok, akkor is, ha 20, rögtön azt nyomják, hogy tegyen befektetésbe. Én szerintem ez nem túl tisztességes.
2: Hát így van, és ugye itt most egy idősebb hölgyről beszélünk, akinek ráadásul valószínűleg nem is annyira mélyek az ismeretei ezekről a konstrukciókról, tehát hogy annyit szerintem mindenképpen el kéne mondaniuk a banki értékesítőknek, és az ügyfelek is, illetve a hallgatók is jó, hogyha most ezt hallják, hogy azért legalább abban tegyenek különbséget a befektetéskor az ügyfelek, hogy kockázatmentes vagy kockázatos befektetésbe teszik a pénzüket. Ugyanis vannak kockázatmentesen is elérhető hozamok az infláció felett, elsősorban állampapírban. Állampapírban is van olyan, amelynek változhat a kamata az infláció arányában, van olyan, amelyiknek fix a kamata éveken át. Ugye ennek nem régiben pár nappal ezelőtt csökkent a kamata. Igen. Először 7%-ról 6,5-re, majd most 6,5-ről 6-ra. Tehát itt is azért vannak változások, de ez egy kiszámítható kamat. Hogyha valaki ezen a kamatszinten megköti az állampapírt, akkor gyakorlatilag 5 éven át mondjuk a fix magyar állampapír esetében biztosan ezt a kamatot kapja. És azért ez mindenképpen egy érezhető, látható nagyságú kamat, amelyik egy sikeres gazdaságpolitika esetén még akár az infláció feletti hozamot is hozhat, és ezzel szemben vannak olyan állampapírok, amelyek vagy az inflációtól, vagy esetleg a bubortól függenek, ezeknek a kamatozása már változó lehet, de van olyan is, amelyik a diszkont kincstárgyak hozamától függ, az is változó lehet, bár az is bizonyos értelemben visszatükrözi a piacnak a kamatszintjeit.
0: Én értem ezt, de én mondom, én tettem egy kört most is. Volt olyan bank, amelyik azt mondta, ha új pénzt, friss pénzt viszek be, nem tudom milyen neve, nem is akarom ezt itt elmondani, akkor 7,8%-os kamatot ad. Tehát azért találni olyan, még ha 3 hónapra is, akkor megint lehet nézni valahol máshol. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kamat, tehát nem annyira alacsonyak a kamatok, hogyha ügyesek vagyunk és odafigyelünk, hogy mikor, hova kell tenni a pénzünket. Jó, tudom, ez egy külön játék.
2: Igen, külön játék, de pontosan erre akartam még rátérni, hogy és akkor az állampapírok mellett vannak lekötött betéti kamatok, szintén nem minden banknál, de van egy olyan 3-4 bank, amelyik valóban verseng az ügyfeleknek a pénzért, és akár még 9%-os hozamra is lehet rövid távra befektetni, amelyik aztán meg végképp az infláció fölött van, és ugye ma már a fizetési kérelemmel át lehet kérni egyik számláról a másikra ingyen a pénzt, nem kell kifizetni az átutalásnak és a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat, tehát gyakorlatilag ma már ingyen lehet mozgatni a pénzt a bankszámlák között, és hogyha valaki nyit számlát ezeknél a bankoknál, amelyek ilyen magasabb betéti kamatot kínálnak, akkor gyakorlatilag tényleg veszteség nélkül tudja a pénzét befektetni elég magas kamatra, és teljesen kockázatmentesen. Tehát, hogy amiről beszéltem az előbb, hogy a kockázatmentes és a kockázatos hozam, vagy a befektetés között eleve a kockázatmentesből is vannak lehetőségek, igen, nem is egy.
0: Igen.
2: És hogy nagyon csodálom, hogy nem, jó mondjuk annál a banknál, amelyiknél jártatok, ott nem lehet ilyen magas kamatért lekötött betétet kapni, az pont egy olyan bank, amelyik nem akarja ennyire vonzani a betéteseket, ott más konstrukciót kell választani, vagy át kell menni egy másik bankhoz. De az, hogy egy ügyfélnek fel se ajánlják, például az állampapírokat, mert azért ott is van, az azért mindenképpen meglepő, hanem helyette valamilyen olyan konstrukciót kínálnak, amit nyilván csak az a bank bocsát ki, és én azt gondolom, hogy azért lehetett valami érdeke a tanácsadónak abban, hogy pont azt a terméket ajánlotta a néninek, mert biztos... Igen. Mert ugye biztos volt benne, hogy a néni nem ért hozzá, és akkor el fogja fogadni az ő tanácsát.
0: Na ez, igen, ezen vagyok én is felháborodva, és nyilván nem ez a néni az egyetlen, és nem is az utolsó, hanem ezt csinálják nagy üzemben.
2: Pontosan.
0: De ugye azt gondolom, hogy nem kell ahhoz idősnek lenni, egy középkorú ember is, aki nem járatos ezekbe a dolgokba, szépen belehúzzák, és bizony vannak olyan befektetések, ahol bukók tehát nem, hogy nincs hozama, hanem negatívba megy át.
2: Van, persze, még elveszíti a pénzét pontosan. Tehát a kockázatos befektetésnek pont az a lényege, hogy veszíthet is az ügyfél a pénzéből, akár nem is keveset, akár végső esetben, szélsőséges esetben akár még az egészet is elveszítheti. Tehát ez jelenti a kockázatos. De amit én mondtam a beszélgetésünk elején, a kockázatmentes, ott viszont a pénzét, a beteg pénzét biztos, hogy nem veszítheti el.
0: Így van, így van.
2: Tehát, hogy ebben, tehát, hogy így mindenképpen kéne valahogy különbséget tenni a befektetések között, és hát van egy csúnya szó, a diverzifikáció, amikor az ember megosztja a kockázatot különféle befektetések között, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor a befektetésem egyik felét mondjuk kockázatmentes állampapírba teszem, de a másik felét meg mondjuk kockázatosabba, a harmadik felét meg kevés, vagy nem tudom, a harmadik fele nincsen, de mondjuk akkor a harmadik harmadát meg kevésbé kockázatos befektetésbe, és akkor így egész jól meg lehet egyébként osztani ezeket a kockázatokat, és nem kell attól félni, hogy mindig vagy mindig attól félni, hogy elveszíti az ember a pénzét.
0: Vagyis szóval egy portfóliót kell létrehozni.
2: Pontosan ez a portfólió a kulcsszó, tehát mindenképpen érdemes többféle dologba befektetni azért, hogy kivédjük ezzel azokat a kockázatokat, amelyeket a kockázatos befektetések hozhat. Az állampapíroknál is fennáll kockázat, csak én úgy értettem, méghozzá kamatkockázatnak hívják, sőt a deviza alapú állampapírban még árfolyam kockázat is van. Igen. Tehát nem mondom, hogy az állampapír is teljesen kockázatmentes, viszont a kockázatmentes szót én a betett pénzre értettem, ami viszont tényleg nem veszhet el.
0: Igen, tavaly milyen hozama volt egy befektetésnek, abból nem következik, ugye, hogy idén mennyi lesz?
2: Pontosan ez nagyon igaz, tehát hogy a múltbeli hozamok semmiféle garanciát nem jelentenek a jövőre nézve. Olyan ez, mint amikor egy foci csapat sikeres, és egyszer csak hirtelen bukik a következő meccsen, és hát ugye mindenki azt várta, hogy győzni fog, de pont nem győzött. Tehát nincsen semmilyen kapcsolat a múlt és a jövő között a befektetésekben, a kockázatos befektetésekben. Ez tényleg így van.
0: Ugye jól tudom azt, hogy a Nemzeti Bank még egyetlen egy bankot sem kötelezett arra, hogyha valakinek befektetést kínálgatnak, akkor egy nagyon jól megfogalmazott, jól és röviden megfogalmazott papírt oda tegyenek, amit el tud olvasni, amiben az előnyök, hátrányok és a kockázatok benne vannak.
2: Hát az, hogy egy befektető védelmi vagy a befektető védelmében szóló kérdőívet kitöltessenek vele, és az alapján besorolják a befektetőnek a hát befektetési kockázat, nem tudom, kerülő képességét, vagy kockázati képességét, az viszont kötelező. Tehát amikor nem is nyitják meg a befektetési számlát, és amikor ezt kitöltetik az ügyféllel, csak valószínűleg a nénivel már korábban kitöltették, és nem frissítették újra.
0: Meg sokan ugye nem olvassák el, csak aláírják, mert a 16 papírt, amit odaadok ki.
2: Itt konkrét kérdésekkel kell válaszolni, és olyan kérdésekre, hogy néha én is így a hajamat tépem, hogy most nem is ismerem azokat a szavakat, amiket ott kérdeznek, szóval nagyon mély befektetési tudást igényelnek, ami, hát én azért nem vagyok befektetési tanács, de én nekem egy kicsit más a szakterületem, de hát nyilván egy részben értek ehhez is, de nem vagyok olyan nagyon mély, tehát ilyen tőzsdeszápa azért nem vagyok, és ott akár olyanokhoz is érteni kell, és akkor, hogyha nem tudja az ügyfél a választ ezekre a kérdésekre, akkor bizony nem ajánlják neki azokat a konstrukciókat, amik a legkockázatosabbak, és hogyha az ügyfél ennek ellenére mégis meg akarja venni, akkor külön figyelmeztetik, hogy önnek ezt nem ajánljuk. Tehát ez nem teljesen így van, hogy a bankok ezt így elsúnyogják, mert az ügyfélnek ezt alá kell írnia, sőt, ilyen teszten saját magának kell a válaszokat megadnia. Viszont ezek a tesztek, ezek számlanyításkor vannak, és hogyha az ügyfél már több éve ott van a banknál, akkor lehet, hogy nem is emlékszik már, hogy annak idején, nem tudom, a ügyintéző segített neki kitölteni a tesztet, és hogy az mi volt, meg hogy volt, csak az van benne, hogy most nem mondtak semmit. De valójában, amikor először ügyfél lett, vagy kötelezően bevezették ezt a szabályozást, akkor azért ki kellett tölteniük egy ilyen tesztet.
0: Tehát azért, hogy összefoglaljuk, nagyon észnél kell lenni, és nem mindig csak az lebegjen az emberek szem előtt, hogy mennyi hozam lehet, hanem alaposan végig kell gondolni, és mérlegelni kell azoknak is, akik a nagyobb kockázatot is merik vállalni, mert bizony gondolnunk kell arra, hogy mi lesz, ha mi nem leszünk, mi lesz a pénzünkkel, gondolnunk kell arra is, hogy ha befektetésbe tesszük, akkor bizony nem csak nyereség van, hanem veszteség, és soha senki ne üljön föl annak, hogy tavaly mekkora hozama volt egy adott, mit tudom én, részvénynek, mert abból A legalábbis, hogy Huma Péter pénzügyi szakértő vendégem elmondta, hogy pont nem következik semmi, csak nagyon szép és látványos. Ugye jól értettem, jól foglaltam össze.
2: Igen, ez pontosan így van, és ezek a mondatok, amiket most így elmondtál a zárszóban, gyakorlatilag aranyat érnek.
0: Köszönöm szépen, meg azt is, hogy megdicsértél. Megint csak azt mondom, hogy nem utoljára hívtalak, de köszönöm, hogy segítettél okay. nekünk. Legyen további szép
2: szívesen,
0: napot.
2: Szívesen, köszönöm szia, nektek szia, is, hallgatóknak is, sziasztok.
0: Facsipesz. A múltkor fölmerült egy kérdés annak kapcsán, hogy milyen áfával dolgoznak, főleg az élelmiszereknél kérdés ez persze, de szerintem máshol is, ugye Magyarország világbajnok egy dologban, 27%-os áfában, hogy itt minden 27%, akár tejet veszek, akár mit tudom én, cipőt, mert mit mondhatnék. Szóval megkértem Siklósi Mátét, hogy foglalkozzunk még ezzel, és ő itt is van, ne be se kell már mutatnom fogyasztóvédelmi szakértő, csak sikerül kimondanom. Szia Máté, meleg van.
3: Szia, köszönöm szépen, az ügyfeleket is köszöntöm, meg a meghívást is köszönöm.
0: Szóval azon polemizáltunk a múlt héten, hogyha én mondjuk olasz websájtról rendelek, maradjunk az olívaolajnál, arról is beszélgettünk mi sokat már adáson kívül, ott 5% az áfája, itt 27% Magyarországon ugyanannak az olívaolajnak az áfája. Azt gondolom, hogy ez a 22%, még ha a felét a website le is nyeli, ha csak 10% a lagya olcsóban, akkor is jobban járunk. És én azt kérdeztem tőled, hogy tudjuk már meg, hogy melyik áfát kell használniuk a websájtoknak, és a másik, hogy ezt hogy tudom leellenőrizni.
3: Leellenőrizni nehéz lesz.
0: De azt miért a számlán...

0: Egészséges élelmiszerre alapvetően nagyon sok országban jellemző, hogy ez egy nagyon kedvezményes, jellemzően 5% körüli áfakulcssal adózik, nálunk sajnos ez tényleg nem így van. Amit látni kell, hogy az Európai Unió egy úgynevezett OSS rendszerrel próbálta megoldani ezt a kérdést, hogy minden egyes webshopnak, amelyik 10 000 éves eurós szintnél magasabban értékesít külföldi irányba, tehát határon átnyúló B2C, azaz business to consumer, azaz üzlet elad magánszemélynek típusú kereskedelmet folytat, 10 000 euró összes éves összegbevétel felett, annak kötelező kapcsolódni ehhez az OSS rendszerhez, ami automatikusan kiszámítja az adott célország áfájára vonatkozó végösszeget. És így a fogyasztó azt fogja látni, hogy a fenébe, hát én tudom, hogy Olaszországban 5% áfával adózik mondjuk a bioolaj, és az én számlámon mégis 27 van, hogy lehetséges ez, úgyhogy ő egy nagyobb webáruház, aki ezt az évi 10 000 eurós összeget, ami nem hatalmasan nagy, meghaladja. Viszont vannak kisebb webáruházak, akik vállalják a kiszállítást a környező országokba, ő náluk azon fogunk meglepődni, ha az előző információt már tudtuk, hogy mégis 5% áfával fogja nekem kiküldeni a bioolajat, mert hogy ő 10 000 forint árbevétel alatt nyújt határon átívelően, és tudja a saját országának az áfájával értékesíteni a terméket. Ezzel védi az Európai Unió a kifejezetten kicsi, kifejezetten emberközeli, kifejezetten családi vállalkozásokat, hogy ne bonyolítsák a helyzetet ezzel az áfa kérdéssel.
1: Vagyis akkor most azért mégiscsak egy nagy tanulság, legalábbis nekem leesett, hogyha mondjuk maradjunk az Olaszországnál, meg az olívaolajnál, meg az olasz csokinál mondjuk, vagy nem tudom, akkor nem a nagy websájtokat érdemes fölkeresni, hanem keresünk kisebbeket, mert hallhatták, ugye ez a 10 000 euró, amit ha évente 10 000 euró fölött ugye forgalmaz egy weboldal, akkor már 27% lesz az áfánk, viszont ha nem, akkor a hazai, tehát az eredeti országbeli áfát fogjuk fizetni, vagyis Olaszország esetében, meg a bioolaj esetében 5%? Mint hogyha ott vettem volna meg a boltba?
0: Igen.
1: Aha, ez nagyon fontos. A másik kérdés persze ezzel kapcsolatban az, hogy a marketplace-eken, ami nem csak a Facebook, hanem vannak más marketplace-ek is, szerintem itt külön válik a Facebook Marketplace és a többi Marketplace, tehát mondjuk maradjunk a Facebook Marketplace-nél, itt is áfával árulják, de hogy itt én úgy látom, hogy itt nem szokták ezt a, biztos, hogy nem 10 000 eurót nem ér el, de itt azért nem szokták ezt érvényesíteni. Mit lehet ilyenkor tenni? Először beszéljünk erről.
0: Ezért itt még, hogyha Magyarországon belül maradunk is, vannak olyan szabályok, amelyek például ugye áfa nélküli értékesítést is lehetővé tesznek, ugye egy adott összeg, egy adott árbevétel alatt. Ugye ez Magyarországon jelenleg a 20 millió forintot meghaladó összeg, tehát itt is lehet, hogy valaki annyira kiskereskedő, hogy annyira marginális területen értékesít, hogy nem fogja elérni az 50-100-200 millió forintos árbevételt, és ilyenkor értékesíthet áfa nélkül.
1: Aha.
0: Kiskereskedők, magántermelők jellemzően nem fogják elérni ezt a határt, tehát ők is egy úgymond kedvezményes értékesítési lehetőség mellett fognak tudni dolgozni. Nem biztos, hogy meg fogják lépni, ha tisztán kereskedők, mert ugye amikor megveszik, ki kell fizetniük az áfát, tehát valószínűleg valamilyen mértékben értelmes lenne áfás bevételt is termelniük, hogy arányosítva, hogy ezek az összegek jobban jöjjenek ki, de ettől függetlenül látni kell, hogy van ilyen lehetőség. Hát, ha saját maga termeli meg a cuccot és adja el, akkor bizony lehet, hogy van értelme annak, hogy áfa nélkül értékesítsen.
1: Az őstermelők is mondjuk áfa nélkül értékesítenek.
0: Így van. Így van,
1: aki mész a piacra, és őt, ha jól tudom, ők számlakötelesek sem.
0: Vannak könnyítések számukra.
1: Igen, és ez sokan kívül, tehát van olyan, hogy kimész a piacra, így ránézel egy standra, és azt mondod, hogy ez akkor őstermelő, amikor én megnyertem az 5-ös lottót, mert olyan cuccokat árul, ami lehetetlen, ha valaki egy kicsit is ért a kertészetet.
0: Legyünk nagyon őszinték, valószínűleg nagyon kevés őstermelő tudja azt megoldani, hogy miközben őstermel,
1: közben
0: értékesít is egész igen. nap. Tehát az őstermelők azt gondolom, hogy jellemzően inkább hétvégi piacokon, ideiglenes, vagy hogy mondják ezt, időszakos piacokon tudják

0: értékesíteni a termékeiket, vagy tényleg akkora a család, hogy a család 80%-a termel,
1: elmegy a mama,
0: mindig marad egy vagy két
1: papa
0: ember.
1: Papa megkapál, igen. Közben mondtam is a műsor elején, hogy van egy a hallgatói kérdés, ami ugyan nem ide csatlakozik, de mindenképpen szeretném, ha megválaszolnád. Nem is hallgatói kérdés, hallgatói történet, bement egy boltba, azt írja, hogy nagyon rosszul lett, nem evett egész nap, és vett 1/1 darab zsemlét, hogy valami legyen a gyomrába. Kártyával akart fizetni, és nem voltak hajlandók elfogadni, hogy menj, majdnem, hogy azt neki menjen a fenébe, egy ilyen kis tételt nem lehet kártyával fizetni. Jogszerű vagy nem? Én úgy tudom, hogy kötelező mindent elfogadni, nem?
0: A kártyás fizetést kötelező lehetővé tenni, a jogszabály nem határoz meg határértéket. Régen ez elég gyakori volt, hogy kitettek ilyen 1000-2000 forintos határértékre vonatkozó előzetes tájékoztatást. Imhol-imhol még ma is látok egyet-egyet. Nem akarok ebben a kérdésben igazságot tenni. Én azt gondolom, hogyha valaki a kártyás fizetést lehetővé teszi, akkor ne szórakozzon de, már azzal, hogy...
1: De kötelező hogy... terminált berakni minden boltba.
0: Így van, de a jogszabály ugye nem tér ki arra, hogy ennek van-e összeghatára.
1: Egyébként, ha már ezekről a terminálokról van szó, az a legszebb, mikor bemész ilyen butikokba, gondolom te nem jársz férfi lévén, és akkor kártyával akarsz fizetni, mert nem járunk pénzzel, és az éppen most romlott el, de ha visszamész 3 hónap múlva is éppen, tehát örök életbe éppen elromlott, mert hogy nem akarják, hogy a NAV tudja figyelemmel kísérni, hogy honnan, hova vándorol a pénz.
0: Ilyen... Az egyik belvárosi bevásárlóközpontban 10-valahány éve van egy butik központi jól elérhető helyen, aki az árfeltüntetés helyett egy táblát rakott ki, hogy a kirakat folyamatos rendezés alatt áll, ezért nincs árfeltüntetés.
1: Ugye, mert hogy kötelező, tehát itt azért mondjuk el, hogy kötelező kiírni, hogy mennyibe kerül az adott terv.
0: Egy kirakatban ugyanúgy, ahogy az eladó térben.
1: Én igen. Meg azt vettem észre, hogy nagyon drága luxus boltoknál ott, ha az ember nézelődik, én szeretem nézni, és mindig felakad a szemem, hogy milyen szép dolgok vannak, nem írják ki az árakat, szerintem nem merik, attól félnek, hogy betörik a kirakatot.
0: Alapvetően azt gondolom, hogy előrébb vagyunk ma árfeltüntetésben, mint korábban, 10-20 évvel ezelőtt a hatóságok ezt viszonylag következetesen ellenőrizték, tehát azon tényleg sokkal jobban állunk. Én is azt látom, hogy van egy-két olyan kör, elsősorban az ékszerboltok, bár onnan is rengeteg szereplő kivonult, hogy ott is egyre kevesebb van, de ha valaki kitesz 600 darab eljegyzési gyűrűt a kirakatba, azokat nem szokták fölárazni láthatóan. Annak ellenére,
1: illetve
0: hogy megértem...
1: föl van árazva, mert a gramja is csak úgy elfordítják a papírt, hogy ne lássa.
0: Nem látjuk, tehát lényegében kirakatnak jellegének megfelelően nincsen fölárazva, és tényleg luxusruhaboltok azok, akiknél ez vegyes. Ott is jobb a kép, mert régen lényegében egyik sem írta ki az árait.
1: Ma
0: azért végsétálunk, akár az Andrássy úton már fogunk találni boltokat, akiknél ki van, és fogunk találni ott is, akiknél nincs. A hatóságnak el kell érni azokra a helyekre is. Azt gondolom, hogy a boltnak is valamilyen mértékben érdeke.
1: Miért?
0: Hogy azok a vevők menjenek be, akik konkrétan ennek a boltnak a termékeit meg tudják fizetni, meg akarják fizetni, de van az üzletekben egy olyan szélszes, egy olyan értékesítési gondolkozás, amiben azt mondják, hogy ha egyáltalán létezik bármilyen összeg, ami van neki, akkor mi majd rábeszéljük őket, hogyha bejön. De ez ugye a fogyasztóvédelemnek meg alapelve, hogy ne egy rábeszélés döntsön egy értékesítési döntésnél, hanem egy tudatos döntés.
1: Jó, én viszont azzal vitatkozom, hogy mert én azt gondolom, hogy bizonyos üzletekben a Magyar Sanzelizén, vagyis az Andrássy úton be nem tenném a lábam, mert pontosan tudom, hogy körülbelül 15 év fizetése is kevés lenne, jövedelem is kevés lenne ahhoz, hogy én ott vegyek egy, mit tudom, egy sálat, vagy akármit. Szóval, hogy nem megy be az, aki nem oda tart. Tehát ezek, és külföldön is ezt látom.
0: Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van valamilyen kiadása, ami a gazdasági képességeihez képest magas. Ezt nevezhetjük hobbinak, őrületnek, vagy bármi másnak. Kinek ez a ruha, kinek a kerékpár, kinek a műszaki termékek, kinek a telefon, kinek a sport. Tehát nyilván mindenhol van, és ezért érdekes, hogy lehet, hogy amúgy nem engedhetné meg, de pont mondjuk most ugye olyan kedve lesz, hogy jaj, hát ez nekem mégiscsak fontos, és a félhavi fizetésemből veszek egy
1: ilyet. De hát ha nem a félhavi, hanem a 27 havi fizetésed, akkor nem fogsz beülni. Mindegy, ezen tényleg kár vitatkozni. Én női szemmel látom a világot, szerencsére férfi szemmel. Szóval, hogy tényleg ezek a luxus dolgok, én azért szeretném megnézni az árakat, hogy elszörnyedjek, vagy hogy elgondolkozzak azon, hogy ez hogy szelektál. Mert ugye szelektálja a vásárlói kört az ár. Ez nem így van?
0: Én azt gondolom, hogy igen, csak mondom, én sokat hallottam értékesítői hozzáállást, akik azt mondták, hogy bizony van egy csomó ember, aki ha meglátja az árat, nem jön be, de ha meg már bejött, akkor meg már el fognak tudni adni neki valamit.
1: Hát irigylem. Tehát... Azért meg is tudja venni. Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
1: Tovább nyaggatom Siklósi Mártét, most éppen a marketplace-ekről. Annak idején, mikor ezt a műsort elindítottuk az elmúlt év őszén, akkor az első témánk a marketplace-ek voltak. Megpróbáltuk mindenkinek a fejébe helyre rakni, hogy ez micsoda, mert 10 emberből 9 azt mondta, hogy ott az a Facebooké. Hát nem az, ezek piacok, és ezek elég népszerűek is, illetve én azt gondolom, hogy ez változik, mert nekem is van már 2-3, amire rámegyek, és megnézem, hogy mi mennyi, vagy hogy adják, de van, amiről már abszolút leszoktam, meg van, amelyik ki is vonult, meg van, amelyik megszűnt. Egy felmérésről kapcsán jutott eszünkbe, hogy osszuk meg a hallgatókkal.
0: Igen, alapvetően a cégünk egy fogyasztóvédelmi tanácsadó cég, egy kutató céggel közösen készítetett annak kapcsán egy felmérés, hogy vajon az emberek egyáltalán tudják-e, mi az a marketplace.
1: Ugye, hogy nem.
0: És vajon felismerik-e egyáltalán a marketplace-eket, amit kétféle módon tudtunk mérni. Az egyik az az, hogy felsoroltunk 15 webshopot, amit webshopként ismernek az emberek. Közéjük beékeltük a Jófogást meg a Facebookot, amiről úgy általában tudják az emberek, hogy az ott mindenki kis, nagyobb kereskedők és magánszemélyek tudják eladni a dolgaikat, és utána beírtuk az összes többit is szépen sorban, és meg kíváncsiak voltunk, hogy tudják-e, hogy ez marketplace. Nagyon érdekes a nem tudás, illetőleg a tétovázás az eléggé jellemző a választásra, majdnem 10% írta, hogy nekem fogalmam sincs, és inkább nem adott választ ezekre a kérdésekre, de talán érdemes végignézni a számokat. Úgy nézünk ki, hogy a legnagyobb mértékben a Facebook esetében a Jófogás esetében találták úgy, hogy ez bizony egy úgynevezett online marketplace, vagy egy, szoktuk úgy is hívni, hogy online piactér. 56% a válaszadóknak jelölte meg a Jófogást, és 50 jelölte meg a Facebookot, a Temut és az Emagot. Ezek ugye mind online piacterek.
1: Emag létezik még.
0: Az Emag létezik abszolút, és vegyesen ad el saját terméket és piacteret. Tehát a
1: Emag nem ezzel indított, tehát azért is nem. Van zavar az emberek fejébe.
0: Így van, az Emag alapvetően webáruházként indított, majd utána vált piactérre és engedte be a piactérre a különböző kereskedőket, akár Európai Unión belül kívülről. A tipikus piactér, de itthon nem annyira ismert, Amazonnál is elég magas, ugye 43% az, akik azt piactérnek tartják, de lényegében majdnem ugyanennyien jelölték be az Alzát is, 36%, ami viszont nem piactér.
1: Jó, de ő az, de csak Magyarországon nem piactér, azért ezt tegyük hozzá, hát, hogy külföldön igen.
0: Magyarországról lehet ugye tudásuk a magyar fogyasztóknak, jó, tehát itt azt látom, hogy keverednek a dolgok. A magyar jelenleg egyik legnagyobb, tehát az magyar tulajdonú piactér az a Pepita, ott 28% van az a tisztában, hogy piactér. Ami viszont érdekes, hogy 12, 11 és 10% X-elibe a MediaMarktot, az Euronixet és a Decathlont, tehát lényegében majdnem ugyanannyira tartják piactérnek, ezek közül a Decathlon piactér, a MediaMart és az Euronix pedig nem az.
1: Nem, sőt, tehát, az franchising.
0: Tehát így egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy azt látom, hogy ebből az adatból az látszik ki, hogy az emberek zavarban vannak, már eleve az, hogy 56% mondja a tök egyértelműre, vagy 50% mondja a tök egyértelműre, az is azt jelenti, hogy maximum minden második ember tudja, hogy ez piactér, vagy sejti, hogy ez piactér.
1: Na jó, akkor most azért gyorsan mondjuk el, mi a piactér, még itt a statisztikák között, mert ismétlés a tudás anyja.
0: Igen, online piactérnek hívjuk azt a felületet, ami webshopnak néz ki, tehát ki van téve benne egy termék, hirdetnek egy terméket, kosárba tudom rakni, ki tudom fizetni, ki szállítják. Ugyanakkor nem egy cég termékeit vehetjük ott meg, tehát nem a Siklósi Máté webshop által vásárolt és adásra kínált terméket. Igen, bocsánat, ne is próbálja meg senki, nem foglalkozunk ilyennel. De Emellett lehetőséget teremtenek akár több száz, ezer vagy több tízezer kereskedőnek arra, hogy az ő felületüket használva eladhassák a termékeiket. Miért jó ez? Merülhet föl közben bennünk. Általában a nagyobb piaszterek két ok miatt végzik ezt. Az egyik az az, hogy mivel nekik már van egy jól bejáratott márkanevük, ha úgy mondom, hogy az internetes keresőkben is eléggé elől találhatóak meg.
1: Meg nem csak azért, hanem például, ha én egyszer jól vásároltam az Allegro, mondjuk macska kaját, most ez jutott eszembe, akkor én eleve oda megyek föl, és megnézem, hogy most van-e jó áru, ugye? Tehát visszamegyünk.
0: Így van, tehát alapvetően a márkanév húzza az embereket, de ha innen nézzük, akkor sajnos azt kell, hogy a fogyasztóvédelmi szemmel valahol ez egy átverés, hiszen az, hogy az Emagtól én vásároltam egy jó terméket, majd utána azt hittem, hogy az EMAG adja el, de közben valaki tök más adja el, az ugye már, hogy mondjam, nem ugyanaz az élmény, mint hogyha tőlük vásárolnék.
1: Meg a másik, ami nagyon fontos, amit okvetlenül ismételjünk el, hogyha piac téren vásárolunk, nem a piac térrel állunk iszonyba, vagy viszonyba, hanem mindig érdemes megnézni, hogy ki volt a kereskedő. Ugye ezt azért tett tisztában.
0: Teljesen egyértelműen, ahogy egy bevásárlóközpontban, vagy egy tényleges piacon, ahol gyümölcsöt, zöldséget veszek, sem a piactér üzemeltetőjéhez fog fordulni, ha rohad a paradicsom, vagy hogyha a ruha, amit az egyik butikban megvettem a bevásárlóközpontban szétesett, hanem mindig az eladót keresem meg, és így az online esetben is pontosan ugyanígy működik, és ha megfigyeljük, és ez lesz a következő felmérés kérdésnek is egy nagyon elklatáns pontja, és pont azt mutatja, hogy fogalmunk sincs erről, hogy fölmegyünk mondjuk az EMAG oldalára, ami tudjuk, hogy marketplace, tudjuk, hogy van EMAG saját termék, de amikor a terméket kikeressük, meglátjuk alatta, hogy forgalmazza BZX Kft., akkor továbbra is az marad az agyunkban, hogy mi nekünk az EMAG-hoz kell visszamenni és reklamálni, és nem a BZX Kft.-hez, és akkor, hogy egy korábbi témánkra visszalőjünk, ugye, hát érdekes kérdés az is, hogy hát megvizsgáljuk, hogy ez a BZX Kft. Magyarországi egyáltalán, vagy nem. Mert hogy például az EMAG-nak, például a Decathlonnak, például a Pepitának vannak külföldi, szlovákiai, csehországi, romániai eladói.
1: Az Allegrónak is.
0: Így van, az Allegrónak is vannak. Na most a kérdés, amit föltettünk a fogyasztóknak, hogy kitettünk egy képet, kivágtuk az oldalról, ott volt a termék, ott volt alatta bekarikázva, hogy forgalmazza az XY akár, Kft., igen. És látszódott, hogy ez az adott webáruház oldalán van, vagy adott marketplace oldalán van ez a történet, és megkérdeztük, hogy ha elromlik, akkor kinél kell reklamálnod, a marketplace-nél, vagy pedig, természetesen kiírtuk a cégneveket, vagy pedig a forgalmazónál, akit bekarikáztuk.
1: Gondolom mindenki a piac teret írta.
0: Hát nagyon durva többsége, 76% írta, és mindösszesen 14% írta, hogy a forgalmazóhoz
1: erre azért
0: fordul.
1: Például a Pepita, én már itt korábban a műsorban elmeséltem egy barátnőm történetét, nagyon okosan csinálja, mert ő rendelt valamit, nem kellett, vissza akarta küldeni, és a Pepita írra azonnal reagálva, írt neki egy e-mailt, amiben leírta, hogy köszönöm, hogy megkerested, de ezt a kisbuci Soma cég forgalmazza, ez és ez az e-mail címük, ide és ide írjon, tehát ő segített abba, hogy végül is rá, és akkor mondtam a barátnőmnek, hogy te mit akarsz a Pepitától, az egy piactér, de úgy nézett rá, mint Borjó az új kapura, nem is értette, pedig állítok, hallgatja a műsorunkat.
0: Sőt, hát extrémebb példát is mondanék, egyébként szerintem mindegyik marketplace segít, erre szerettem volna reagálni, igen. Tehát az éppen most bezáró félben lévő Fizz.hu is teljes ügyfélszolgálati szupportot nyújtott két évig körülbelül, de ténylegesen az ügyfélszolgálat minden feladatot átvett, és segített megtalálni a kereskedőket, de többit is alapvetően így ismerjük.
1: De egyébként ez miért halt bele sérülésébe? Ő volt a 116 ezredik a piacon? Vagy mi?
0: Azt mondják, hogy később lépett piacra, mint aha, az ideális lett volna, és hogy
1: pedig
0: az
1: egy
0: tény...
1: nagy bank állt mögötte, és ez sok emberbe bizalmat kelt.
0: Igen, a szakmában volna is erről vannak beszélgetések, hogyha ők nem tudták megcsinálni, akkor ki fogja tudni, tehát van-e egyáltalán még lehetőség Magyarországról belépni ilyen piacra. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt két évben brutálisan földbe állt az elkereskedelem növekedése itthon, tehát míg korábban évről évre kétszámjegyű növekedések voltak, és ha valaki a webshopra építve indított egy szolgáltatást, akkor biztos volt szinte, ha nem szúr el valamit nagyon, hogy nőni fog. Na most jó. Ez viszont jó munka mellett is már minimális eséllyel.
1: De az emberek itt a válság kapcsán beszűkültek, az anyagi lehetőségek, jobban meggondolják, hogy mit vásárolnak. Mindegy, térjünk el a fisztől, tehát.
0: Amit ugye fontos elmondani, az az, hogy ezek tehát tájékoztatják az ügyfeleket, elmondják, hogy kihez kell fordulni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a partnerek, akik ugye megjelennek ezen a marketplace-en, nem mindig tökéletesek. Tehát nehéz ugye előzetesen szűrni ezeket az ügyfeleket, tehát nagyon sok olyan panaszt és problémát látunk, amikor a marketplace üzemeltető és a vevő együtt kergetik a nem teljesítő, nem jó fej, nem visszajelző, vagy egyáltalán a térítést, vagy a vissza pénzvisszafizetést elutasító webshopot. Nyilván a marketplace megteheti, hogy előbb-utóbb kidobja az ilyen partnerét a felületről, de hát ettől még annak az ügyfélnek nem lesz pénze.
1: Tehát akkor összefoglalva, még mindig sokkal többet kell beszélnünk a marketplace-ekről, nekünk is itt, mert úgy tűnik, hogy még nem is az a legfőbb probléma, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik a online piacér, melyik a nem, hanem ha problémánk van, akkor még mindig az agyunkban az van, hogy ahhoz kell futni, akitől rendeltük, pedig valójában nem is tőle rendeltük, hanem ez egy közvetítő. Máté nagyon, szerintem nagyon szemléletesen mondta, hogy úgy képzeljük el az online piacteret, mint egy igazi piacot, hogy ott sok kofa van, sok kereskedő van, és ami közös, hogy egy és azon a piacon vannak, és ott van egy piac felügyelet, meg egy piac üzemeltető. Tehát ha a paradicsom, nem is tudom, mit mondtál, megrohadt paradicsomot, nem a piac felügyelethez fogom visszavinni, hanem annak a kereskedőnek kell, nem a fejére, aki nekem ilyet adott. Tehát nem gyakorlatilag ez a lényege.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, sokat tanulhattunk tőled most is. És ezzel a mai műsor végére értünk, amelynek elkészítésében ma is Bicó Tamás volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt várunk mindenkit szeretettel. Legyen szép napjuk!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
6: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Folytatódik a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 28-án köszöntjük Szabolcs nevű kedves hallgatóinkat. A Szabolcsok ünnepelnek még július 17-én és szeptember 19-én is. Ez a név egyes feljegyzések szerint magyar eredetű, az Árpád korban már használt, később a 19. században felújított név. A Szabolcs név gyors, felfogású, elemzően gondolkozó személyiség kialakulását segítheti. A név viselői azonban sajnos gyakran szenvednek önbizalom hiányban. Becézése Szabolcska, Szabi, Szabika, Szabcsi és Bolcsi. Jeles viselői a névnek Bede Fazekas Szabolcs színész, Fényes Szabolcs zeneszerző, Hajdú Szabolcs filmrendező, Huszti Szabolcs labdarúgó, Kövi Szabolcs fuvola művész, Szörényi Szabolcs zeneszerző, valamint ön kedves Szabolcs. Ezen a napon köszöntjük még Ada, Adelina, Alina, Bars, Barsz, Botont, Győző, Ince, Nauzika, Szeréna és Viktor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával július 28-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1540. július 28-án kivégezték Thomas Cromwellt, 8. Henrik miniszterét. Ugyanezen a napon Henrik feleségül vette 5. feleségét, Catherine Howardot. Maradunk továbbra is a 16. században, 1588. július 28-án a II. Fülöp spanyol király által szervezett 130 hajóból álló hadiflotta a Győzhetetlen Armada, amelyel Angliát akarta meghódítani, teljesen megsemmisült a La Manche csatornában. A Lord Charles Howard of Effingham és a három tengeri hős, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh és Sir Walter Frobisher vezette angol flotta megvárta, míg a spanyol armada befutott a La Manche csatornába, majd hátba támadta. A spanyol hajózás ezt a katasztrófát nem tudta kiheverni többé. Folytassuk a 18. század közepével. 1750. július 28-án Lipcsében meghalt Johann Sebastian Bach, osztrák zeneszerző, a barokk zene talán legnagyobb mestere. Maradjunk még a 18. században. 1794. július 28-án Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője, guillotine alá került. Folytassuk a 20. század elejével. 1910. július 28-án Banky Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 4 évet lépünk előre. 1914. július 28-án az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború, amihez hamarosan az európai országok mind csatlakoztak. És végül, de nem utolsó sorban, 1929. július 28-án született Jacqueline Kennedy Onassis, egykori amerikai First Lady. John Fitzgerald Kennedy elnök feleségeként újra fogalmazta a First Lady-k szerepét, méltóságteljes eleganciájával, elragadó bájával, egy új irányzatot meghatározó stílusával és lélek jelenlétével, amelyet férje meggyilkolásakor tanúsított. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond néki. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. július 28-a, kedd. Akkor az igazak ragyognak majd, atyuk országában, mint a nap. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 36-tól a 43. versig. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld, ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt, elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Elmélkedés. A tanítványok félrevonulnak Jézussal, hogy megértsék a búza és a konkoly példabeszédének mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amelyről Jézus részletes magyarázatot ad. A szántóföld a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly a gonoszság szolgái. Az aratás az idők vége, az aratók pedig az angyalok. A példázat nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk egyfajta éberséget és felelősséget. A világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és néha nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések külsőre ugyanolyannak tűnhetnek, de a szándék, a gyümölcs, a belső irányultság különbséget tesz. Jézus világossá teszi: Isten nem vak a világ történéseire, és a rossz nem marad örökké következmények nélkül. De a szétválasztást nem bízza ránk, ez nem a mi feladatunk. A mi dolgunk hűséggel növekedni, mint a jó búza, és engedni, hogy Isten országa formáljon bennünket. Az ítélkezés helyett inkább kérdezzük meg: az én szívemben mi növekszik? Jó mag vagyok-e ott, ahol Isten elültetett? A hűséges élet, az irgalmas szó, az álhatatos szeretet, ezek azok a gyümölcsök, amelyek megkülönböztetik a búzát a konkolytól. A példázat záró képe különösen vigasztaló. Az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Ez nem költői kép, hanem az örök élet ígérete. Azok számára, akik csendben, hűségesen, gyakran láthatatlanul szolgálták az Urat, elérkezik majd az idő, amikor minden világossá válik. Uram Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága. Tisztítsd meg szívemet, hogy bennem csak a Te jó magod növekedjen. Add, hogy ne akarjak ítélkezni mások felett, hanem növekedjek csendben, hűséggel, bizalommal. Köszönöm, hogy a világ zűrzavarában is kezedben tartod az időt, s egyszer majd a helyére kerül. Segíts, hogy naponta újra elkötelezzem magamat melletted, és életem gyümölcsöt hozzon, amely méltó hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az érelmeszesedés már gyermekkorban megindul? 1986-1996 között 5 kontinens 18 országának részvételével 1339-534 éves, elsősorban baleset következtében elhunyt gyermeket és fiatal felnőtteket vizsgáltak meg. Megállapították, hogy az érelmeszesedés kezdetének első fázisa az erek falában kialakuló zsíros csíkok jelenléte 5 évesen kimutatható, függetlenül az országtól, a klímától, a táplálkozástól és az életmódtól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
4: Ez egy ballada, vallomás Bartó Tamástól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gombás zöldséges sertéstarját hoztam önöknek kuktában készítve. Hozzávalók 4 személyre: fél kiló csontozott sertéstarja, 2 evőkanál zsír, 2 nagyobb vöröshagyma, 15 deka gomba, egy sárgarépa, egy nagyobb, egy fehérrépa, 10 deka zöldborsó, egy kiskanál őrölt fekete bors, egy mokkáskanál őrölt köménymag, egy mokkáskanálnyi kakukkfű, só, ízlés szerint. A körettéhez 40 deka tarhonyá és 2 evőkanál olaj. A tarjaszeleteket kissé kiklofoljuk és kisebb szeletekre vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát a kuktában hevített zsíron meg dinszteljük. Rátesszük a hússzeleteket, jól lepirítjuk, majd fölengedjük kb. Fél deci vízzel. Ezután hozzáadjuk a szeletekre vágott gombát, a felkarikázott sárgarépát és fehérrépát, zöldborsót, megsózzuk, fűszerezzük és jól összekavarjuk. Felüntjük kb. 3-4 deci vízzel, rázárjuk a kukta fedelét és 15 perc alatt készre párolljuk. Közben a tarhonyát 2 evőkanál olajon megpirítjuk, vízzel felöntjük, sózzuk és gyakori kavargatás mellett készre párolljuk. A tálalótára tesszük, köré halmozzuk a ragút és házi káposzta salátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: szeretnék én lenni a csók
1: király!
2: Kamureklám.
3: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
4: Egy Libres betétet.
3: Libres be... Minek szeretnéd azt?
4: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
2: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Elindult a főszezon a diákhalbérletek piacán, marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok hirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telepein, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységes 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatója, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene mennünk a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli híd. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevi és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podmanicki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztaság és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten, az északnyugati szél mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Szerdán is derült időre van kilátás, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 10-19, napközben 28-34 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön is folytatódik a szikrázó napsütéses nyári idő, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragaszd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.

Igen. Elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a gyerek. Egy lúzzal.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
10: Hölgyeim és uraim, ma este a cirkuszunk porondján egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika C, a Tic Tac, a

0: ennyi nem elég.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk.